0: 3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Kedden összesen 208 helyszínre riasztották a tűzoltókat különböző károk miatt. A legtöbb vihar miatti beavatkozásra Hajdúbihar és Pest megyében volt szükség, de Bács-Kiskun, Békés-Csongrád megyében, valamint Budapesten is több helyszínre hívták a hatóságokat, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője egy interjúban. Mukics Dániel beszámolója szerint az esetek 90%-ában a hirtelen felerősödő szél miatt kellett segítséget kérni. Fák dőltek ki, nagyobb faágak törtek le, és ezeket kellett eltávolítaniuk a tűzoltóknak. Két épületbe is villám csapott. A Borsod megyei Selyeben egy elhagyatott régi

0: tornaterem tetőszerkezetébe csapott a villám, ki is gyulladt emiatt az épület. A 450 négyzetméteres tető 5 négyzetméteren égett, végül a tűzoltók sikeresen eloltották a tüzet. A Nógrád megyei palotáson pedig egy családi ház kéményébe csapott bele a villám. A szóvivő tájékoztatása szerint összesen 14 épületben keletkezett kár a vihar miatt, jellemzően házak tetőszerkezetét bontotta meg az erős szél. Püspökladányban egy sportcsarnok tetejét tépte le a szél, 30 négyzetméteren, de a településen családi házak is megsérültek, mint ahogy Debrecenben is. Az erős szél főleg cserepeket vitt le a házak épületek tetejéről, továbbá lemeztetőket emelt meg, és kéményeket döntött le. Átfogó programot indít a vízi közműhálózat megújítására a kormány, jelentette be a parlamentben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott, meg kell szüntetni azt az állapotot, amelyben minden ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljut az emberekhez, ezért új alapokra helyezik a vízpolitikát, a vízmegtartás lesz a vízgazdálkodás alapelve. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása, közölte a kormány közleményében. A cél, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett világosabb, átláthatóbb és számon kérhetőbb felelősségi rendszert hozzanak létre. Más szabályok és határidők vonatkoznak az egyetemeket fenntartó alapítványokra, és mások azokra, amelyek nem felsőoktatási közfeladatot látnak el. Erre a beavatkozásra és átalakításra azért volt szükség, mert a közérdekű vagyonkezelő alapítványok úgy működtek, mintha magánalapítványok lennének, miközben állami vagyont kezeltek, és sokszor politikai motiváció jó vagy jellegű tevékenységet végeztek. 2024-re több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a közfeladatot ellátó közérdekű alapítványokhoz, az állami számvevőszék szerint. A nem felsőoktatási közfeladatot ellátó alapítványok megszűnésének napja nem lehet későbbi, július 31-énél. Az egyetemeket fenntartó alapítványoknál hosszabb átmeneti időszakot biztosít a törvény, ezek 2027. augusztus 1-ével szűnnek meg, hogy a felsőoktatási intézmények működése kiszámítható és zavartalan maradjon. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte, ősz elején indul, ezen adatok nyilvános közzététele és a szakmát bevonva, érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Ami nincs megmérve, azt nem tudjuk javítani, amit elhallgatunk, abból nem lesz fejlődés, amit őszintén feltárunk, abból viszont lehet tanulni. Biztonság és jobb betegellátás, fogalmazott a politikus. Újra jelentős üveggyapot gyártó kapacitás működik Magyarországon a Masterplast NRT és a lengyel Selena Group stratégiai együttműködésében létrejött Szerencsi üzem már stabil termelési szintet ért el, havi kibocsátása meghaladja az 1000 tonnát, miközben a Magyarországon gyártott Master Wool üveggyapot több export piacon is megjelent. Hangzott el a Szerencsi gyárban tartott sajtótájékoztatón. A beruházást üzemeltető Pimco Kft. Ügyvezetője, a Masterplast NRT vezérigazgató helyettese Lukács Flórián László elmondta, a Szerencsi üzemet mintegy 50 millió euróból építették fel és működtetik. A termelés 2025. decemberében kezdődött el. Kiemelte, hogy közel 20 év után működik ismét jelentős üveggyapot gyártás Magyarországon, miután korábban megszűnt az ország egyetlen ilyen üzeme. Az üzemben folyamatos a termelés, napi 24 órás munkarendben működik, hétvégén és ünnepnapokon is, mivel az elektromos kemencét nem lehet leállítani. A 108 fős dolgozói létszámot teljes egészében feltöltötték. Az 1997-ben alapított Masterplus csoport a közép-kelet-európai régió legnagyobb magyar többségi tulajdonban lévő építőanyaggyártó és forgalmazó vállalata. A cégcsoport 10 országban rendelkezik saját tulajdonú leányvállalattal, termékeit további 30 országba értékesíti.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként megismerhetik az Újvidéki Rádió fiatal munkatársát, Szalma Antóniát.
2: Amikor oda kerültem a rádióba, akkor mondták, hogy miért is ne beszélnék középzárzével, hiszen én ezen a vidéken élek, mi ezen a vidéken élünk, ez nem helytelen, délvidéki magyarként én így beszélek.
1: Aztán a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőivel beszélgetünk arról, hogy hiába most ért véget a tanév, már szeptemberre gyűjtik a tanszereket, iskolatáskákat az MRS-nél. Dobis Lucski Zsófiát kérdezem a részletekről hamarosan.
3: Így tudjuk segíteni, hogy valóban jókedvel, boldogan, önbizalommal felvértetve tudják szeptemberben elkezdeni a tanulmányaikat.
1: Ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Szalma Antónia 21 évesen bemondó az Újvidéki Rádióban, ahol végre nem piszkálják azzal, hogy zárt e-vel beszél. A vajdasági lány versmondó, és videóival is találkozhatunk a TikTokon. Mit jelent neki a magyar nyelv, a versek és az, hogy délvidéki származású? Az interjút az egyik tanítványom, Vajda Noa Pálma, szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette.
2: Tudom, hogy versmondóként is tevékenykedsz. Honnan ered a versek iránti kötődésed?
3: Nagyon régen kezdődtek a versekkel való találkozásaim. Hát egészen kicsiként. Anya mindig olvasgatott nekem verseket, és szerintem ott szerettem meg őket. Már én is mondogattam utána, és onnan jöttek ezek, és maradtak meg. Gyűrött harmadik lettem. Tatabányán külön díjas, többi szavaló versenyen is valamilyen eredményt általában elértem, tehát jó visszaigazolásokat kaptam. Meg hát ugye ezek nyilván valahol motiválják az embert. Nagyon sokat lehet ezáltal magunkkal vinni egy-egy ilyen versenyről. Nagyon sokszor színészek zsűriztek, és én általában a színészek véleményére nagyon sokat adtam, mert én is színész akartam lenni, és mindent megfogadtam tőlük, amit mondtak. Igazából mindenkinek, aki tud olyat mondani, amit magammal tudok vinni, és amivel tudom magamat fejleszteni, ezt mindig mindenképpen megfogadom. Meg hát mindenkit meg is hallgatok.
2: Van kedvenc költőd, vagy versed, vagy és versed?
3: Hát kedvenc költőm talán Pilinszky, illetve József Attila. Őket nagyon szeretem. És kedvenc versem Pilinszkytől a Fabula. Nagyon szeretem azt a verset. Egy annyira mély vers, ami valahogy előhoz bennem emlékeket. Nagyon érdekes. Nagyon szeretem azt a verset. Egy farkas, aki az erdőben meglát egy házat, és beleszeret a ház falába, embereket pillant meg. És amikor éjszaka lesz, akkor bemegy, és csodálatában nyitott szemmel fogott állni egész éjszaka, de hát a végén az emberek agyonverik. A versből idézek, Istenen kívül soha nem látta még senkinek őket olyan szépnek. Nagyon-nagyon szép vers, és nagyon szomorú is a vége. Egy igazi rémtörténet.
2: Szerinted miért fontos a mai világban, hogy a költészettel foglalkozzunk?
3: A versek által valahogy csak szebben tudjuk beszélni a nyelvünket, a magyar nyelvet, illetve nagyon sokat is adhat egy-egy vers, egy-egy jó gondolat. Szerintem építhet bennünket, és nem is értem, hogy miért nem foglalkoznak vele többet az emberek, vagy legalábbis szélesebb körökben. Nem tudom, nekem általában szeretgeti a lelkem, amikor olvasok egy jó verset. Nem tudom, volt már olyan vers, amit olvastam, és déjà vu-m lett. Ez nagyon érdekes volt. Tehát élmény az egész mindenképpen.
2: Az Újvidéki Rádió munkatársa vagy. Hogyan adatott meg neked ez a lehetőség? Hogy néz ki egy napod?
3: Tavaly az egyik ismerősünk mondta, hogy hát kevesen vannak a szerkesztőségben, de hogy bemondó hiány van. És akkor csak úgy mondtam, hogy ó, hát nincs is egyetem, hát akkor elmennék én is dolgozni valamit. Amúgy is biztos jó lenne. És akkor eltelt pár hónap, és hívtak. Mondták, hogy küldjem el az eredményeimet, illetve iskolát, amit fejeztem. És meg is lepődtem nagyon, hogy na hát erre nem számítottam, hogy eltelik így pár hónap, és akkor el is felejtettem, hogy én megemlítettem ezt, vagy ők megemlítették nekem, de nagyon izgatottan vártam az első munkanapomat, mert nagyon jó érzés volt kimozdulni valahova itt Újvidéken, mert hát ugye akkor az egyetemek blokád alatt voltak, így egyetemre sem tudtam járni, illetve nagyon nem is voltak barátaim, szóval nagyon jól jött a munka. Két váltásban szoktam dolgozni, van egy nagyon korai váltás, ahhoz hajnali 3-kor kell kelnem, szeretem megadni a módját a reggelemnek. Hát 6 órakor kezdődik a reggeli műsor, és ott már olyankor bent kell lenni, és dolgozok utána egészen 2-ig. Vagy van, hogy délutáni híradó végéig. Tehát hosszú váltások. Meg nehezek, mert nehéz a koncentrációt fenntartani. Mivel óránként kell híreket adnom, a koncentrációmat is valahogy muszáj beosztanom, mert közte meg nem igazán kell semmit sem csinálnom, hogyha éppen nem csinálok egy műsort. szoktam műsort szerkeszteni, azt havi egy-két alkalommal, de hát azt sem kell mindig szerkeszteni, szóval olyankor olvasok, gondolkodom az 55 perces szünetekben. Délutáni, hát az is egészen hosszú, az is 2-től 10 óráig van. Ott is már talán nehezebb, mint reggel a koncentrációmat beosztani. De talán a délutáni váltásokat jobban szeretem. Nem kell olyan korán kelnem.
2: És hogy nézett ki az első munkanapod?
3: Hát ez talán nem is az első munkanapom volt, mert itt még csak bementem megbeszélni. Talán dolgoztam valamit, de nagyon érdekes volt, mert én azt hittem, hogy rögtön bemondással, hírekkel kezdek majd, de nem, mert 2 hétig, vagy talán 1 hónapig újságíróként kezdtem, tanultam be, és emlékszem, hogy ez nagyon-nagyon nem tetszett, mert szerb híreket kellett magyarra lefordítanom, és nagyon-nagyon komplikált volt nekem. Nagyon nehéz volt. Emlékszem, hogy még sírtam is otthon, mert annyira nehéz volt, és annyira nem akartam, de hát átvészeltem, és utána könnyebb lett.
2: Mit gondolsz, mi a magyar nyelvű rádiózás jelentősége Szerbiában? Fontos neked, hogy magyarul szólsz a hallgatókhoz?
3: Igen, szerintem ennél jobb érzés, hogy itt Újvidéken, ahol egyébként viszonylag kevés magyar él, hogy itt van egy rádió, ahol csak magyar műsorok, vajdasági magyar embereket lehet megismerni, életutakat, mindent, ami velünk kapcsolatos, és ami összeköt bennünket. És szerintem nagyon fontos szerepe is van, mert sok idősebb hallgató hallgatja, és örülnek, hogy magyar nóták vannak a rádióban, illetve, hogy magyarul megy a híradó, magyarul megy minden is, és van rá igény, ami nagyon jó.
2: Azt mondtad, hogy bemondóként tevékenykedsz, de viszont vezettél már műsort. Milyen műsort vezettél? Vagy az hogy néz ki, hogy kell elképzelni?
3: Az újévi műsort vezettem én is. Van még egy műsor, amit én is szoktam szerkeszteni. Végül is azt is vezetem. Hát mindenképpen nagyon sok tervezés van mögötte, hogy mi legyen a téma, hogy nézzen ki, hogy épüljön fel. Az újévi műsornál mondjuk könnyű volt, mert csapatban dolgoztunk 3-an, és így felosztottuk a teendőket. De hát így is nehéz volt, mert hát mégiscsak egyeztetni kellett az interjú alanyokkal, illetve utána járni témáknak, levezetni magát a műsort újévkor. Azt hiszem, hogy 5 óra hosszás volt, de hatalmas élmény volt új évkor ott a rádióban lenni, mert ez végül is szórakoztattunk azokat az embereket, akik egyedül töltötték az új évet. Voltak betelefonálóink, és nagyon érdekes volt megismerni ott élőben új embereket. Nem kizárt, hogy nem szeretnék egyszer ilyennel foglalkozni, csak nem rádióban.
2: A TikTokon is egyre többet találkozhatunk a videóiddal, többfajta tartalmat is gyártasz, legyen szó ugye költészetről, szépségápolásról, vagy akár mindennapi dolgokról. Hogyan kezdtél el ezzel foglalkozni?
3: Ezzel tavaly kezdtem foglalkozni, mikor felköltöztem ide Újvidékre. Nagyon magányos voltam, nem voltak barátaim itt, és nem igazán tudtam, hogy elütni az időt. Az elejében még csak magamnak privátban vettem fel videókat, és utána elkezdtem ezeket feltöltögetni. Elkezdtem beszélni a kamerába, telefonba, megjött a bátorságom, hogy ezeket feltöltsem, és őszintén szerintem nagyon jól tettem, nagyon sok lehetőséget adott már, és folyamatosan is ad ez az applikáció. Tavaly nem gondoltam volna, hogy ezáltal új embereket ismerek meg, cégeket, illetve hogy milyen is együttműködni valakivel.
2: Hogyan jön az ötlet egy-egy videónak az elkészítéséhez, vagy ez hogy néz ki?
3: Általában ezek az ötletek csak úgy jönnek. Nagyon sokat gondolkodom, folyamatosan pörög az agyam valamin, és ilyenkor jönnek ezek az ötletek. Leülök a sminkasztalomhoz, igazából ott szoktam videókat felvenni, próbálom összerakni, hogy ezt hogyan is kellene tálalni. De hát születtek már olyan videók is, ahol nem gondolkodtam talán egy percet sem azon, hogy most mit fogok felvenni, mert inkább mentem a lendülettel, amit akkor éreztem. Nagyon nehéz jó tartalmat keresnie, amit TikTokon is lehet tálalni. Eddig is nagyon foglalkoztatott maga a nő, mint téma, a nők elnyomása, és ezeket én az elejében nem igazán mertem felvenni, mert attól tartottam, hogy hát hű, Ezt most, hogyha sok ember látja, akkor be is támadhatnak, de amikor feltöltöttem az első ilyen videómat, nagy meglepetésemre nagyon sok jó visszaigazolást kaptam. Illetve azt láttam, hogy sajnos erre van igény, és a nők erre ki vannak éhezve. Mondjuk az ilyen videókat, amit így komolyabb témákban készítek el, mindenképpen utána járok, tájékozódom minden felületről, nem akarok hülyeséget mondani, illetve félek is attól, hogy egyszer hülyeséget fogok mondani, és betámadnak majd az interneten, vagy szétszednek, mert hogy ez benne van a pakliban, és ennek sajnos szerintem ez az árnyoldala, hogyha valamiről beszélünk az interneten, akkor azt mindenképpen okosan tegyük.
2: Vajdasági lányként mennyire hangsúlyozod ezt az oldaladat a TikTokon? Vagy fontosnak tartod, hogy az emberek tudják, hogy te Délvidékről vagy?
3: Nem szoktam hangsúlyozni, volt már olyan videóm, ahol megemlítettem. Nem adok ennek ekkora hangsúlyt, viszont én nem szégyellem egyáltalán, hogy én vajdasági vagyok, sőt, szeretnék is majd olyan videót, ahol egy kicsikét jobban és többet beszélek róla, mert nagyon hálás vagyok azért, hogy én délvidéki magyar lehetek. Mindig azt mondták, hogy nem szabad középzárt elvel beszélni. Ne csináljam, hagyjam. Viszont amikor oda kerültem a rádióba, akkor mondták, hogy miért is ne beszélnék középzárt elvel, hiszen én ezen a vidéken élek, mi ezen a vidéken élünk, ez nem helytelen. Délvidéki magyarként én így beszélek. Persze folyamatosan művelem, és művelni kell a beszédünket, de jó érzés, hogy ide születtem, így beszéltek, ahogy most.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szalma Antóniát, az Újvidéki Rádió munkatársát hallották. Perzseljen fel az erő!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte, ősz elején indul, ezen adatok nyilvános közzététele és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Ami nincs megmérve, azt nem tudjuk javítani, amit elhallgatunk, abból nem lesz fejlődés, amit őszintén feltárunk, abból viszont lehet tanulni. Biztonság és jobb betegellátás, fogalmazott a politikus. Az országgyűlés elfogadta az Interparlamentáris Unió rövid nevén az IPU magyar nemzeti csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslatot. Az indoklás szerint az újonnan megalakult országgyűlés az elmúlt 9 ciklushoz hasonlóan kinyilvánítja, hogy az IPU 9 alapító országának egyikeként közreműködik a parlamentek legrégebbi globális világszervezetének, az Interparlamentáris Uniónak a munkájában és valamennyi országgyűlési képviselő részvételével megalakítja az IPU magyar nemzeti csoportját. Az országgyűlés felkéri a házelnököt, hogy hívja össze a nemzeti csoport alakuló közgyűlését és a képviselő csoportok véleményének mérlegelését követően terjesszen elő javaslatot a nemzeti csoport alapszabályára. Az IPU magyar csoportja megtartotta alakuló ülését, elfogadta alapszabályát, valamint megválasztotta az elnököt, az első alelnököt és a további alelnököket. Az IPU magyar csoportjának elnöke Kulcsár Krisztián lett. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve idén is ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e a reklámokra és a fogyasztói tájékoztatásokra vonatkozó szabályokat. Az ellenőrzések célja a tisztességes piaci tájékoztatás és a tudatos fogyasztói döntések erősítése. A Fogyasztóvédelmi Hatóság tavaly összesen 240 reklámot ellenőrzött, amelyek mindössze 2%-ában állapított meg jogsértést. Ez az előző évek adataihoz képest 6%-os javulást jelent. Az idei ellenőrzések során kiemelt fókuszt kap az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálata. Emellett a hatóság ellenőrzi az erőszakos, illetve a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönző reklámokat, a természetkárosító magatartást népszerűsítő hirdetéseket, a temetkezési szolgáltatások reklámozására vonatkozó előírások betartását is. Az ellenőrzések többféle reklámhordozóra terjednek ki, mint az üzletek kirakatai, a magazinok, a reklámújságok, a szórólapok, valamint a rádióban, a televízióban és az interneten megjelenő reklámok. A vizsgálatok a közösségi média felületeket is érintik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Iskolatáskákat, füzeteket, de akár körzőt és számológépet is várnak a Magyar Református Szeretett Szolgálat munkatársai, akik már megkezdték a tanszergyűjtést a következő tanévre. Az adományokból határon túlra is szeretnének majd juttatni, így segítve például a kárpátaljai magyar gyerekek iskolakezdését. Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk a részletekről.
2: Kezdjük ott, hogy szerintem a legtöbb ember, akinek vagy gyereke van, vagy tanít, vagy kapcsolódik valami módon iskolához, az most lehet, hogy elsőre felszisszen, hogy mi már tanszergyűjtésről beszélgetünk, pedig hát nem olyan régen zártak még be az iskolák, hát meg éppen ma beszéltem egy tanárral, aki mondta, hogy neki még be kell járni, és nehezményezte, hogy még nem tört ki neki a nyári szünet. Szóval, hogy túl közel van még az iskola vége, és mi már tanszergyűjtésről beszélünk. Mi ennek az oka?
3: A tanszergyűjtésünkkel kapcsolatban ez valóban minden évben egy nehézség, hogy amikor kitör a nyári szünet, akkor a legtöbben, pláne valóban, akik érintettek a kérdésben, szeretnék egy kicsit elfelejteni az iskolát és a pihenésre koncentrálni. Azonban nekünk muszáj, hogy már ilyenkor megkérdessük minden évben a Magyar Református Szeretett Szolgálattal a tanszergyűjtésünket, hiszen tulajdonképpen bő egy hónap áll a rendelkezésre, hogy gyűjteni tudjunk, hiszen augusztusnak a második felében, sőt augusztusnak a legnagyobb részében nekünk már arra kell figyelni, hogy össze is legyenek készítve a tanszercsomagok, hogy minden évben pénzbeli adományokat is gyűjtünk, tehát azokból még beszerzéseket el kell indítani, meg kell vásárolni, amik nem gyűltek össze tárgyi adományként, majd ki kell szállítani azért több tucat településre, határon túli településekre is, hogy valóban, mire odaérünk, hogy szeptember ez minden rászoruló gyermekhez megérkezzen és felkészülten tudjanak beülni az iskola padba. Úgyhogy az augusztusnak a második hete az már egy igen megfeszített tempó, ezért szükséges, hogy júliusban, augusztus legelején már, amit csak tudunk, az rendelkezésre álljon, hogy ezt az összekészítési háttérmunkálatot tudjuk mi elkezdeni a raktárainkban.
2: Igen, hát, hogy bele gondolunk, hogy elképzelünk egy gyermeket, aki mondjuk szeptember 1-én, akár mondjuk életében először megy egy iskolába, és mondjuk hiányos a felszerelése anyagi okokból, és mondjuk hiába vigasztaljátok, vagy vigasztalnátok azzal, hogy ígérem, 3 nap múlva lesz iskolatáska, de attól az neki még valószínűleg nagyon kellemetlen lenne. Tehát az időzítés ilyen szempontból mindenképpen fontos.
3: Ez abszolút így van, és azért a tanszergyűjtés az pont egyike annak a gyűjtésünknek, aminek nagyon fontos, hogy megértsük nem csak a tárgyi dolgait, hanem a lelki oldalát is. Valóban így van, hogy amikor a gyerekek iskolapadba ülnek, vagy nagyon sokan pont az első osztályt, vagy mondjuk a 9-et, a középiskolai tanulmányukat kezdik, akkor ők ott abban a közösségben új belépőként akkor jelennek meg először. És hát mindannyiunknak, ha anyagi nehézségekkel küzdenek, akkor az egy nagyon komoly kihívás lehet a családok számára, és nem mindegy az, hogy egy kisgyermeknek, egy 6-7 éves kisgyermeknek mi lesz az első emlékképe az iskoláról. Az, hogy esetleg kitiszték, csúfolták, vagy csak egyszerűen ő maga úgy érezte, hogy én itt kevesebb vagyok, mert én csak egy reklámtáskával tudtam eljönni, vagy mert nekem nincsen toltartóm, vagy mert papírra jegyzeteltem, a többiek pedig milyen szép táskákkal, szép füzetekkel érkeztek. Ez már az első napon rányomhatja a bélyegét arra, hogy ez az adott kisgyerek hogy fogja érezni magát az iskolában. És ilyenkor, amikor intézményt váltanak a gyerekek is az óvodából az iskolába kerülnek, tegyük azt is hozzá, hogy lehetőségük van egy új intézményben tiszta lappal indulni, hiszen ott még az iskolatársak, az osztálytársak nem ismerik őket. És ha nem látják, hogy bármiben különbözik, mert ugyanolyan szép felszereléssel érkezik, ugyanúgy megvan mindene, mint a többi gyereknek, lehetősége van arra, hogy sokkal könnyebben tudjon kapcsolatokat építeni, sokkal könnyebben beilleszkedjen az osztályközösségbe. Ezért nem mindegy, hogy hogy ül be egy gyerek az iskolapadba. És tényleg ez hatványozottan így van azoknál, akik az adott évfolyamon az első osztályba lépnek, akár általános vagy akár középiskoláról beszélünk. Fontos ez, hogy a gyerekek lelkében mit okoz az iskolakezdés, és ezért is nevezi a tanszergyűjtésünk már hosszú évek óta azt az elnevezést, hogy radírozzuk ki a különbségeket, hiszen ezekkel az iskolatáskákkal és tanszerekkel ezeket a társadalmi és anyagi különbségeket szeretnénk eltüntetni a gyermekek között. És azt is fontos látni, hogy ilyenkor a nyári időszakban gyűjtünk, nyár végén adományozunk, de annak a gyermeknek az adott teljes tanévre szükséges ellátást tudunk biztosítani, hiszen táskát, tornafelszerelést, toltartót elegendő egyszer venni, a füzetek is azért jellemzően egy-egy tanévre elegendőek szoktak lenni, írószerek szintúd, tehát itt egyszer kell egy támogatást nyújtani, és aztán sok hónapon keresztül ez a bizonyos gyerek azt érezheti, hogy nem különbözök, nem vagyok kevesebb a többiekhez képest, és ez a nagyon fontos lelki része a tanszer támogatásnak.
2: Na most akkor ezek fényében mondd el, kérlek, hogy akkor mit vártok, mire van szükség, inkább anyagi támogatás is ti szerzitek be, vagy tanszerek, és ha tanszerek, akkor azon belül mire van szükség mindezek fényében?
3: Tárgyi adományoknak és pénzügyi felajánlásnak egyaránt örülünk. A tárgyi adományokat egészen augusztus 10-ig várjuk országszerte irodáinkban, jelenlétpontjainkon, raktárainkban. A tárgyi adományoknál a legfontosabb szempont, hogy csak olyat adjunk, amit jó szívvel akár a saját gyermekünk hátára is feltennénk. Ezt kifejezetten kérjük az iskolatáskáknál vagy a toltartóknál, hogy amin már nem működik a szívzár, vagy ki van szakadva a táska oldala, azt ha csak lehet, azt ne adományozzuk mi magunk se tovább, hiszen ha a mi gyerekünk azért nem veszi fel, mert már használhatatlan, az egy másik gyermek számára ugyanúgy használhatatlan. És egy ilyen adománnyal nem tudjuk megadni azt a jó leső érzést, hogy büszkén lépjék át az iskola kapuját. Tehát, hogyha valaki használt terméket, használt iskolaszert vagy táskát ajánl fel, akkor ennyi az egyetlen kikötésünk, hogy csak olyat adjunk, ami egyébként jó állapotban van, csak mondjuk a mi gyerekünk tegyük fel, megunta már azt a szint, azt a mintázatot. A táskákon kívül minden egyéb szükséges írószer és tanszer jöhet, általános és középiskolásokat egyaránt támogatunk, tehát füzetekből, a nagyobb vonalazású ugyanúgy szükséges, mint például a spirálfüzet, kockásfüzetek, énekfüzetek, szótárfüzetek, minden, ami a toltartóba való színes ceruza, grafit, tollak, radír, hegyező, vagy ha nagyobbakra gondolunk, akkor akár a vonalzók részek, a körző is szóba jöhet, és egyébként minden olyan egyéb kiegészítő, amire szüksége lehet egy iskolás gyermeknek, lehet itt gondolni akár a rajzlapra, színes lapokra, vagy ecsetre, vízfestékre, amire mondjuk a technika órákon szükség lehet. Tárgyi adományként mindezeket örömmel fogadjuk az irodáinkban, és azt fontos elmondani, hogy nem komplex tanszercsomagokat várunk az adományozóktól, tehát nem muszáj egy megtöltött iskolatáskával érkezni hozzánk. Ha valaki néhány terméket behoz, az is bőven elegendő, hiszen itt ennél a gyűjtésünknél talán kifejezetten érhető az, hogy a sok kicsi sokra megy, és a beérkezett egyes tanszerekből mi aztán meg tudjuk gazdagon tölteni az iskolatáskákat. Ha viszont valaki nem találkozik velünk a nyár folyamán sem irodáinkban, sem majd augusztusban az áruházi gyűjtéseinkkel, akkor pedig pénzügyi felajánlással nagyon egyszerűen támogatható bárhonnan az adománygyűjtés, tetszőleges összeggel hozzá lehet járulni a tanszergyűjtéshez adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül, bankszámlaszámunkon átutalással, vagy akár a 1358-as adományvonal hívásával, itt minden hívás 500 forint támogatást jelent, és ebből a beérkező összegből mi augusztusban beszerezzük azokat a hiányzó iskolaszereket, amelyekből kevés gyűlt össze, hiszen az a célunk, hogy augusztus utolsó hetében minél több gyereknek tudunk támogatást nyújtani.
2: És mi az, amiből egyébként kevés szokott összegyűlni? Minél nagyobb osztályba kell valami, az a feltételezésem, hogy az, abból lehet ez körző, számológép, ilyesmi?
3: nagyon helyén való a feltételezés. Valóban, amikor tanszergyűjtésről beszélünk, akkor a legtöbbeknek a kisiskolások szoktak elsőként az eszükbe jutni, úgyhogy a nagyoknak való körzők, számológép, vonalzókészletek, spirálfüzetek, vagy az olyan toltartó iskolatáskák, amik már egy középiskolás nagyfiúnak vagy nagylánynak valóak, ezekből szokott jellemzően a legkevesebb összegyűlni, úgyhogy ezekre külön is felhívjuk a figyelmet, hogy családokat, akiket segítünk, nagyon sokan nagyobb gyerekeket nevelnek, vagy több gyerekes családban lehet, hogy valaki még első osztály kezdve a nővére vagy a bátyja már a középiskolá tagjait koptatja, úgyhogy a nagyokra is gondolni kell adományozáskor, úgyhogy a túl szívvel helyezem az adományozók figyelmébe. És a termékek közül a legjellemzőbb, hogy az iskolatáska az, amit jellemzően utólag nekünk kell beszerezni, és inkább a tanszerek, kisebb iskolaszerek azok, amik nagyobb számban szoktak összegyűlni, mind az áruházi gyűjtéseken, mind pedig az irodáinkban.
2: És amiket ti szereztek be, ott van esetleg olyan kapcsolatotok, ahol nektek jobban megéri beszerezni, tehát arra gondolok, hogy nem tudom, egy iskola táskagyártó cég azt mondja, hogy ha tőlem veszi meg az ember ezt a 100-at, akkor nektek olcsóban adom? Tehát ilyen támogatásotok úgymond van?
3: Igen, hála Istennek az elmúlt években több nagy vállalattal, valamint írószerkereskedő hálózattal is sikerült kapcsolatot kiépíteni. Őket egyrészt ugye minden évben megkeresünk, és szokták is egy bizonyos számú felajánlással, mint tanszerrel, mint pedig iskolatáska felajánlással támogatni magát a gyűjtést is, és valóban, ezt talán nem tudok elárulni, hogy kialakult már egy olyan jó kapcsolat, hogy amikor tudják, hogy a tanszergyűjtésünk részeként vásárolunk, nem pedig azért, hogy nem tudom, a saját irodaházunkat lássuk el írószerekkel, hanem amikor a tanszergyűjtő akciónkról van szó, akkor valamelyest egy kedvezményesebb áron tudjuk mi magunk nagy tételben beszerezni a termékeket, így ezzel a cégek is hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több gyerek számára tudjuk segítséget nyújtani.
2: Kik kapják ezeket? Tehát azok, akikkel már kapcsolatban vagytok, vagy beléphetnek-e újak a látókörötökbe, és bár egyszer egy kérdést kell csak föltenni, vagy lehet, de itt kiegészíteném azzal, hogy mennyire van ennek lokalitása, határon túl tudtok-e vinni, szeretnétek-e vinni?
3: Nyugodtan jöhetett a két kérdés egyben, hiszen szorosan összefonódik a kettő. Egyrészt az fontos elmondani, hogy mindenki új kérelmezők is beléphetnek a rendszerbe. Természetesen azért országszerte, sőt mondhatom Kárpát-medence szerte, több ezer családdal kapcsolatban vagyunk, így már egy bizonyos számú gyerekre van rálátásunk, tudjuk azokat, például akik most fognak majd első osztályt kezdeni, és olyan családok, akiket régóta támogatunk, tehát rájuk alapvetően is gondolunk, hogy szükségük lesz a segítségre, és jelezték is már számunkra, de természetesen ez nem egy zárt kör, tehát hogyha bárki segítségre szorul, egészen nyugodtan beadhat adománykérelmet még most ezekben a hetekben, vagy akár személyesen az irodáinkban, kollégáinknál, vagy pedig a honlapunkon keresztül van egy online felület is, egy online adatlap, ha azt valaki kitölti és e-mailben eljutatja hozzánk, az is tökéletes és az is megfelel teljes értékű adománykérelemre, és így akkor a rászorultság elve mentén rangsoroljuk a családokat. Tehát mindenképp lehet még így kérelmezőként is érkezni a rendszerbe. Fogunk egyébként támogatni nehéz helyzetben élő családokat, több gyermekes családokat, egyszülős családokat, valamint felzárkózó településeken élőket, hazánkban tartózkodó menekült családoknak a gyermekeit, akik itthon Magyarországon kezdik a tanévet, és természetesen határon túli területekre mindenképp akarunk nyújtani támogatást. Most elsőként azt tűztük ki magunk elé, hogy Kárpátaljára, az erdélyi partjúni területekre, valamint délvidékre is szeretnénk majd nyújtani tanszer támogatást. Ugye ilyenkor a pontos számot azt még azért nem tudjuk megmondani, mert maga a szám az attól függ, hogy fog zajlani a tanszergyűjtésünknek az sikere, az eredményessége. És ez most idén talán mondhatom, hogy egy nekünk legalábbis házon belül kicsit egy új szempont, egy szerettünk volna váltani. Az elmúlt években ugyanis az volt a jellemző, hogy előre meghatároztunk egy célszámot, például mondjuk az elmúlt évben az 1500-at, és ehhez kötöttük magunkat, hogy ennyi családot, ennyi gyereket mindenkit fogunk támogatni, és ami beérkezett adomány, azt kellett elosztani 1500 felé. Így sajnos a legutolsó hetekben voltak olyan családok, akiknek például már csak valamennyi füzetet és írószert tudtunk biztosítani, de mi magunk is éreztük, hogy ezzel még nincs nekik megoldva a teljes tanévkezdésük, és ezért most idén szeretnénk egy kicsit visszább lépni, és kicsit más szemmel nekifutni a nyári tanszergyűjtésnek, és most abszolút az vezérel minket, hogy akit segítünk, az valóban egy olyan teljes értékű tanszercsomaggal tudjuk segíteni, hogy mondhatni, hogy a szeptemberre a családnak már semmi egyebet ne kelljen megvásárolni, és ezért nem szeretnénk most itt még az elinduláskor nagy számokkal dobálózni, mert most nem az a célunk, hogy minél nagyobb számot mondjunk, hanem az, hogy akiket segítünk, ha mondjuk csak 1000 gyerek lesz, akkor idén csak 1000 gyerek, de őket viszont úgy tudjuk segíteni, hogy valóban jókedvel, boldogan, önbizalommal felvértetve tudják szeptemberben elkezdeni a tanulmányaikat.
2: Van-e olyan történeted, ami elmesélhető korábbi évekről, mondjuk az önbizalommal lelkesen kezdő leendő iskolásokról, vagy azóta már iskolásokról, tehát ahova vittetek adományt, vagy jött visszajelzés, ha te ott voltál, ha nem voltál, ott is elmesélhető egy ilyen történet?
3: Igazából több történet is lenne az elmúlt években, több adomány átadáson részt vettem, akár családok otthonában, akár pedig csoportos adományosztásokon, tehát maga az, hogy látni a gyerekeket, hogy milyen lelkesedéssel bontják ki táskákat és a csomagokat, és milyen örömmel válogatják az iskolatársák között, hogy pont az a foci csapatnak a klubjele legyen rajta, amilyet ők rajonganak, az alapból egy nagyon boldog pillanat, amikor látjuk a gyerekek aztán ezt a lelkesedést. Viszont nekem egy olyan történet, ami leginkább megindított, ahol ugyan közvetlenül én magam nem voltam ott, viszont a kollégám elmesélte, hogy az egyik iskolába vitt több, mint 30 megtöltött, gazdagon megtöltött iskolatáskát, és egy első osztályos kisfiú nagyon meghatódva vette át ezt az adományt, nagyon meglepődött, hogy számára vadidegenek, ismeretlenek miért is hoztak egy szép táskát és benne minden tanszert, és megüzente a tanító nénivel a szeretett szolgálatunknak, hogy hát egyrészt ő ezt alig akarja elhinni, de hogy ő megígéri cserébe azt, hogy jól fog tanulni, ő ennyivel tudja megköszönni, hogy megígéri, hogy akkor jegyzetelni is fog, tanulni is fog, és jól fog teljesíteni. És eszméletlenül jó érzés volt hallani, amikor ezt a tanítónő is észben tartotta, és a kollégánknak évvégén visszajelzett, hogy ez a kisfiú kitűnő eredménnyel zárta a tanévet. És ez például nekünk egy nagyon-nagyon megható pillanat volt, hogy a tanszertámogatás adott a gyereknek akkora lelkesedést, akkora lendületet, hogy a fejébe vette, hogy ő akkor azzal meghálálni ezt az ajándékot, hogy tanulni fog, és tartotta is magát ehhez egész tanévben. És hát szeretnénk, hogyha minél több gyerek életében mondjuk akár ezt a lendületet, ezt tudná biztosítani.

Vízhiányos időszakot 2026. július 2-ai kezdettel az erről szóló közlemény kedden jelent meg a hivatalos értesítőben. Gajdos László közleményében egyúttal a 2025-ben elrendelt, tartósan vízhiányos időszak végét 2026. július 1. napjával állapította meg. A tartósan vízhiányos időszakot a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a mezőgazdasági művelésre használt talaj vízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével rendelte el a miniszter. Kedden összesen 208 helyszínre riasztották a tűzoltókat különböző károk miatt. A legtöbb vihar miatti beavatkozásra Hajdúbihar és Pest megyében volt szükség, de Bács-Kiskun, Békés-Csongrád megyében, valamint Budapesten is több helyszínre hívták a hatóságokat, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője egy interjúban. Mukics Dániel beszámolója szerint az esetek 90%-ában a hirtelen felerősödő szél miatt kellett segítséget kérni. Fák dőltek ki, nagyobb faágak törtek le, és ezeket kellett eltávolítaniuk a tűzoltóknak. Két épületbe is villám csapott. A Borsod megyei Selyeben egy elhagyatott régi tornaterem tetőszerkezetébe csapott a villám, ki is gyulladt emiatt az épület. A 450 négyzetméteres tető 5 négyzetméteren égett, végül a tűzoltók sikeresen eloltották a tüzet. A Nógrád megyei Palotáson pedig egy családi ház kéményébe csapott bele a villám. A szóvivő tájékoztatása szerint összesen 14 épületben keletkezett kár a vihar miatt, jellemzően házak tetőszerkezetét bontotta meg az erős szél. Püspökladányban egy sportcsarnok tetejét tépte le a szél, 30 négyzetméteren, de a településen családi házak is megsérültek, mint ahogy Debrecenben is. Az erős szél főleg cserepeket vitt le a házak épületek tetejéről, továbbá lemeztetőket emelt meg, és kéményeket döntött le. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető. A kormány előreláthatólag az októberi időszakot határozza meg, a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az előző években a stabilitás hiányzott, a költségvetés nem volt transzparens, úgy került a parlament elé, hogy a tárgy évig akár még 8 hónap is hátra volt. Ez nem felelős tervezés, hangsúlyozta a politikus. A kapkodásnak és felkészületlenségnek meglettek a következményei, a hibák, a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság. Az idei költségvetést például még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, tehát még mielőtt a költségvetési év egyáltalán elkezdődött volna. 8-szor módosították, hangsúlyozta a tárcavezető. A pénzügyminiszter hozzátette, a Tisza kormány szakít a rossz gyakorlattal, ahogy a tervezési dokumentumban is leírják, a kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot előreláthatólag az októberi időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre. Tóth Árpád korábbi kórház igazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök. Olvasható a június 30-án megjelent magyar közlönyben. Hegedűs Zsolt az egészségügyért felelős miniszter javaslatára meghozott határozat július 1-én lépett hatályba, áll a dokumentumban. Július 1-je Semmelweis nap. Semmelweis Ignác orvos az anyák megmentője születésének napja 1992 óta az egészségügyi dolgozók ünnepe hazánkban. Ehhez kapcsolódva idén első alkalommal szervezett konferenciát Hivatás és hitvallás, hálaadás az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáért címmel a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Magyar Református Szeretetszolgálat Kórház Lelkészi Szolgálata Debrecenben.
A református

0: Egyetemi templomban tartott fórumra a Debreceni Egyetem klinikai központjához tartozó kórházak munkatársait hívták meg. A klinikákról, a Nagyerdei kampuszról, a Kenézi kampuszról és a Berettyó újfalui Gróf Tisza István kampuszról. A konferencia egyik szervezője Gál Judit kórházlelkész volt, akinek a szerkesztésében most jelent meg egy kis kötet Fellélegzés címmel, amiben a betegágyak mellett dolgozók imáit gyűjtötték egybe. A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány kórházlelkészi szolgálatának kiadványáról beszélt rádiónknak Gál Judit.
1: 2026 az imádság éve, és megfogalmazódott, hogy vajon hogy tudnánk valahogy az imádsággal segíteni. Ennek a kötetnek a címe az lett, hogy fellélegzés, amire szükség van naponta, szükség van a léleknek, szüksége van a testnek, és megpróbáltuk tényleg úgy összeállítani ezt a kis könyvet kórházlelkészek, hogy azokat a területeket megfogalmazni ezekben az imádságokban, amivel szembesül egy-egy kórházi dolgozó a hétköznapokban, a krízisekben, a stresszben, a megfáradásban, az ügyeletekben, a mentősök, amikor hívják őket, és amikor visszaérkeznek, a gyerekosztályon levők mellett, a haldoklók mellett, tehát kimondottan rövid imádságokat fognak találni a dolgozók ebben, amik ezekről a helyzetekről szólnak, még az adminisztrációról is, és a különböző eszközökért való háláról is. Egyébként ez egy országos kiadvány, 46 kórházlelkész van jelenleg a református egyházon belül, fél csapat vállalta ezt, hogy megírja, illetve több vállalás is lett volna, de így állt össze egy kórházlelkész találkozón született meg a végleges döntés, ott állítottuk össze a tartalmat, és ott voltak a vállalások is. Hála Istennek nemrég volt egy rendezvényünk Budapesten, ahol sok kórházlelkész ott volt, tehát ők már vitték is a sajátot, tehát kint van már a kórházakban, és a kórházlelkészek fogják szétosztani a saját munkatársaiknak. Sajnos az anyagi keretek voltak behatároltak, 2000 példány készült el.
0: A kánikula próbára teszi a mezőgazdasági növényeinket, a zöldség gyümölcs kultúrákban végzetes károkat okozhat, ezt tovább fokozza az aszály. Az öntözött gyökérzöldségek, hagymafélék túlélik a jelenlegi időjárási anomáliát. A cseresznyetermés jobb, mint a tavalyi, elkezdődött a kajszi és őszi barack szezon, akár 60-70%-os termés is lehet a becslések alapján. A megy szezon közepén már látszik, hogy rendkívül kevés mennyiségre számíthatnak. A szilvatermés harmada lesz az ilyenkor szokásosnak. A körtetermés elenyésző, az almatermés pedig még a tavalyit is alul múlhatja az áprilisi fagyok miatt. Apáti Ferencet, a Fruitweb elnökét hallják.
2: A zöld borsó betakarítása másfél héten belül véget ér. Eddig egész jó hozamukkal zajlott a betakarítás. Ellenben ez az őrült kánikula nagyon össze fogja húzni a betakarítási időszakot, aminek kényszerű következménye lehet minőségi és mennyiségi veszteség egyaránt. A csemege kukoricánál az öntözetlen kultúrák, amelyeket nagyjából július közepétől augusztus elejéig takarítunk be, nagyon komoly kieséseket szenvedhetnek el. A többi zöldségkultúra, az intenzív zöldségek, zöldségek, hagymafélék és a többi 100%-ban öntözöttek, így túl fogják élni az aszályt, de amikor 40 fok 20% körüli relatív páratartalommal párosul, illetve az UV-sugárzás is ebben az időszakban a legmagasabb, akkor akár 20-30%-os termés csökkenést szenvednek el. A cseresznye szezonnak másfél héten belül vége. Bőfél termést tapasztaltunk, ami jobb, mint a tavaly javában zajlik, a kajszi barack és az őszi barack szezonja. Bőfél termést látunk, sőt lehet a végelszámolásra lesz egy 60-70%-os termés is. A megy szezon javában tart, nagyon gyenge terméssel, 60 ezer tonna termés potenciál mellett tavaly 40 ezer tonnát születeltünk, most pedig 30 ezer tonnát várunk. A szilva szezonja is indul, de nagyon komoly terméskiesések vannak, különösen a korai fajtákban. Harmad és fél termés közé várjuk a mennyiséget.
0: A madarak itatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a kánikulában a Duna-Dráva Nemzeti Park hírlevelében. A hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet, Kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Minél inkább természethű lesz az itatunk, annál inkább kedvelni fogják a madarak is. A természetközeli látvány megalkotásához kiválóak a patakkövek, a sóderágy, a betelepített vízi növények, írták közleményükben. Fontos az is, hogy az itató árnyékos vagy félárnyékos helyet kapjon, mert így védhetjük a madarakat a tűző napsütéstől, és a víz lassabban párolog. Az itató olyan helyre kerüljön, ahol nem érik el a macskák, és legyenek a közelben cserjék, fiatal fák, amelyeket az énekes madarak gyorsan elérhetnek veszély esetén. Kitértek arra, hogy az itató a madarak fürdése szempontjából is lényeges eleme a kertnek. A tollazat tisztán tartása a madarak állandó létfontosságú tevékenysége. Hangsúlyozták, itatásra a legmegfelelőbb az esővíz, és amennyiben a medencének nincs átfolyása, gondoskodni kell a víz rendszeres cseréjéről. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Július 2-a csütörtök van, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk 7 óráig. Mai műsorunkban először hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy hősies küzdelemmel kivívta az NB1-ben maradás jogát az STS-edeák. A szegedi férfi kosárlabda csapat ügyvezetője Kerpel Frónius Balázs azt mondja, a játékosok mentális segítséget is kaptak a bennmaradásért vívott harchoz. A témáról bővebben 7:30 után nem sokkal hallhatnak, ez tehát a kínálatunk 7 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Kisjuhászné Barta Katalin vagyok, a Szabolcs-Bálkai Református Egyházközség lelkipásztora. Isten igéjét a Zsoltárok könyve 124 és 125. részéből olvasom válogatott verseket. A 124 és 125. Zsoltár válogatott versei így szólnak. Zarándok ének Dávidé. Ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el bennünket, úgy fellángolt haragjuk ellenünk. Akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat. Átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. Áldott az Úr, aki nem adott oda minket martalékul fogaiknak. Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből. A tőr összetört, és mi megmenekültünk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inok, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át most és mindörökké. Tégy jót, Uram, a jókkal, az igaz szívűekkel. A görbe útra térőket pedig juttassa az Úr a gonosztevők sorsára. Isten parancsa szerint Izrael népének évente háromszor kellett felmennie a jeruzsálemi templomba. Ezeket a zsoltárokat is énekelték a zarándokok a különböző állomáshelyeken, lépcsőkön, pihenőkön. Amikor meglátták Jeruzsálemet, boldogok voltak, hogy karnyújtásnyira van a cél, az élőisten temploma a jeruzsálemi templom. Az ország különböző részéről érkezett a zarándok nép. Fáradtságos utat tettek meg sok vesződtségen át. Sivár utakat, hegyi szakadékokat, veszélyes helyeket hagytak maguk mögött. Az életbeli tapasztalataink az egyik legjobb tanítónk. A 124. Zsoltárban leírt kemény helyzetben tanulta meg Dávid király és mi magunk is, hogy milyen nagy áldás az Isten szabadítása. Ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, bizony átélhetjük életünk különböző szakaszain, hogy az emberek rossz indulata elevenen akar bennünket elnyelni. Talán átéltünk már hátba támadásokat, amikor megdöbbentünk, hogy semmi rosszat nem akartunk, még eszünkbe sem jutott semmi rossz, de rólunk alaptalan gonosz dolgokat feltételeznek és megrágalmaznak. Ha nem lett volna velünk az Úr, az emberek brutális támadása, mint a vízáradat, elsodort volna bennünket. Második vers. Akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat, átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. Át kellett menni Dávidnak az üldözéseken. Nekünk is át kell jutni próbákon. A hitet nem arra kapjuk, hogy szekrénybe zárjuk, hanem arra, hogy az élet küzdelmei között megtartson. Nagy hitet az élet olvasztó kohójában lehet szerezni, nem a kényelmes fotelokban. Megtapasztaljuk, hogy az Úr segítségünkre jön. Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből. A tőr összetört, és mi megmenekültünk. 7. vers. Ahogy a Jób 11.16-ban olvashatjuk, elfelejted a nyomorúságot, úgy gondolsz rá, mint levonult vizekre. Mert a mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Köszönettel és hálával kell tekintenünk Istenre, amiért biztonságban tart és vigaszt nyújt. Ha már van egy kis otthonunk, egy meleg tűzhely köré ülhetünk, élelmünk és ruházatunk van, akkor elmondhatjuk, Uram, Te nekünk hajlékunk voltál minden időben. Isten nem csak Izrael népének Istene, noha Izrael kiválasztott nép, hiszen ők kapták meg a törvényeket. szólták a próféták Isten üzenetét, és a zsidó nép köréből született meg Jézus, a világ megváltója. De Isten teremtett minden népet. Jézus Krisztus egyaránt meghalt, a zsidókért és a pogányokért. Jézus minden embert szeret. Életét adta értünk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3.16. Hálás szívvel magasztaljuk Istent, hogy életre hívott és szereti nemzetünket, a magyar népet, hogy adott nekünk egy különleges, szép magyar nyelvet, hazát. Istennek tetszett, hogy pünkösd napján a pártusok is képviseljék magukat és részesüljenek a Szentlélek kitöltetésének ünnepében, és hallják Péter apostol prédikációját. Egy kutatási elmélet szerint a pártusok, az avarok, a hunok, az onogurok, tehát a mi népünk, elődeink, származásunk szerint szkíta törzsektől eredünk. Egy hagyomány arról beszél, hogy András apostol, Jézus egyik tanítványa, szkíták apostola volt, sőt, maga Pál apostol Kis-Ázsia északi részén is hirdette az igét, amely akkor a szkíták lakóhelye volt. A kutatási elméleten és a hagyományon túl viszont tény, hogy Pál apostol a harmadik missziói útján eljutott Illíriáig. Miért olyan figyelemre méltó a számunkra Illíria? Azért, mert Illíria Pannónia déli részén feküdt. A szájhagyomány szerint a mai Horvátországban, Szlavónia Szent László faluban, a Vuka folyó partján is hirdette az igét, a Nagy Magyarországban. Mit mond Pál apostol a Róma 15.19-ben? Ezt olvassuk. Jelek és csodák erejével, a lélek erejével, így hirdethettem Jeruzsálemtől kezdve mindenfelé egészen Illíriáig Krisztus evangéliumát. Bejárta annak vidékeit, számos beszédben bátorította őket, Cselekedetek 22. A történelem tanúsága szerint Pannóniában a harmadik század végétől kezdve terjedt el a kereszténység. Régészeti leletek tanúskodnak erről. A pécsi keresztény altemplom is. Árpád fejedelem is találkozott bizánci hittérítőkkel, Cirillel és Metóddal, akiket kedvesen fogadott. Ők eredményesen hirdették a kereszténységet a Kárpát-medencében. A pogányságból a Krisztus hitbe való valódi átmenet csak világos megtérés által mehet végbe. Az első századokban a pogány világból a kereszténységbe áttérők imádságban szakadtak el korábbi vallásuk démoniájától. István királyunk hivatalosan felvette a keresztény vallást, ezzel jelentős politikai és vallási döntést hozott. Isten hívta szent hívással a népünket. A kereszténység kezdete óta és bizonyára sokan hittek is Jézusban. Isten szívén vagyunk. A népek tengerében hozzánk magyarokhoz is eljutott Isten szava a kezdetektől fogva. És milyen kedves nekünk, hogy 1590-ben Károli Gáspár református lelkész magyar nyelvre fordította a Bibliát. Ez volt az első teljes eredeti nyelvekről, héberről és görögről anyanyelvünkre fordított szentírás. Nem mondhatja ezt el mindenki magáról. Még ma is vannak olyan népek, törzsek, nyelvek, akiknek nyelvére még nem fordították le a szentírást, és vannak olyanok is, akik még ma sem hallottak Krisztusról. Mennyei jó atyánk, népek teremtője, szívünk teljességével fohászkodunk minden emberért, akik még nem ismernek téged, hogy megismerjenek. Kérünk megváltó Jézusunk, hogy mi magunk, családunk, gyülekezetünk, nemzetünk, és a népek, nyelvek, törzsek, mindenki, hadd ismerjen meg téged, hogy megtapasztalhassák a Zsoltár íróval együtt, ami segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Ámen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a református bibliaolvasó kalauz alapján. mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Megdőlt az abszolút nyári áramfogyasztási csúcs hétfőn a hitelesített adatok alapján. A kora esti órákban elérte a 7488 megawattot a hazai villamosenergia hálózat terhelése. Ez 452 megawattal haladta meg az eddigi nyári rekordot, közölte a Mavir Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT. Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a rendszer terhelés legmagasabb értéke 7036 megawatt volt. A hazai téli áramfogyasztási csúcsok általában magasabbak, de előfordult már, hogy a nyári csúcs terhelés meghaladta a télen mért maximumot, 2015-ben például a nyári csúcs 6457 megawatt, míg a téli csúcs 6447 megawatt volt. A valaha mért legnagyobb értéket Magyarországon idén, január 13-án regisztrálták, akkor elérte a villamos energiarendszer terhelése a 8182 megawattot. Közös állásfoglalást fogadtak el a visegrádi országok parlamenti bizottságainak vezetői az Európai Unió jövőjét érintő legfontosabb kérdésekről. Ezek között van a következő 7 éves uniós költségvetés, a biztonságpolitika, az EU bővítése. A résztvevők kiemelték az agrár és kohéziós politika, valamint a versenyképesség támogatását is. A visegrádi országok, valamint Bulgária, Horvátország, Románia és Szlovénia is közös fellépést sürget a mezőgazdasági válságok hatékonyabb kezelése érdekében. A résztvevők szerint a gazdálkodókat érintő kockázatokra gyorsabb, rugalmasabb és hatékonyabb uniós válaszokra van szükség. Csütörtökön Magyarországra látogat a Velencei Bizottság delegációja, hogy megvizsgálja az államfő elmozdítását célzó alkotmánymódosítást. A testület az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szervezete, amely azt értékeli, megfelel-e a jogszabály, a jogállamiság és a demokratikus normák elvárásainak, de döntései nem kötelező érvényűek. Tóth Árpád korábbi kórház igazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök. Olvasható a június 30-án megjelent magyar közlönyben. Hegedűs Zsolt az egészségügyért felelős miniszter javaslatára meghozott határozat július 1-én lépett hatályba, áll a dokumentumban.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Hősies küzdelemmel kivívta az NB1-ben maradás jogát az STS Deák. A szegedi férfi kosárlabda csapat ügyvezetője Kerpen Frunius Balázs azt mondja, a játékosok mentális segítséget is kaptak a bennmaradásért vívott harchoz. Kerpen Frunius Balázzsal Molnár Benedek beszélgetett.
2: Először is köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és első körül is gratulálni szeretnék a bennmaradáshoz, nem lehetett egyszerű, az alapszakaszt is figyelembe véve. Az első kérdésem az erre reflektálna, hogy milyen érzések kavarognak benned jelenleg így a bennmaradás után.
3: Hát először is köszönöm a meghívást. Hát ez egy összetett kérdés, alapvetően mindenki fellélegzett, azt gondolom. Van egy nagyon erős büszkeségérzés, nagyon büszke vagyok a fiúkra, a játékosokra, mindenkire, aki a csapat körül dolgozott. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy munka volt, főleg így a legutolsó másfél-két hónapja ennek a szezonnak. Nyilván egy nagyon hosszú és vontatott idény volt, de mindenki olyan extra munkát rakott bele, mind a játékosok, mind a csapat körüli emberek, illetve a szurkolók is, ami azt hiszem, hogy elvezetett végül ez a sikerhez, úgyhogy most egy kis megnyugvás van bennem alapvetően.
2: Ez a nagy győzelem, ugye a Zalaegerszeg elleni utolsó mérkőzésen adott valami plusz löketet a csapatnak a következő szezonra?
3: Hát, hogy ad-e plusz löketet, az mindig egy nehéz kérdés, ugye most eltelik azért egy 2-3 hónap a következő mérkőzésig. Én ugyanakkor ugye játékosokkal is beszélve, illetve szurkolókkal találkozva, azt hiszem, vagy azt érzékelem, hogy nagyon-nagyon sokat adott ez a mérkőzés mindenkinek. Szerintem a lelátón is, akik szurkoltak, vagy csak nézték a mérkőzést a tévén keresztül, ők is érezhették, hogy milyen hangulat van. Tényleg nagyon régóta nem tapasztalt atmoszféra volt szerintem az újszegedi sportcsarnokban. Az biztos, hogy a játékosok is mondták, hogy ez nagyon-nagyon sokat jelentett nekik, és azt gondolom, hogy ez nem ilyen üres szavak, hanem tényleg lehetett érzékelni azt az energiát, amit a közönség adott a fiúknak.
2: Korábban ugye az arénának is adtál ezzel kapcsolatban interjút, és ott említetted, hogy egy újfajta tűz jelent meg a csapatban, amit már régóta nem láttál bennük. Ez minek volt köszönhető szerinted?
3: Az egész idény során elmondtam, hogy azért nem tudok haragudni erre a csapatra olyan értelemben, hogy nagyon jól edzettek, nagyon jól dolgoztak, és nagyon jó karakterű és jó személyiségű játékosok alkották az idei keretet is. Egyszerűen valahogy nem jött ki a lépés, amiben azt hiszem, hogy mindenkinek megvan a felelőssége nyilvánvalóan. Ezeket a nyár erre is való, hogy ezeket próbáljuk levonni. Ezt alapvetően arra értettem, hogy a playout során a többi csapathoz képest látszott az, hogy mennyivel karakteresebb és mennyivel motiváltabb, és ilyen férfiasabb, agresszívabb játékot tud játszani a Szedeák. Ebben azt gondolom, hogy önmagunkhoz képest is léptünk, vagy léptek a srácok egy nagyot előre. Úgyhogy én alapvetően itt erre gondoltam. Az oroszlányi mérkőzés ugye az zalaegerszegi előtt nem sikerült úgy, ott talán egy kicsit nagy volt a nyomás, hogy megilletődtek a fiúk. Ilyen van, de azt hiszem, hogy az zalaegerszegi meccsen pedig, vagy az zalaegerszegi elleni mérkőzésen megmutatták azt, amire próbáltam találni ebben az interjúban is.
2: Voltak úgynevezett meglepetés karakterek a rájátszás során, mint például Jarvis Moss személye, azért ő alapszakaszhoz képest nagyot tudott előrelépni. Ezt hogy látod, ez minek köszönhető szerinted?
3: De ugye Jarvis Mossnak ez volt az első éve Európában, ez minden játékosnál egy nagy váltás, úgyhogy ezt beszéltük már akkor is a szakmai stábban, hogy az ő szezonja valószínűleg kicsit hullámzóbb lesz, tehát benne van. Az látszott már videófelvételek, amiket róla kaptunk, hogy egy hihetetlen jó dobókészségű játékos és egy extra potenciál van benne. Az alapszakasz az hullámzó volt szerintem, ott nyilván egy más kosárkultúrát, egyetlen egy más kultúrát kellett megszoknia, de ezt szépen lassan egyébként azt hiszem, hogy megugrotta. És hát, amit mondtam a karakterekről, az rá is igaz, tehát hihetetlen jó versenyzés, hát a playout az azért a nagy színpad, ha már a playoffban nem sikerült bejutni, legalább olyan tétje van. Ugye most lehet azon gondolkozni, hogy milyen nagyobb tét az 5.-6. helyért játszani, vagy a kiesés ellen. Tehát egy nagy nyomás, ami látszólag rá azért úgy hatott, hogy felspanolta, illetve hát Vukulikicsnek a szerencsétlen kiválása adott neki egy olyan lehetőséget, hogy egyszerűen több labdája volt, illetve több nyomás volt rajta is, amit ő azt hiszem, hogy ezt a szerepkört ezt nagyon élvezte, és hát látszott, hogy milyen extra képes játékos ő.
2: Ugye mentális szakember is dolgozott a csapattal a rájátszás alatt, Fekete György személyében. Nagyon nagy jelentősége van szerinted, hogy ilyen mértékben tudott hatni a csapatra, hogy végül ez a bennmaradás meglett?
3: Többször mondtam, igen, hogy szerintem ez alapvetően 3-4 összetevős ez a dolog. Nem akarom még egyszer a játékosok személyiségét említeni, de valóban ez. Utána ugye az edzőváltás, ami történt a szezon második felében, azt hiszem, hogy az is adott egy új impulzust, újfajta energiákat, újfajta taktikai elemeket a játékba, amik kellettek. Az előnléti rész nagyon fontos volt ebben az utolsó másfél-két hónapban, azért hihetetlen nagy terhelést kaptak a srácok, tehát az előnléti és regenerációs részt ezt kiemelném, de igen, én azt hiszem, hogy ilyenkor, amikor ennyire közel vannak egymáshoz csapatok, mert itt azért valójában az alsóházban nincsenek nagy különbségek a csapatok között, ezt szerintem jól mutatják az eredmények is, nagyon nagy hangsúlya van ennek, hogy a csapat mennyire felkészült mentálisan, illetve hát ez volt az egyetlen konklúzió, amit le tudtunk vonni, hogy jó képességű játékosok, és amennyiben úgy érezzük, hogy bízunk a játékosokban, akkor valószínűleg valami mentálisan nem áll össze, és ebben próbáltunk valamilyen segítséget nyújtani nekik. Én azt gondolom, hogy ez utólag is egy jó döntés volt.
2: Ezt szeretnétek tovább vinni a következő szezonra, szezonokra akár?
3: Igen, szerintem ez megmutatkozott, hogy ez nagyon fontos része tud lenni a csapat életének. Ugye ezek tulajdonképpen ilyen mesterségesen kikényszerített csapat összetartások, tehát egy olyan fél óra, amikor nem lehet telefonálni, mindenkinek valamilyen véleményt kell formálnia, még jobban megismerhetik egymást a játékosok különböző helyzetekben. Erre nagyon sok rosokféle ilyen gyakorlat van. Ezeket a Gyuri szerintem nagyon jól találta meg és váltogatta. Nyilván én ezeken a foglalkozásokon nem voltam benn, de azt hiszem, hogy ez egy olyan gyakorlat, amire érdemes építeni a jövőben is.
2: Említetted azt, hogy levontatok konzekvenciát a szezonból. Van-e még, amit levontatok esetleg, vagy ami így tanulságként szolgál, hogy akkor jövőre másképp kell csinálni?
3: Hát persze, az ember azért mindig végig gondolja ezeket a dolgokat. Szerintem egyébként, hogy mondjam, amellett, hogy ez egy nehéz szezon volt, ez részben különböző sérüléseknek is volt köszönhető. Ugye volt egy levont pont tőlünk egy sportolosi igazolás miatt, ez nyilvánvalóan az én felelősségem, tehát ezt nyilván nem kellett átgondolnom, ebből tanultam, megtanultunk szervezeti szinten is. De persze van egy csomó apróság, döntések meghozatalakor, esetleg játékos kiválasztáskor, amit tanultunk az idei évből is, ezeket nyilván beépítjük a következő körben. Most nem akarnék ebből semmit kiemelni, de tanulságos év volt, annyi biztos.
2: Kicsit hasonlított a vége a tavalyi szezonhoz, ugye ott is a bennmaradásért küzdött a csapat, idén is bennmaradásért küzdött a csapat. Látsz esetleg a két szezon között bármi hasonlóságot, ami végül hasonló sorsa vezette a csapatot, vagy esetleg különbség, ami mondjuk az idei szezonban jobb volt, mint a tavalyiban, vagy akár fordítva?
3: Igen, ez egy érdekes kérdés. Szerintem talán, hát ugye az nyilvánvaló különbség, hogy tavaly azért egyel korábban sikerült bebiztosítani a bentmaradást, bár az sem volt azért egy nyugodt menet. Ott ugye más volt a szituáció, mert ott alapvetően még február, tehát az átigazolási időszak vége előtt sikerült Milos Glišićet is leigazolni, aki azt gondolom, hogy egy nagyon nagy segítség volt a csapatnak. Ő ugye Vukvulikiccsel nagyon jó játékkapcsolatot alakított ki már fiatal korában, úgyhogy ez nyilvánvalóan segített tavaly. Ami hasonlóság, hogy idén is volt egy edzőváltás azon a tájon, mint tavaly. Tavaly ugye nem edzőváltás volt, hanem Nikola Lazić érkezett a szakmai stáb mögé segítségnek. Én azt hiszem, hogy akkor annak nagyon fontos jelentősége volt, mint ahogy idén annak is, hogy Andrej Komendić vette át a csapatot. Kellett ez az új impulzus, kellett kicsit felrázni a társaságot. Ugyanakkor idén ez egy kicsivel nehezebb feladat volt abban az értelemben, hogy ugye nem igazoltunk új légióst, sőt Vukulikicset elvesztettük. Ugye Neuwirth Bence érkezett, ki nagyon hasznos magyarként állt bele ebbe a periódusba, de alapvetően egy megfogyatkozott brigáddal kellett újra összerakni, vagy kicsit más szerepkörbe rakni játékosokat, és ilyen formán azt hiszem, hogy ez egy jóval nehezebb menet volt, mint a tavalyi.
2: Igen, ugye megfigyelhető volt itt a rájátszás alatt is, hogy nagyon szűk volt az a bizonyos rotáció, szóval így 7-8 ember volt az, aki végigjátszott a gyakorlatilag az egész rájátszást. Ez valamilyen szinten okozott-e olyan fejtörést esetleg, vagy bármilyen nehézséget? Nyilván igen, de hogy így szakmai boldalról ez így mit jelentett a csapat számára?
3: Igen, hát ugye az normális, hogy ahogy nő a tét, ahogy a bajnokság vége felé haladunk, egyre szűkülnek a rotációk. Ez azért egy általánosan megfigyelhető trend a többi csapatnál is. Az igazán komoly fertőzést azért az okozta, amikor Vulikics megsérült, tehát ott éreztük, hogy itt nagyon komolyan el fognak szállni játékpercek, tehát itt nagyon nagy jelentősége lesz a regenerációnak. Ebben szerencsére nagyon jól álltunk. Kriosauna, a Red Zone-ba jártak a játékosok rehabilitálni kisebb sérülésekkel, ugye Pejhár, például az ellenléti edzőt keveset említem meg, de azért igyekszem, hihetetlen jól tartotta formában a csapatot, vagy tonizálta a fiúkat, amikor kellett, illetve adta meg a pihenőt egyébként Andrej Komendić is, amikor úgy érezte, hogy kell. Nyilván nem volt egy szerencsés szituáció, és ezt sokkal tovább már nem lehetett volna húzni. Tehát tényleg hihetetlen magas játékperccel játszotta le a legtöbb játékos ezt a dolgot. Ezen azért valószínűleg Vulikics bemaradása enyhített volna, de azt gondolom, hogy valamennyit mindenképpen szűkült volna a rotációt. Ahogy kérdezed, szakmailag egy nagyon nehéz menedzselés volt szerintem. Tehát nyilván nehéz ilyen rotációval hosszú távon kosárlabdázni.
2: Ugye Vulikics sérülése eléggé meghatározó volt negatív értelemben. Mikor lesz újra bevethető, és mikor tudjátok így visszaépíteni őt a csapatba?
3: Hát ugye neki most tulajdonképpen fel van bontva a szerződése, nyilván kapcsolatban vagyunk vele. Ugye azt választotta, hogy Belgrádban műtsék meg, úgyhogy ő hazament, és most már a rehabilitációját végzi. Szerintem, hogy augusztus-szeptember környékére várható az, hogy ő nagyjából kontakt nélküli kosárlabda mozgásokat végezhessen, tehát előtte azért még egy nagy út van. Természetesen nyilván folyamatosan figyeljük, mint a legtöbb játékos, aki megfordult a SZDA kötelékében, magyarok, külföldiek, tehát azért tudunk mindenkiről, hogy kivel mi a helyzet. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz az ő sorsa is. Most azért nem valószínű, hogy ő kezd irányító poszton légiósként a szezon Szegeden.
2: Ahova kedves testvéred ugye elő tudott lépni, és nyomás alatt igencsak jól tudott teljesíteni. Ezt így te vártad tőle, vagy tudtad, hogy ő méltóképpen meg tudja állni a helyét azon a poszton, vagy így az nád így, hogy alakult, mint testvér a testvérhez való viszony kapcsán?
3: Hát ugye igen, tehát viszonylag régóta ismerem, és őról azért minden edzője tudja, ugye Szegeden is nyert 2 U20-as bajnoki címet egymás után, és ott is az volt a jellemző, hogy nyomás alatt nagyon jól teljesített. Tehát vannak ilyen típusú játékosok, akiknek a plusz tét ad egyfajta ilyen plusz motivációt, ugye az előbb említettük Jarvis Moss-t, és Gazsival kapcsolatban is körülbelül ezek a gondolataim, szóval, hogy neki nagyon jót tesz a tét. Én annyit mondtam a csapatnak, mikor Vuk megsérült, hogy azért ezek a sérülések általában lehetőséget adnak játékosoknak előrelépni, még több játék lehetőség, ez egyben több lehetőség a hibázás is bizonyos értelemben, de hogy meg lehet mutatni egy előrelépett szerepben, és nagyon sok játékos kezdte el így építeni a karrierjét. Nyilván azért a Gáspár már egy ismertebb játékos, de azt hiszem, hogy ilyen nyomás alatt másfél hónapot lejátszani, az mindenképp egy olyan teljesítmény, ami azért megsüvegelendő. Én számítottam erre, hogy jól fog játszani, de az, hogy ennyire konzisztensen és kevés hibával, az egyébként az engem is meglepett, és a jó értelemben, de egyébként ezt el tudom mondani az egész csapatra, tehát mindig őt emeljük ki kicsit, mert nyilván neki nem volt nagy cseréjed, de hogy a többi játékos is, bárki, aki beszállt, azt gondolom, hogy nagyon kevés hibával hozták le ezt a playoutot.
2: Említetted, hogy az utolsó mérkőzésen a szurkolók önkívületi hangulatot csináltak, hogyha fogalmazhatok így. Milyen volt a szurkolóknak a vízhangja ugye az alapszakaszban, amikor nagyon hullámzó volt a teljesítmény, és ugye alsóházi besorolásba került a csapat, illetve a szezon végére, hogy végül a bennmaradás összejött a kettő között így. Mennyire volt nagy a kontraszt?
3: Hát ez nehéz dolog. Nyilván az utóbbi 2 év az összességében nem úgy sikerült se vezetői, se szurkolói szemmel nézve, hogy vártuk vagy terveztük, úgyhogy teljesen érthető, hogy az alapszakasz közben azért volt egyfajta kiábrándultság érzékelhető, ugye ez azt gondolom, hogy teljesen normális bármilyen csapat tekintetében, aki ilyen hullámvölgynek egy lejjebbi szakaszában van. Azt hiszem, hogy az egész szezonban érzékelhető volt, ugyanakkor azért a külön szektor. Szerintem egyre népesebb szurkolótáborunk egyébként, azért azt gondolom, hogy kitartott, és azért nagyon hálásak vagyunk. Az utolsó mérkőzésre pedig egyszerűen, tehát ezt tényleg nehéz szavakba foglalni. Olyan emberek jelentek meg, akik nagyon rég jártak SZDA meccsen, akikről tudjuk, hogy fontos a klub, esetleg régebbi játékosok, vagy akár csak volt utánpótlás játékosok. Mind-mind olyan emberek jöttek ki, akik tudták, hogy mi a tét, és valahogy éreztették, vagy érződött, hogy hány embernek fontos a szegedi kosárlabda. Tehát egy nagyon, nagyon szép mérkőzés volt ebből a szempontból, és az, hogy emellé pedig olyan hangulatú szurkolás is társult, tehát nem csak nézők voltak, hanem valóban szurkolók is. Az azt hiszem, hogy nagyon fontos, ahogy talán kezdtük az interjút az egész szegedi kosárlabdázás szempontjából, mert ez ilyen összetartozást érzés adott, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a jövőre nézve is.
2: Ha már a jövőre nézve, következő szezonra milyen tervek vannak kibontakozóban, hogy esetleg is a jobb eredményt érjen el a csapat?
3: Hát a jövő szezon sem lesz egyszerű, annyi biztos. Ez már előre látszik azért, hogy itt különböző ugye pénzügyi változások vannak, sport van, ezeket most nagyon nehéz még belőni, belátni, hogy hogy van, úgyhogy a legtöbb csapat úgy alakítja most a keretét, hogy talán nagyobb hangsúlyt fektet fiatal játékosokra. Én azt gondolom, hogy a légiósok minősége is lehet, hogy vissza fog esni, tehát én egy nagyon szoros bajnokságot várok jövőre, hogy most ebben a Szeged hol fog szerepelni. Az egy nagyon jó kérdés, nyilván a legjobb tudásunk szerint próbáljuk kialakítani a jövő évi keretet. Én azt hiszem, hogy próbáljuk egyel előrébb léptetni a saját fiatal játékosainkat, akik most ugye az U20-as döntőn 4. lettek, és illetve hát egyikük ugye Szegedi a Tudományegyetem tanulója, tehát hogy őket is kicsit feljebb kell léptetni ebben a hierarchiában. Nyilván ezekért a helyekért meg kell dolgozni, de azt hiszem, hogy körülbelül ezek a jövő évnek az ilyen főbb sarokpontjai, de nagyon nehéz még ezen a ponton jósolni.
2: Ez természetes. Vannak-e kifejezett célok, akár hogy már most így véget ért a szezon? Van-e esetleg egy-kettő, ami már így biztos célként van kitűzve, akár hogy a fiatalokat szeretnétek előre léptetni például?
3: Mindenképp ezt szerintem, hogy kijelöljük azokat a fiatalokat, akiket kiemelt projektként kezelünk a jövő években vagy évben. Én most ilyen helyezésbeli célokat még nagyon nehezen fogalmaznék meg, én ezzel mindig szeretem megvárni azt, amíg legalább lemegy pár ilyen edzőmeccskör, hogy lássuk, hogy az ellenfelek hogy néznek ki, illetve mi hogy nézünk ki, ami az is az augusztus-szeptember az erre is egy jó visszajelzés általában, tehát helyezésekben én nem szeretek célokat megjelölni. Hát minden évben általában ez a kijelölt célom, de ez, szerintem ezzel mindenki így van, hogy az ideinél egy jobb szereplést elérni az alapszakaszban. Nyilván most így az utolsó helyről, ez ugye az alapszakasz végén, ahol befejeztük. Ez azért reméljük, hogy nem megugorhatatlan, de hogy nyilván azért titkon szeretnénk minél sikeresebb csapatot építeni. De mondom, nagyon sok ebben még a szürke folt.
2: Ugye te is játszottál egy jó pár szezont itt a Zedák együttesében, és ugye te ügyvezetővé avanzsáltál. Amikor ez így kiderült, hogy téged kérnek föl, vagy te kerülsz ebbe a szerepkörbe, ez téged hogy érintett, vagy ezt hogyan fogadtad?
3: Hát ez egy hosszabb folyamat volt. Én ugye, amikor csapatkapitánként szezon közben még oda mentem az elnök úrhoz, hogy Kardos Péterhez, hogy én évvégén szögre akasztom a cipőmet, úgyhogy a jövő év összetételén el nem kell velem számolni, és szerettem volna jó hamar bejelenteni. Ő akkor jelezte, hogy ő azért szeretne az egyesület kötelékében tartani. Nekem akkor még volt motivációm játszani alsóbb osztályban, de végül erről letettem különböző okok miatt, és akkor egy ilyen utánpótlás technikai vezetői állást kaptam, ami ugye 300 gyerekes utánpótlásnak a mindennapi szervezése volt ott a feladat, de eltelt egy fél év, és akkor hát az ügyvezető pozícióban ugye Bonifer Domonkos látta el akkor a felnőtt csapat mellett, de ugye ebben változás állt be, és engem akkor hívott be Kardos Péter, megkérdezze, hogy szeretnék-e ügyvezető lenni, és van ez két napom eldönteni. Hát ott azért kihasználtam azt a két napot gondolkodásra. Ez nyilván egy nagyon nagy felelősségű munka, nagyon sokat kellett hozzá tanulni, még mindig tanulom bizonyos értelemben, vagy szerintem ez folyamatosan tanulja az ember, de ugyanakkor egy hihetetlen nagy megtiszteltetés, és hát próbálok valamit visszaadni a klubnak, amit én kaptam a klubtól játékosként, vagy kapitánként, vagy mindenhogy.
2: Mi mindent szeretnél visszaadni?
3: Hát amit én kaptam, az tényleg rengeteg élmény és nagyon sok emberi kapcsolat, ahogy az egész város, azt hiszem, hogy hát ilyen otthona találtunk a párommal, azt mondhatom. Ebből az érzésből szeretnék valamit visszaadni, tehát segíteni a mostani fiatalok felépítését, a szurkolóknak örömet okozni a csapattal, mert érzem azt, hogy nekünk nagyon sokszor adtak erőt, míg ugye a csapat közelében voltam, de most is ügyvezetőként is természetesen érzékelem ezt, és hát ebből valami pozitív élményt visszaadni nekik. Én azért megemlékszem a bajnoki bronzérmes csapatra, vagy a két ezüstérmes csapatra, azért azok olyan esték, meg olyan mérkőzések, amiket egy darabig nem felejtünk el, és hát ebből szeretnénk minél többet a jövőben.
1: Hősies küzdelemmel kivívta az NB1-ben maradás jogát az STS-EDEák. A szegedi férfi kosárlabda csapat ügyvezetője Kerpen Frunius Balázs azt mondja, a játékosok mentális segítséget is kaptak a bennmaradásért vívott harchoz. Kerpen Frunius Balázzsal Molnár Benedek beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallgatják.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is kedden, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt az abszolút melegrekord Magyarországon. Megdőlt a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is, Budapest 11. kerületében Lágymányoson 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsérték 41,9 fok volt, amit 2007. július 20-án mértek Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon regisztrálták, 40,7 fok volt Budapesten. A károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében megteremti a kárenyhítési rendszerből az előleg fizetés lehetőségét a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, amelyet kedden nyújtott be a kormány az országgyűlésnek. A tervezet kiegészíti a törvényt egy új alcímmel, amely a kárenyhítési előleg törvényi szabályozási szintet igénylő előírásait tartalmazza. Továbbá felhatalmazást ad miniszteri rendelet megalkotására a magasabb szabályozási szintet nem igénylő részletszabályok tekintetében. A javaslat megteremti annak a lehetőségét, hogy a kárenyhítő juttatás előrehozott kifizetése a kárenyhítési alapban rendelkezésre álló forrás terhére megvalósítható legyen, rögzíti az előleg igénybe vételének alapvető feltételeit. Előleg igénylésére az a termelő lesz jogosult, aki a kockázat közösségben tagsággal rendelkezik, az egységes kérelme alapján legalább 1 hektár termő szőlő, illetve gyümölcsültetvénnyel rendelkezik, és az agrárkár megállapító szerv által igazolt károk következetbe a tavaszi fagy miatt. Országszerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé a hallgatók számára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség most lezárult programja révén. A hazai felsőoktatás digitális

0: megújítását támogató fejlesztés eredményeként országszerte közel 500 egyetemi oktató, kutató és szakértő közreműködésével több mint 35 ezer oldalnyi tananyag, kézirat és 25 ezer média elem készült el. A program célja a digitális tananyagok és előadások fejlesztése, amelyek moduláris felépítésének köszönhetően a felsőoktatási intézmények igényeihez igazíthatók. A fejlesztés 7 kiemelt képzési területre az egészségtudományi, a műszaki, az informatikai, a gazdaságtudományi, az agrár, a pedagógus és természettudományi képzésekre fókuszált. A digitális tananyagok a nyár folyamán válnak elérhetővé. A projekt a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz támogatásával valósult meg 2023. július 1-e és 2026. június 30-a között. Első Mátyás aranyforintja megnevezéssel bocsátott ki arany emlékérmét a Magyar Nemzeti Bank idei emlékérme kibocsátási programja keretében. Az emlékérmék a középkori magyar aranyforintok sorozat 9. elemeként jelennek meg. Az egy dukátos, vagyis csaknem 3,5 grammos, valamint 4-szeres súlyú vastag veretes változatban megjelenő érmék mellett a jegybanki kibocsátások hagyományaihoz híven az 50 ezer forintos névértékű nemesfém érme színesfém változata is megjelenik 5 ezer forint névértékkel. Az emlékérme tervezője Király Fanni iparművész mesterjegye az emelt sík fölött a bal oldalon található. A kibocsátással az MNB a magyar pénztörténeti értékekre, a nemzeti fizetőeszköz történelmi előképeire hívja fel a figyelmet. A sorozat eddig megjelent elemei Első Károly, Első Lajos, Mária, Zsigmond, Albert, Első Ulászló, Hunyadi János és Ötödik László által veretett aranyforintoknak állítottak emléket. Az emlékérmék elsődleges szerepe az érték közvetítés és a figyelemfelhívás. Az érmék fizetőeszközként való használata kerülendő, a rajtuk szereplő névérték a gyűjtői értékük megőrzését szolgálja. Megerősítette a kőrisrontó karcsú díszbogár jelenlétét június végén Beregsurány térségében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriumi vizsgálata. A bogár akár tömeges kőrispusztulást is okozhat, ezért a NÉBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el. A Beregsurányi erdőségben kihelyezett feromon csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg. A kőrisrontó karcsú díszbogár észlelése nem csak Magyarországon, de az egész Európai Unióban a károsító első igazolt előfordulása. A kőrisrontó karcsú díszbogár Ázsiából származó invazív faj, amely a kőris fajok egyik legsúlyosabb károsítója. Észak-Amerikában és Kelet-Európában már jelentős kőrispusztulást okozott, ezért megjelenése komoly növényegészségügyi, természetvédelmi és erdőgazdálkodási kockázatot jelent. A kártevő elsősorban a kőrisfákat veszélyezteti. Lárvái a kéreg alatt a fa szállító szöveteiben fejlődnek, ezzel akadályozva a növény tápanyag és vízellátását, ami idővel a fák pusztulásához vezethet.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Európa Rádió híreit hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a Kontinentális reggelit, az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát hallják, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Július 2-a csütörtök van, amikor az Ottóknak kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük azokat is, akik ezen a napon születtek. Most következzen kínálatunk 8 óráig. Hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, majd hitéleti gondolatokkal adunk útra valót. 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy cigány misszióval kapcsolatos felmérés készült a Nyírségi Egyház megyében. Kis Réka missziói lelkipásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyházközségeket feltérképezze a helyzetet. Vele beszélgetünk 7:30 után nem sokkal, ez tehát a kínálatunk 8 óráig, ha tehetik, maradjanak velünk.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, ma július 2-a van, az Ottók ünneplik névnapjukat. Az Ottó a német Otto névből származik. Ez az ott kezdetű germán eredetű nevek önállósult becézője. Jelentése: birtok, vagyon. 1844-ben e napon először mutatták be az Erkel Ferenc által megzenésített himnuszt. Kölcsey Ferenc költeménye 1903-tól az ország hivatalos himnusza. A zeneszerző és karmester 1844-ben szerezte, amikor a Kölcsey versének megzenésítésére kiírt pályázaton első díjat nyert. A pályaművet először a Pesti Nemzeti Színház mutatta be. 1849. július 2-án meghalt Gábor Áron, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ágyúöntője és tüzértisztje. 1879-ben e napon született Móricz Zsigmond író, újságíró, szerkesztő. Tiszacsécsin született, a 20. századi magyar realista próza kiemelkedő alakja. Móricz országos hírnevét a Nyugatban 1908-ban megjelent Hét Krajcer című elbeszélése hozta meg. 1909-ben közzétette első novellás kötetét. Üdvözölte a polgári forradalmat, és kezdetben reményeket fűzött a Tanácsköztársasághoz is. A kommün bukása után kizárták a Kisfaludi Társaságból, írásait egy ideig csak a Nyugat és az Est lapok közölték. 1929 és 33 januárja között Babiccsal közösen szerkesztette a Nyugatot. 1939-ben megvette a Keletnépe című lapot, és azt szerkesztette haláláig. Kiváló életművéből kiemelkedik az Erdély trilógia, a Légy jó, mint halálig, az Uri-Muri, a Rokonok és az Árvácska. Művészetével ő lett a magyar kritikai realizmus beteljesítője. 1900-ban első próbaútjára indult a Ferdinand von Zeppelin által tervezett LZ egyjelzésű léghajó. A merev szerkezetű könnyűfémből készült kormányozható léghajót a magyar Schwarz Dávid találta fel. Találmányát halála után az özvegyétől vásárolta meg Zeppelin gróf, aki ezen léghajók révén vált világszerte ismerté. 1922-ben megszületett Pierre Cardin, francia divattervező. 1938-ban e napon született Szilágyi Domokos, erdélyi magyar költő, író, irodalomtörténész és műfordító. 1936. július 2-án született Hofi Géza, Kossuth díjas és kétszeres Jászai Mari díjas humorista, színész, énekes. A Magyar Köztársaság érdemes művésze és kiváló művésze, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a magyar kabaré történetének egyik leghíresebb és legtöbbet emlegetett alakja. 1953. július 2-án Nagy Imrét nevezték ki a minisztertanács elnökévé. 1958-ban e napon született Friderikus Sándor, újságíró, Pulitzer-díjas író. 1983-ban meghalt Budai László futballista, a legendás aranycsapat jobbszélsője. És a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség 1994. szeptemberében Párizsban magyar javaslatra ezt a napot a Sportújságírók napjává nyilvánította. 1955-ben ünnepelték először. Ezek a jeles évfordulók kötődnek tehát a mai naphoz, július 2-ához.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

Ki vagyok én? Az ember az élete folyamán előbb vagy utóbb eljut arra a pontra, hogy felteszi saját magának a kérdést. Mégis, ki vagyok én? Egy születési dátum, személyi szám, egy adatarendszerben, egy olvasókártya azonosítója. Bele sem gondolunk abba, hogy mit kér az ismert sláger tőlünk, amikor azt halljuk a rádión keresztül, hogy az légy, aki vagy. Vannak jelek, amelyek segítenek eligazodni az életben, erre vonatkozóan is. Jelek, amelyekre figyelni kell, amelyek elvezetnek a valós énünkhöz. Azt szokták mondani, egy női táska mindent elárul a tulajdonosáról, egy kutya a gazdájáról, egy autó a vezetőjéről. Nem véletlenül vannak árulkodó kapcsolódások, kötelékek, összefonódások, életek, sorsok, akár helyek és tárgyak között. Nem véletlenül vagyok ott, ahol vagyok. Nem véletlenül érzem azt, amit érzek. Gondolom azt, amit gondolok. Ezek a felismerések már önmagukban is nagy előrelépésnek számítanak a kérdés megválaszolásában, ki vagyok én. Sokan úgy vélekednek, hogy ők tulajdonképpen azok, amiket birtokolnak, felhalmoznak. Ha az embert az ősi kísértés nem hagyja ilyenkor nyugodni, olyanok lesztek, mint az Isten. Csak nyújts ki a kezed, meg tudod csinálni, meg tudod szerezni, képes vagy rá. Hány élet futott már így zátonyra, ment már tönkre, mert a szívet elbizakodottá és felfuvalkodottá tevő világ szavára hallgatott. Talán nem erős megállapítás, ha azt mondjuk, lelkiekben hasonlítunk egy matrioska babára, amelyből újabb és újabb figurák kerülnek elő. Egy ilyet kézbe véve hajt bennünket a kíváncsiság, hogy megtaláljuk a legbelsőt, amit már nem lehet tovább bontani. Érdekes, hogy a bábú készítését a mester ezzel a legbelső, egységes darabbal kezdi, és utána esztergálja köré a többit. Mennyi réteget pakolunk mi is magunkra, és mennyi réteg rakódik ránk. De akkor ismerjük meg leginkább önmagunkat, ha a legbelső lényünkhöz kerülünk közel. Van egy nagyon szép kifejezés a Bibliában, a szív elrejtett embere. Megtisztítva minden felesleges, ráerőltetett, valósnak vélt jellemzőtől. Lelkünk igazi vonásai ott legbelül vannak. Ha magunkat meg akarjuk találni, egy kicsit el kell vesznünk, mint a tékozló fiúnak, aki eltékozolva az atyai örökséget, elhagyott, kiszolgáltatott állapotában, vagy mondhatjuk úgy is, hogy minden felesleges emberi rétegtől megtisztulva magába szállt. Helyreállt a rend az életében, megtalálta önmagát, átértékelt mindent, újra gondolta az életét. Bizony, nem könnyű kalandra vállalkozik az, aki az önismeret útjára lép. A sok buktató, tévút, zsákutca ellenére mégis eljuthat az ember odáig, hogy kimondja, tudom, ki vagyok. Tudom, milyen vagyok. Tisztában vagyok gyengeségeimmel és kapott talentumaimmal. Tudom, honnan jövök és hová tartok. Tudom, hogy célja van az életemnek. S majd a legvégén tudom, kinek hittem.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Megdőlt az abszolút nyári áramfogyasztási csúcs hétfőn a hitelesített adatok alapján. A kora esti órákban elérte a 7488 megawattot a hazai villamosenergia hálózat terhelése. Ez 452 megawattal haladta meg az eddigi nyári rekordot, közölte a Mavir Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT. Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a rendszerterhelés legmagasabb értéke 7036 megawatt volt. A hazai téli áramfogyasztási csúcsok általában magasabbak, de előfordult már, hogy a nyári csúcsterhelés meghaladta a télen mért maximumot, 2015-ben például a nyári csúcs 6457 megawatt, míg a téli csúcs 6447 megawatt volt. A valaha mért legnagyobb értéket Magyarországon idén, január 13-án regisztrálták, akkor elérte a villamosenergia rendszer terhelése a 8182 megawattot. Közös állásfoglalást fogadtak el a visegrádi országok parlamenti bizottságainak vezetői az Európai Unió jövőjét érintő legfontosabb kérdésekről. Ezek között van a következő 7 éves uniós költségvetés, a biztonságpolitika, az EU bővítése. A résztvevők kiemelték az agrár és kohéziós politika, valamint a versenyképesség támogatását is. A visegrádi országok, valamint Bulgária, Horvátország, Románia és Szlovénia is közös fellépést sürget a mezőgazdasági válságok hatékonyabb kezelése érdekében. A résztvevők szerint a gazdálkodókat érintő kockázatokra gyorsabb, rugalmasabb és hatékonyabb uniós válaszokra van szükség. Csütörtökön Magyarországra látogat a Velencei Bizottság delegációja, hogy megvizsgálja az államfő elmozdítását célzó alkotmánymódosítást. A testület az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szervezete, amely azt értékeli, megfelel-e a jogszabály a jogállamiság és a demokratikus normák elvárásainak, de döntései nem kötelező érvényűek. Tóth Árpád korábbi kórház igazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök. Olvasható a június 30-án megjelent magyar közlönyben. Hegedűs Zsolt az egészségügyért felelős miniszter javaslatára meghozott határozat július 1-én lépett hatályba, áll a dokumentumban.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Shit.
1: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
2: Cigány misszióval kapcsolatos felmérés készült a Nyírségi Egyház megyében. Kis Réka missziói lelkipásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyházközségeket feltérképezze a helyzetet. Kis Rékával Demeter Zsuzsa beszélgetett.
3: Esperes úrtól is kérdeztem, és öntől is kérdezem, hogy a felmérés most ugye egyházmegyei szinten zajlott. Beszélgettek azokról az emberekről, akiket szeretnének bevonni, segíteni, fejleszteni, mondjuk így. Velük tudott-e találkozni, vagy lesz-e egy ilyen következő lépés, amikor a sokszínű cigány emberekkel, cigánysággal ülnek le, hogy ők mit szeretnének?
4: Erről konkrétan így még nem esett szó, de én úgy gondolom, hogy ha egy működő missziót szeretnénk elindítani, azt egyedül nem tudjuk, tehát ahhoz kellenek azok a lelkész társak, vagy tanodai munkatársak, akik ott élnek velük. Tehát, hogy ők tudják igazából, hogy abban a településen, adott tanodai közösségben, hittancsoportban, hogyan kell feléjük fordulni. Ők ismerik név szerint, sokszor nem csak név szerint, hanem családi körülményeiket ismerik. És tehát, hogy elengedhetetlen, hogy velük is találkozzunk, és ez egy közös gondolkodás legyen szerintem.
3: A hittanórákon kívül milyen lehetőségeik vannak még a lelkipásztoroknak?
4: Az az érdekes, hogy, és ezért nagyon-nagyon nagy hálát érzünk a szívünkben, hogy ami hittanórán elkezdődik, az tud folytatódni mondjuk egy nyári táborban, egy ötnapos klubban, vagy vakációs biblia héten, illetve az elmúlt pár évben, mert arról is van visszajelzés, hogy nem csak a kisebb korosztályban, hanem mondjuk a konfirmandus korosztályban, vagy az ifjúsági korosztályban is jönnek vissza mondjuk egy Hercegkút ifjúsági táborba, mert megérezték, hogy ott valami több van. Ott egy nagyon jó közösség van, ott elfogadják őket, észreveszik őket, szeretettel fordulnak feléjük, illetve ott van az a többlet, hogy ott az Istenről beszélnek, és hogy az Isten is őket is szereti, ők felé is, őket is várja. És hogyha ezt megérzi a gyermek, akkor szerintem úgy megfogalmazódik a vágy a szívében, hogy ő ez a közösséghez szeretne tartozni. Egy-két fő, vagy két-három fő szokott visszajönni, tehát hogy nem tömegesen, de hogy már erre is van példa, és ezért nagyon hálásak lehetünk.
3: És a felnőttek felé milyen út vezet? Említette, hogy vannak keresztelők, temetés, a házasságkötés már nem annyira jellemző, hogy elmennek templomba, ugye egészen mások a hagyományaik, szokásaik, de a felnőttekkel mit lehet tenni, kezdeni?
4: Erre egy jó példát szeretnék hozni, talán úgy lesz legszemléletesebb. Piricsén kialakult egy olyan bibliakör, vagy egy igei alkalom, ahol főképp felnőtt cigány testvérek jönnek össze vasárnap délután. Talán ezek az utak lehetnek, de itt is egyébként visszacsatolnék a hídemberekre, mert ez a közösség egyébként úgy alakult ki, hogy a lelkipásztor megszólított egy cigány testvért, aki utána hívta a családokat, ismerősöket, terjedt a híre ennek a közösségnek. Talán ezek az utak lehetnek. És hogy tényleg egymást hívogatni, egymást megszólítani.
3: Tehát akkor nem csak a lelkipásztor vállára nehezedik ez a súly, hogy így mondjam.
4: Nem is szabad talán, hogy egyedül hordozza ezt a felelősséget. Sok esetben egyébként nincs is arról szó, hogy ne fogadnák el a lelkipásztort, de hogyha egy ismerős cigány testvér szólít meg egy másik cigány embert, annak van egy töblete, ezt be kell vallani.
3: Megfogalmaztak-e a lelkipásztorok kívánságokat, segítségkérés gyanánt, hogy mire lenne szükségük?
4: Igazából itt még csak a háttér lett felmérve, és ebből fog kialakulni igazából, hogy hogyan tudunk elindulni ebben a szolgálatban, és szerintem akkor fognak ezek a gondolatok megszületni.
3: Volt-e olyan egyházközség, ahol nincsenek romák?
4: Volt egyébként olyan visszajelzés, ahol a településen lehet egyébként ugye a KSH adatok alapján, azokat én előtte szépen kigyűjtöttem, hogy ott volt bejelentés, de hogy egyébként a valóság az nem mindig ezt tükrözi. Volt ilyen egyházközség, ahol ezt jelezték vissza.
3: Tehát igen. Volt olyan, hogy nem merül fel problémaként?
4: Nem, hát ez a fajta szolgálatot nem merül fel, igen. De hogyha csak a világi adatokból indulunk ki, a világi, mondjuk egy szociológiai felmérések azért ezeket vizsgálták, hogy hol élnek mondjuk többségben cigánytestvérek. Igen, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye ilyen terület, ahol bőven élnek közöttünk, együtt élünk velük, és ezért sem lehet az, hogy nem fordulunk egymás felé, hiszen együtt vagyunk, együtt élünk, és ez a...
3: Azt is mondta Esperes úr, ugye visszautalok a vele folytatott beszélgetésre, amit így elkezdtünk ebben a témában, hogy a Hittudományi Egyetemen is van erre már külön...
4: Külön tanszék van, tanszék. Hogyha jól tudom, és azon belül ugye én a lelkész szakosokról tudok nyilatkozni, nekünk 3,5 év romológia tanulmány volt, ebből 2 egyébként a háttér ismeretet adták át, tehát ezeket a szociológiai ismereteket, akár a múltukkal kapcsolatban, jelenükkel kapcsolatban, kulturális hagyományaikat. És a 3. fél év volt igazából az, amikor már igazából fele-fele arányban voltunk bent az egyetemen, illetve mentünk ki egyházközségekhez is. Voltunk itt a megyében is, például Hodászon is. Az Országos Református Cigánymissziónak a keretén belül is ott konferencián vehettünk részt. Ezek azért voltak nagyon fontosak, mert itt már találkozások voltak. És nem csak, bocsánat, a száraz adatok voltak, ami elengedhetetlen és nagyon fontos, hogy megismerjük egymást, csak számomra én személyesen azt tudom nyilatkozni, hogy nekem ezek a személyes találkozások nagyon sokat adtak. És vannak azóta is olyan cigány ismerőseim, akik nem csak ismerősök lettek, hanem egy nagyon szoros baráti kapcsolat alakulhatott ki. És lehet, hogy nem tartjuk mondjuk minden nap a kapcsolatot, de ha egy cigánymissziós konferencián találkozunk, vagy bármilyen missziós alkalmon, akkor úgy köszöntjük egymást, mint hogyha nemrég váltunk volna el. Tehát ezek nagyon-nagyon mélyen megragadtak.
3: Ugye említette a tudás átadást az egyetemi szinten, ha már túl van ezen a 3 fél évben, és ugye egyáltalán a képzésen. Sikerült-e ezek mentén közelebb kerülni hozzájuk, közelebb kerülni a megértéshez, ahhoz, hogy miért ilyen, egyrészt miért ilyen heterogén a cigányság mégiscsak, és miért van egy része olyan állapotban, amilyenben, amiről azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon rájuk férne, hogy fejlődjenek.
4: Nagyon sok mindent át tudtak nekünk adni szerintem, és megint visszacsatlakoznék erre, hogy a személyes találkozások azok nagyon fontosak voltak, de nyilván a gyakorlatban, vagy amikor már kikerültünk a csoportársaimmal a gyülekezetekbe, és nagyrészt ezen a területen, megyében helyezkedtünk el, akkor láttunk rá nagyon sok mindenre, és akkor ismertük meg őket igazán. Tehát ez elengedhetetlen igazából.
3: Miért pont most, miért készült ez a felmérés? Hát hiszen tudjuk, hogy azért van a megyében sok helyen már említett Ófehérton például, vagy Piricsén, meg biztosan másutt is lehetősége a cigányoknak.
4: Igen, az volt az érdekes, hogy ez a kezdeti lépésként indult el ez a felmérés, de az kiderült belőle, hogy nagyon sok helyen már nagyon komoly missziós szolgálatot végeznek a lelkész testvérek, vagy egyházközségi alkalmazottak. Tehát ez már elindult, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, mert talán nem mindig kapcsoljuk össze ezt a 2 szolgálatot, hogy végezzük a hétköznapi lelkészi szolgálatokat, és itt van egy új fogalom, kicsit vagy az egyházmegyében új fogalom, vagy cigánymisszió, de ez a 2 nagyon sokszor összeér. Tehát megjelenik ugye az említett hitoktatásban, keresztelés, temetés kapcsán, vagy bármilyen olyan alkalomkor, amikor megkeresik az egyházközségeket a cigány testvérek.
2: Cigánymisszióval kapcsolatos felmérés készült a Nyírségi Egyház megyében. Kis Réka missziói lelkipásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyházközségeket feltérképezze a helyzetet. Kis Rékával Demeter Zsuzsa beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várjuk vissza Önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Ha tehetik, tartsanak velünk!
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kármán András kifejtette, az idei költségvetést még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, még mielőtt a költségvetési év elkezdődött volna, 8-szor módosították. A kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot előreláthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre, hangsúlyozta a pénzügyminiszter. Kármán András kifejtette, a törvényjavaslat prezentációja a hatályos kormányzati struktúrán alapul majd, az egyes szakterületekkel kapcsolatos kiadások egy helyen szerepelnek majd. Hivatalossá vált a Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb 42 Celsius fokos hőmérsékleti érték, amit a Nógrád vármegyei Széchenyben mértek kedden, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. A mérések kezdete óta regisztrált legmagasabb hőmérséklet eddigi rekordja a 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt, de kedden Széchenyben egy tizeddel magasabbra emelkedett a hőmérséklet. Ezzel nem csak az abszolút, hanem az országos napi legmagasabb maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt, hiszen eddig ezen a napon 2022-ben Berettyó-Újfalun mérték a legmagasabb hőmérsékletet, 39,6 Celsius fokot. A közlemény szerint megdőlt a fővárosi abszolút melegrekord is, míg 2007. július 20-án Budapest-Pest-Szentlőrinc állomáson 40,7 Celsius fokot mértek, kedden Budapest-Lánymányos állomáson 41 Celsius fok volt a napi maximum hőmérséklet. Ezzel szintén megdőlt a napi rekord is, ezen a napon korábban 2022-ben Budapest-Újpest állomáson 38,2 Celsius fokot rögzítettek. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként a gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében. Az ajánlás csomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Mint írják a nemzetközi statisztikák szerint, a 10 és 19 év közötti korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Az UNICEF Magyarország elengedhetetlennek tartja egy rendszeres kutatási és adatgyűjtési rendszer kialakítását, amely egységes mutatókkal követné nyomon a gyermekek állapotát és az ellátás hozzáférhetőségét, továbbá egy hosszú távú gyermekközpontú nemzeti mentális egészségügyi stratégia kialakítását is szükségesnek látják, amely összekötni az egészségügy, az oktatás, a szociális szféra és a gyermekvédelem szereplőit. Véleményük szerint bővíteni kell a gyermek pszichiátriai és mentálhigiénés kapacitásokat is. Egy év alatt több mint 34%-kal nőtt a hibrid autók iránti kereslet Magyarországon, miközben a kínálat bővülésének köszönhetően a szegmens átlagára némileg csökkent, derül ki a használtautó.hu legfrissebb májusi statisztikáiból. Az elemzés szerint tavaly májushoz képest az érdeklődések száma 16.100-ról 21.600 darabra ugrott a portálon, az elérhető hirdetések száma pedig 38%-kal bővült, elérve az 5.400 darabot, közölte a használtautó.hu. Tájékoztatások szerint a hibrid autók átlagára 10 millió 750 ezer forintról 10 millió 280 ezer forintra mérséklődött. A kínálat egyre jobb minőségű, az átlag életkor 5,1 évről 4,9 évre, az átlagos futásteljesítmény 101.700 kilométerről 95.900 kilométerre csökkent, és a modellek versenyében is komoly átrendeződés történt, írja a használtautó.hu.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön a változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Többnyire az ország keleti felén számíthatunk esőre és záporok, zivatarok kialakulására, amelyeket akár felhőszakadás is kísérhet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 29 fok között alakul.

Megbocsátás nélkül nincs szeretet. Bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Pál levele a Kolosséiakhoz 3. fejezet 13. vers. Lehetetlen bárkit is teljes szívvel szeretni, ha valaki másra közben neheztelünk. Nem tudsz teljes szeretetet adni, ha megosztott a szíved, már pedig a keserű szív ilyen. Nagyszerű ember a házastársam, de egyszerűen nem tudom szeretni, gondolod talán. Nézz a felszín mögé. Talán az vált ki belőled ilyen reakciót, mert neheztelsz valakire, aki korábban megbántott. Ezért nem tudod a házastársadat sem szeretni, ami igazságtalan vele szemben. Sok embernek minden oka megvan haragudni. A National Center for Domestic Violence felmérése szerint minden negyedik nő és minden hatodik-hetedik férfi lesz bántalmazás áldozatává élete során. Mégis el kell engedned a múltat, hogy a jelenben tovább léphess. Úgy tudod csak elkezdeni szeretni az embereket, ha a múltad magad mögött hagyod, ez pedig nem megy megbocsátás nélkül. Bocsáss meg hát azoknak, akik megbántottak, nem azért, mert megérdemlik, hanem a saját érdekedben, hogy újra épp is egész lehessen a szíved. A múltad szereplői akkor árthatnak csak neked, ha megengeded nekik azzal, hogy továbbra is neheztelsz rájuk. Amikor haragszol valakire, nekiadod a szíved, a figyelmed és a gondolataid egy részét. Tényleg neki szánod? Nem. Akkor vedd vissza, megbocsátással. Ahelyett, hogy újra meg újra felidéznéd a fájdalmad, inkább engedd el. És nem válogathatsz abban sem, hogy mit bocsátasz meg. A Bibliában ez áll. Bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A folytatásban is az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazin műsorát hallják, Lénárt Vanda vagyok. Következzen kínálatunk a Kontinentális reggeli második órájában 9 óráig röviden. Lezárult az érettségi a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziumában, 222 tanuló érettségizett az intézményben. Az írásbeli után a szóbeli is jó eredményeket hozott.
2: Az iskolákban nagyon sok diák tesz emelt szintű érettségi vizsgát, legalább egyet minden diákunk tesz, hogyha pedig átlagosan nézzük, akkor pedig ez az arányszám, ez valahol a másfélnél jelentkezik. Vannak olyan továbbtanulási irányok, ahol két emelt szintű érettségit várnak el. A tantárgyak közül három tantárgy kötelező az érettségén, minden diáknak kell magyarból, történelemből és matematikából érettségiznie, hogy milyen szinten teszi, azt ő választja meg a felkészültsége és a továbbtanulás igénye alapján. Ez alapján elmondhatjuk azt, hogy a hagyományoknak megfelelően, vagy az eddigi gyakorlatnak megfelelően iskolánk diákjai a magyar nyelv és irodalom tantárgyból általában középszintű érettségi vizsgát tesznek. Idén voltak, akik emelt szintű érettségi vizsgát is ketettek, a számuk összességében nem jelentős. Ezzel szemben a második napi kötelező érettségi vizsga, a matematika érettségi, az ennek az ellenkezőjét mutatja. Az iskolánknak talán a képzési rendjéből is következik az, hiszen 4 évfolyamos és 6 évfolyamos speciális matematika tagozatos osztályaink vannak. Nagyon sok diákunk kedveli a matematikát, a természettudományok mellett ezt választotta, vagy a továbbtanulás céljaként. Többen tettek emelt szintű érettségi vizsgát, mint középszintűt.
1: Északfok címmel összművészeti folyóirat jelent meg. A kiadvány az észak-magyarországi régió kortárs irodalmi és művészeti értékeit gyűjti egybe, és áramoltatja szét az országban, valamint a határon túli magyar nyelvterületeken. A folyóirat régióban élő költők, írók köré egyfajta erőteret kíván képezni, alkotásaikra, pályaívükre különös figyelemmel reflektálni, ugyanakkor földrajzilag nagyobb kitekintést tenni, átfogó képet felrajzolni a kortárs magyar irodalomról.
3: A Miskolcon lévő lap, ha csak erre koncentrálunk, azért fontos, mert én nagyon, nagy hiányt érzek abban, hogy a színház előadásokon sehol nem jelenik meg semmi olyan méltatás, olyan elismerés, amire rászolgál a színház. S évek óta nincs erre figyelem. Azután a képzőművészeti életre, tehát a társművészetre mindenképpen figyelni kell egy irodalmi lapnak, és természetesen nem árt a társadalmi kisugárzása is van, és onnét is próbálja megjeleníteni, hogy milyen mozgások vannak a társadalomban, és ezt eljuttatni az olvasóknak, azoknak, akik többet akarnak tudni, mint napilap hirdetéséből.
1: Ez tehát a Kontinentális reggeli kínálata 9 óráig. Maradjanak velünk!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Lezárult az érettségi a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziumában. 222 tanuló érettségizett az intézményben. Az írásbeli után a szóbeli is jó eredményeket hozott. A részletekről a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium igazgatóját, Fazekas Róbertet kérdezte a riportár Sütő Dávid Pelé.
2: Idén mennyien vállalták az érettségét, akár ki az, aki már időben voltak, esetleg valaki már előrehozott érettségit tett?
3: A kérdésre a válasz nem nagyon egyszerű, mert hogy a Földes Gimnáziumnak a tanulói összetétele azért nem mindennapi. Van nálunk nappali képzés, van nálunk esti tagozatos képzés, tehát felnőtteket is oktatunk, és az érettségi rendje lehetővé teszi azt, hogy azok a diákok, akik még nem fejezték be a tanulmányaikat, ők is érettségizhessenek. Ezt az előrehozott érettségének nevezzük. De összességében az iskolában 222 vizsgázó jelent meg. Ezek közül 7 voltak, akik nem az iskolának a tanulói, hanem már korábban érettségiztek, vagy másik iskolának a tanulói. A nappali tagozatos képzésünkben pedig 159 tanuló érettségizett, akik rendes érettségi vizsgát tettek. Ez a klasszikus érettségi vizsga, amikor a diákok minden tantárgyból befejezték a tanulmányaikat, eredményesen lezárták a 12. tanévet, és aztán neki indulhatnak az érettségének. A kettő közötti különbözet pedig azokból a diákokból van, akik úgynevezett előrehozott érettségit tesznek. Tehát az előrehozott érettségi az azt jelenti, hogy még nem minden tantárgyból fejezte be a tanulmányait, de még iskolába jár, tanköteles esetleg, és befejezte egy-egy tantárgynak a tanulását, osztályozó vizsgával, vagy pedig véget ért maga a tantárgy, és egy érettségi vizsgát tehet. A felnőtt oktatásban is nagyon szép számmal jelentek meg érettségiző diákjaink, közel 30 tanulónk érettségizett ebben a képzési rendszerünkben, ez a digitális középiskola. Ha ezt a óriási számtömeget és sokféleséget sikerült feldolgozni, akkor azt tudom mondani, hogy ez az érettségi vizsgaidőszak is nagyon sok mindenben követte az előző éveknek a rutinját. 2020-ban újították meg az érettségi rendszerét, megváltozott a tananyagoknak az érettségi tartalma, az elvárásrendje, a kollégák ehhez a felkészülés segítő munkában már alkalmazkodtak, a diákok is pontosan tudták azt, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelniük. Így aztán azt is mondhatjuk, hogy egy nagyon szép, eredményes, sikeres érettségi vizsgaidőszakon van túl az iskola.
2: Különböző tantárgyak, mondjuk az, hogy a kötelező tantárgyak hogyan sikerültek, voltak-e különlegességek, mert ugye vannak kötelezők, vannak választható tárgyak is, a kötelezőek hogyan sikerültek, hogyan értékel igazgató?
3: A diákoknak, akik érettségiznek, lehetőségük van arra, hogy az érettségének a szintjét is megválaszthassák. Ha emelt szintű érettségit tesznek, akkor egy független vizsgabizottság előtt vizsgáznak. Ha középszintű érettségit tesznek, akkor pedig a saját iskolájukban érettségiznek, általában a saját tanáraik, azok, akik a vizsgán részt vesznek. Az iskolákban nagyon sok diák tesz emelt szintű érettségi vizsgát, legalább egyet minden diákunk tesz, hogyha pedig átlagosan nézzük, akkor pedig ez az arányszám, ez valahol a másfélnél jelentkezik. Vannak olyan továbbtanulási irányok, ahol 2 emelt szintű érettségit várnak el. Az emelt szintű érettségi letételére ösztönzi a diákokat a felvételi, az egyetemi felvételi rendszer is, ugyanis a pontszámításnál az emelt szintű érettségik teljes értékűek, a középszintű érettségiknek pedig 67%-os, tehát 2/3 értéke van az emelt szintű érettségihez képest. A tantárgyak közül 3 tantárgy kötelező az érettségén, minden diáknak kell magyarból, történelemből és matematikából érettségiznie, hogy milyen szinten teszi, azt ő választja meg a felkészültsége és a továbbtanulás igénye alapján. Ez alapján elmondhatjuk azt, hogy a hagyományoknak megfelelően, vagy az eddigi gyakorlatnak megfelelően iskolánk diákjai a magyar nyelv és irodalom tantárgyból általában középszintű érettségi vizsgát tesznek. Idén voltak, akik emelt szintű érettségi vizsgát is ketettek, a számuk összességében nem jelentős. Ezzel szemben a második napi kötelező érettségi vizsga, a matematika érettségi, az ennek az ellenkezőjét mutatja. Az iskolánknak talán a képzési rendjéből is következik az, hiszen 4 évfolyamos és 6 évfolyamos speciális matematika tagozatos osztályaink vannak. Nagyon sok diákunk kedveli a matematikát, a természettudományok mellett ezt választotta, vagy a továbbtanulás céljaként. Többen tettek emelt szintű érettségvizsgát, mint középszintűt. A történelemnél nagyjából 4-1 szokott lenni az aránya a közép és az emelt szintű érettségvizsgáknak. Ami még érdekes, hogy e 3 kötelező érettségi mellett minden diáknak kötelező egy nyelvből, legalább egy idegen nyelvből érettségiznie. A legtöbb diákunk az angol nyelvet választja, és az a kialakult szokás, gyakorlat, nem is tudom pontosan melyik itt tett a jó szó, a diákjaink jelentős része előhozott érettségi vizsgaként már részt vesz a középszintű érettségi vizsgán. Ez arra is jó, hogy felmérje az érettségének a menetét, arra is jó, hogy megismerje az érettségi feladatokat élesben, tehát vizsgahelyzetben, és arra is jó, hogy eldönthesse, hogy szeretne-e további nyelvismeretet szerezni, tehát a középszintű érettségit egy szintemelő vizsgával emelt szintű érettségivé alakítani. Ezekre lehetősége van a diákoknak, de nem egyszerű a történet, hiszen osztályozó vizsgákat kell letenni azoknak a diákoknak, akik még egy adott évfolyamból nem tanulták meg a leckét. Tehát nagy kihívás az előhozott érettségi is, nem szabad ezt sem lebecsülni a diákok teljesítménye szempontjából. És a vizsgázóknak lehetősége van arra, hogy egy tantárgyat szabadon választhassanak, mert az érettségi akkor teljes, hogyha legalább 5 tárgyból érettségiznek. Az iskolában ez az 5. tárgy, ez nagyon sok esetben a tagozatos tárgyat jelenti, hiszen a legtöbb iskolában a biológia, a fizika, a kémia úgynevezett kis tantárgy, tehát kevesen választják nálunk, viszont ennek a súlya rendkívül nagy. Nagyon sok diák ezekkel a tantárgyakkal tanul tovább, úgyhogy nem csak, hogy választják 5. tárgyként a tagozatos tárgyukat, hanem emelt szinten vizsgáznak. Előbb említettük azt, hogy vannak egyetemek, ahol 2 emelt szintű érettségi vizsgát is elvárnak, különben nem lehet bejutni. Ilyen az orvosképzőhelyek mindegyike. Az orvosképzőhelyeken mindenkinek kötelező az emelt szintű érettségi biológiából, és emelt szintű érettségit várnak vagy kémiából, vagy fizikából. Ez egy választási lehetőség a felvételre vágyóknak. Az iskolánkban nagyon sok diák, aki orvosnak, állatorvosnak, gyógyszerésznek készül, a biológiát és a kémiát választja emelt szinten, és az a tapasztalatunk, hogy ezeknek a tantárgyaknak a felkészülése rendkívül alapos, nagyon jó eredményeket szoktak elérni ezeken az emelt szintű vizsgákon.
2: Egy-egy mondat erejéig azért annyira rákérdeznék, mert ugye mindig minden érettséginél van egy-egy mumus, vagy egy nagyon érdekes feladat, vagy ami esetleg okoz meglepetést akár a diákoknak, tanároknak egyaránt. Idén volt-e valamilyen ilyen, akár matematika, magyar történelemből, vagy említette igazgató, hogy emelt biológiából is volt érdekesség?
3: A kötelező érettségi tárgyaknál és az angol nyelvnél az előkészítés az rendkívül alapos volt. Azt tapasztaltuk, hogy a feladat összeállítói, az írásbeli vizsga feladatok összeállítói nem tértek el a korábbi gyakorlattól egyáltalán. A középszintű érettségiknél néhány héttel ezelőtt portkavaró információ volt az, hogy a középszintű magyar érettségi az mélységében más volt, mint amit eddig tapasztaltak a diákok. Nyilvánvalóan a mélység meg az elvárás az egy nagyon relatív viszonylagosságot jelent. Ezt a szaktanárok nagyon pontosan fel tudják mérni, hogy miben különbözött a mostani középszintű magyar érettségi, mint mondjuk a tavalyi vagy a tavaly előtti. Valójában a tartalmi rendszerében nagy különbségek nincsenek, hiszen jogszabályi szinten határozzák meg azt, hogy mit kell tudni a diákoknak, akár a készség szintjén, akár pedig tartalmi szinten. Ami általános meglepetést okozott a tantárgyak közül, ez az emelt szintű biológia érettségi volt. A biológia érettségiben most a tudás alkalmazására fektettek nagy hangsúlyt, és éppen ezért a feladatok összeállításánál az ilyen típusú feladatok jelentették a zömét a vizsgának. Tehát olyan feladatok kaptak, amelyekben a diákoknak diagramokat kellett elemezni, szövegeket kellett értelmezni, és ezek alapján biológiai tárgyú kérdéseket megválaszolni. Ez sokokat meglepett, az arányaiban most ezek nagyobb hangsúlyt kaptak, mint korábban, de összességében elmondható, hogy nem tértek el az érettségi elvárásoktól, a jogszabályi elvárásoktól, hanem egy más megközelítést igényeltek, és abban megállapodhatunk, hogy amíg a jogszabályoknak megfelelnek az érettségi vizsga feladatok, addig senkinek semmilyen kifogásolni valója nem lehet.
2: Milyen visszajelzéseket kaptak az érettségiző osztályok, hogyan vélekedtek az érettségiről, amikor az írásbeliről kijöttek?
3: Az érettségi az általában feszültséget szül, és az az igazság, hogy nem csak a vizsgázókban, hanem természetes módon az őket felkészítő tanárokban, és hát a család egésze átéli az érettségi vizsga feszültségét. A különböző tantárgyaknak az eredményessége, sikeressége, megítélése a vizsgázók körében nagyon különböző volt. Érdekes volt látni azt, hogy milyen gondosan dolgoztak a diákjaink a középszintű magyar érettségének a megvalósításán, hogy milyen pontosan dolgoztak a matematikai érettségénél, és hogy néhányan milyen hamar készen voltak a történelmi érettségi anyagában. Most a középszintű anyagokról beszélünk. Az is egyértelmű és világos, hogy a diákok ma már az idegen nyelv tanulásában óriási mozgásteret kaptak, tehát a média, a hozzáférhető internetes anyagok, sőt az AI is mind-mind azt segíti, hogy a gyerekeknek nagyon elmélyült, széles szókincsel tudnak neki menni az angol nyelvű érettségnek, és nagyon eredményesen is tudnak emiatt érettségizni. Szinte már napi használatban van számukra az angol nyelv, akár a tanuláshoz használják fel, akár pedig a pihenés szórakozás területén használják. Az, hogy angolul nézzék a filmeket, ez most már náluk nem egy tanulási folyamat, hanem a tudásfenntartásnak a részét képezi inkább. Tehát nagyon sokféle volt a visszajelzés az érettségikről. Az eredménye az, ami igazániból megnyugtatja őket, tehát amikor már túl vannak a szóbelin is. És ilyenkor egy iskolának az egyéni eredmények is nagyon fontosak, hiszen most is volt olyan osztályunk, ahol a tanulóknak több mint a kétharmada 5.0-as érettségit tett, úgyhogy két esetleg három tantárgyból is tett emelt szintű érettségit. Tehát nagyon jó eredmények születtek, és ami az iskola egészének fontos, hogy a diákok hogyan élték meg azt a folyamatot, amíg az érettségi vizsgáig eljutottak, és eredményesen túl voltak rajta. És ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy bármelyik osztálytagjával beszélgettünk az elmúlt napokban, mindenhonnan azt a visszajelzést kaptuk, hogy nem csak, hogy elégedettek a felkészülés folyamatával, hanem nagyon köszönik is azt a munkát, amit együtt végeztek itt a tanárok és a diákok, ami ez a közeget megteremtette az iskola. És én azt vettem észre, hogy a diákjainknak ez a visszajelzése, ez több, mint udvariasság. Ez nagyon őszinte és egyértelmű.
2: A szóbelik hogyan sikerültek? Önök hogyan élték meg itt az iskolába? Mennyire volt sikeres a szóbeli? Miként zajlott az írásbeli után?
3: A szóbeliknek is ugye a szintje az, ami meghatározó. Az emelt szintű szóbeliknél önálló vizsgabizottság előtt tesznek a vizsgázó vizsgát. Az egy nagyon fontos szabálya az érettségének, hogy az emelt szintű érettségén egyetlen iskola diákja sem vizsgázhat azonos iskolából származó tanár előtt. A diákok a szóbelin már nem anonim módon jelennek meg, mint hogy az írásbelin egy kóddal jelöljük a diákokat, addigra már felfedjük a személyiségüket, és személyenként érkezni nem tudjuk, hogy melyik iskolában tanultak, hogy melyik iskolából érkeznek a vizsgázók. Ez az objektivitást is elősegíti, ráadásul a vizsgabizottságokat is úgy állítják össze a kormányhivatalnál, hogy egy vizsgabizottságban a három fő három különböző iskolából érkezik, nagyon sokszor különböző iskolatípusokból is, tehát ahol érettségiztetnek a szakgimnáziumban, technikumban és a gimnáziumban, tehát legalább ebből a kétféle iskolatípusból érkeznek a tanárok, a vizsgáztató tanárok. Az emelt szintű szóbelik nél a teljesítmény az írásbelinél is magasabb volt. Nyilván azért, mert a diákok akkor már ismerték az írásbeli pontszámaikat, hiszen a megtekintésén túl voltak, tudták azt, hogy hol vannak a gyenge pontjaik, amelyekre rá kell erősíteni, és nagyon sokat gyakoroltak, hiszen vannak olyan tantárgyak, ahol még a szóbeli vizsgához valamilyen gyakorlati feladat társul, például kísérletet kell végrehajtani a szóbeli vizsga közben. A szóbeli emelt az nagyon megterhelő egyébként. A diákoknak a vizsgai ideje az 20 perc, a felkészülési idő pedig minimum fél óra, és nem csak, hogy nagyon toppon kell lenni, hanem nagyon összeszedetnek is kell lenni, amikor egy-egy témának a kifejtését várják el tőlük, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy nagyon magasan képzett szakemberek előtt kell, és idegenek előtt kell vizsgázni a diáknak, tehát ez egy nagyon összetett kihívást jelentő vizsga, az emelt szintű szóbeli vizsga. Nagyon szépen sikerültek, több olyan diákunk is van, aki maximális pontszámmal fejezte be az emelt szintű szóbeli érettségét, és hát ezek azok a biztos támpontok, amelyek mutatják azt, hogy a felkészülésnek a formai elemei azok nagyon jól sikerültek. A középszintű szóbeli érettségi hasonlít leginkább ahhoz, amit nagyszüleink is letehettek, tehát az iskola tanárai előtt, akik a felkészítésben aktívan részt vettek, most vizsgabizottságot alkotnak, vizsgabizottság előtt egy nap teszik le a diákok az összes középszintű szóbeli érettségét. Az emelt szintű szóbeli érettségek nyilván itt nem jelennek meg, ezért egy-egy diáknak lehet, hogy csak két vizsgafelülete van, egy történelem, egy magyar, de néha az is előfordul, hogy éppen ezekből a tárgyakból emelt szintű érettségi vizsgát tevő gyermek már nem jelenik meg ezekből a tárgyakból középszinten. És ugye korábban megcsinálta az emelt szintű érettségi vizsgáját angolból, vagy középszinten is, akkor neki már nem kell abból sem vizsgáznia. Matematikából középszinten nincsen szóbeli vizsga, tehát hogyha a szóbeli, és olyan tárgyat választott ötödik tárgynak, amelyiknek nincsen szóbeli vizsgája, előfordulhat, hogy a középszintű szóbeli vizsga számára nem létező jelenség. De ezért a legtöbb gyerek tesz középszintű érettségi vizsgát, a legtöbben magyarból, történelemből középszinten vizsgáznak, elenyésző a száma azoknak, akik idegen nyelvből középszintűznének, és nagyon ritka az, amikor középszinten vizsgáznának a diákjaink a tagozatos tárgyaikból. Ez évfolyamonként általában 2-5-6 gyereknél nem nagyon szokott több lenni tantárgyanként, osztályonként meg pláne nem. Nagyon szép eredmények születtek, korábban említettem már, hogy vannak olyan osztályaink, ahol a kitűnő bizonyítvány szinte már unásig ismétlődik, és nagyon szép eredményeket értünk el azokban az osztályokban is, azokban a képzési formákban is, amelyeknél a tehetséggondozás más területei jelennek meg. Az Arany János tehetséggondozó programban tanuló diákjaink is nagyon szép teljesítmény nyújtottak, illetve a felnőtt képzésen a digitális középiskolában tanuló diákjaink is nagyon szép eredményeket értek el. Náluk is magasabb az érettségi átlag, mint az országos átlag szokott lenni. Tehát már ugye a digitális középiskolában. Tehát általában egy-egyen jobb a digitális középiskolában az érettségi átlag, mint a hagyományos felnőtt képzés bármelyik formájában.
2: És a felvételi hogyan zajlik, hiszen ugye az érettségizők nagy része tovább tanul felsőoktatási intézménybe, vagy itt Magyarországon, vagy külföldön. Ebbe a témakörbe maradva pontszámítás hogyan történik, illetve mit tapasztal igazgató úr, vagy mit tapasztalnak diákok, hova, merre szoktak felvételizni.
3: Jó, hát akkor lépjegessünk végig sorrendben. A pontszámítás 2005 óta, a kétszintű érettségi bevezetése óta a témában kevésbé érdeklődőknek egészen bonyolultnak tűnik. A felvételi pontszámok azok több elemből tevődnek össze. Az egyik pontszám elem az, amit a tanuló a középiskolában szerzett évvégi jegy alapján gyűjtött, tehát a tanulmányi eredményeit is be lehet számítani. Az érettségi átlagának az értéke is megjelenik a pontszámításban, illetve megjelenik két olyan tárgynak, amit az egyetem jelöl meg, amiből a pontokat számítják, ezek az egyetemi pontszámok. Ezek így együtt összességében a 400 pontos rendszerben éppen 400 pontot tesznek ki, de a vizsgarendszerünkben van még egy plusz 100 pont, amit intézményi pontként szoktak meghatározni. Ez az intézményi pont is a 2020-as érettségi újításával jelent meg. Ez azt jelenti, hogy az egyetemek mondják meg azt, hogy mik azok a helyzetek, tanulmányi eredmények, versenyeredmények, élethelyzetek, amelyekért ők egyes intézményenként többletpontot számítanak a vizsgázóknak. Itt nem csak az emelt szintű érettségért adható pluszpontról beszélünk, nyelvvizsgáknak a súlyáról beszélünk, van olyan egyetem, olyan felsőoktatási intézmény, alapfokú művészeti vizsgáért többletpontot biztosít a diákoknak, vannak olyan egyetemek, amelyek tehetséggondozó programoknak a tagságáért ad többletpontszámot, vagy az ott nyújtott teljesítményért ad többletpontszámot, és hát természetesen ez az a hely, ahol lehetőség van a szociális helyzetnek a kompenzálására is. Azok az egyetemek, amelyek szociálisan rendkívül érzékenyek, ezen a területen is ajánlanak fel intézményi pontokat. Van olyan egyetem, a Miskolci Egyetem ilyen, amelyik az Arany János tehetséggondozó programban való részvételért többletpontot ad a diákoknak, vagy adhatnak azért, mert hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, vagy árva, vagy a felnőttek körében pontot lehet azzal gyűjteni, hogyha valaki már gyermeket vár, vagy gyermeket nevel. Tehát ezek lehetnek olyan többletpontot biztosító feltételek, amelyekkel a hallgatók, a leendő hallgatók élhetnek. Az iskolában érettségiző diákoknak döntő többsége nappali munkarendben tanul, tehát ugye 159 diákról beszélünk. Nekik a döntő többsége már most egyetemi továbbtanulásban gondolkodott, elenyésző azoknak a száma, akik valamilyen sajnos objektív okból kénytelenek elhalasztani a tanulmányaikat. Ez általában anyagi gond szokott lenni. Sajnos nem csak az Arany János tehetséggondozó programon tanuló diákok, hanem a hagyományos nappali képzésünkben résztvevő diákok között is vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy először meg kell teremteni a továbbtanulásnak az anyagi alapjait, és utána tudják folytatni majd a felsőoktatásban az eredményeiket, miközben olyan pontszámokkal rendelkeznek, amivel egyébként mehetnének a választott egyetemre. Nagyon-nagyon népszerű az iskolában a továbbtanulás iránya szempontjából az egészségügyi terület. Nagyon sok diákunk orvosnak, gyógyszerésznek készül. Ezek nagyon magas pontszámmal vállalható területek. A diákoknak egy igen jelentős része az iskola természettudományos irányultságából fakadóan, tehát a matematika, fizika, kémia miatt választanak műszaki irányú továbbtanulást, és ezek mellett még viszonylag népszerűnek tekinthető a közgazdasági irány, amiben a gyerekeink népszerű, nagy-nagy népszerűek, és néhányan jelentkeznek a jogi irányba is, viszonylag kevesen jelentkeznek a bölcsészettudományok, társadalomtudományok irányába, de ez sem az a terület, ami teljesen kimaradna az életünkből. Tehát nagyon széles a spektrum, amit a diákjaink választanak, érettségizőink választanak, és általában az első-második helyre felé is szokták őket venni, tehát a továbbtanulás ebből a szempontból részükről alapvetően biztosított. Azt is látjuk, hogy a hely választásnak is van jelentősége. A diákjainknak az egyharmada szokta a Miskolci Egyetemet választani továbbtanulási iránynak. Ebben nem csak az a kényelmi állapot van, hogy a nappali képzésben megfelelő pontszámokat gyűjtve, nem csak, hogy államilag finanszírozott képzésben vehet részt, de még az ösztöndi lehetőségek is adottak. A kollégiumi elhelyezés problémaköre, a szállás, a megélhetés problémaköre egy miskolci vagy miskolc környéki diáknak az sokkal kisebb gondot jelent, hogyha a helyi egyetemen tanul tovább. Tehát ezek is, és a képzésnek a hirdetései, tehát az, hogy milyen irányban lehet ott képződni, az is nagyon vonzza a diákjainkat a helyi egyetemre, a Miskolci Egyetemre. Nagyon népszerű még a Debreceni Egyetem, amelyiknek nagy a beágyazottsága Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, nagyon sok diák választja a Debreceni Egyetemet. Az orvosképzés miatt sokan mennek Budapestre, a Satéra, aztán a Debreceni Egyetemre, a Szegedi Egyetemre is, Pécs az kicsit messze van, de kevesebben mennek, és a műszaki képzésben is sok diákunk a Budapesti Műszaki Egyetemet, vagy az Óbudai Egyetemet jelöli meg továbbtanulási iránynak. Általában azokon a területeken tanulnak tovább, akik a budapesti egyetemekre mennek, amelyekhez nincsen meg a megfelelő miskolci képzés.
1: Lezárult az érettségi a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziumában, 222 tanuló érettségizett az intézményben. Az írásbeli után a szóbeli is jó eredményeket hozott. A részletekről a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium igazgatóját, Fazekas Róbertet kérdezte a riportár Sütő Dávid Pelé.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Északfok címmel összművészeti folyóirat jelent meg. A kiadvány az észak-magyarországi régió kortárs irodalmi és művészeti értékeit gyűjti egybe, és áramoltatja szét az országban, valamint a határon túli magyar nyelvterületeken. A folyóirat régióban élő költők, írók köré egyfajta erőteret kíván képezni, alkotásaikra, pályaívükre különös figyelemmel reflektálni, ugyanakkor földrajzilag nagyobb kitekintést tenni, átfogó képet felrajzolni a kortárs magyar irodalomról. A lap előzményeiről Serfőző Simon, Kossuth és József Attila díjas költőt, írót, a lap tiszteletbeli főszerkesztőjét hallják.
2: Én 1968-ban kerültem Miskolcra, és először a Napjaink szerkesztőségébe dolgoztam, mint felsorovat vezető a lap megszűnéséig, és utána 90-ben alakult a Napjainknak megszűnése után a Holnap című folyóirat, amelynek én lettem a főszerkesztője. Ez az én vezetésem alatt 3 évig működött, kuratóriumi vezénylet alatt, háttérrel, és utána anyagi megfontolásokból, szorításból, Tibbe vittük át a székhelyünket a Korvin utcából, majd onnét is Kapdeból Lóránt hívására kivittük a lapot az egyetemre, ahol tulajdonképpen én nekem már kifelé állt a szemkerem rúdja, úgyhogy én a továbbiakban csak a Felső-Magyarország kiadót vezettem, mint mostanáig. Néhány év ezelőtt fejeztem be, mert hát Pestről nem lehet mindent csinálni, ahol olyan körülmények között lakom, lakótelepi lakásban, ahol nincs a raktár, ahol a feleségem elhaltak mellőlem, akik az apró munkát elvégezték addig, azután már nem. Tehát befejeztem azt, és úgyhogy amikor lehetőségem nyílt arra, hogy megtudva, hogy van lehetőség, anyagi lehetőség az, hogy Miskolcon lapot indítsak, vagy próbáljak indítatni, amiben én nem kívánok már részt venni, de támogatóként ott vagyok, meg ötletadóként, akkor próbáltam ezt az anyagi lehetőséget megszerezni, és a támogatásként odaadni a most induló lapnak, és azt remélem, hogy élni fognak a miskolci szerkesztők, meg azok a szerkesztői a lapnak, akik bedolgoznak határon túlról, meg határon belülről, tehát régiós lapot próbálnak csinálni, és természetesen országos kisugárzásút.
1: Miért fontos tulajdonképpen ön szerint a lap?
2: A Miskolcon lévő lap, ha csak erre koncentrálunk, azért fontos, mert én nagyon, nagy hiányt érzek abban, hogy a színház előadásokon sehol nem jelenik meg semmi olyan méltatás, olyan elismerés, amire rászolgál a színház. És évek óta nincs erre figyelem. Azután a képzőművészeti életre, tehát a társművészetre mindenképpen figyelni kell egy irodalmi lapnak, és természetesen nem árt a társadalmi kisugárzása is van, és onnét is próbálja megjeleníteni, hogy milyen mozgások vannak a társadalomban, és ezt eljuttatni az olvasóknak, azoknak, akik többet akarnak tudni, mint egy napilap hirdetéséből.
1: Hogyan telnek mostanában a napjai, a nemzetművészeként mivel foglalatoskodik?
2: Hát próbálok írni, megírni azt, amit még nem írtam meg. Most van előkészítés alatt 2 könyvem is, egy verses könyvem, és egy prózakötetem, amely elbeszélésékből áll, és próbálom élni azt az életet, amit eddig is éltem, a kettős életet, hogy tehát a városit, meg a falusit, ugyanis én a szülői házat azt nem adtam tovább, hanem meghagytam menedékként, meg ahol, amire gondot kell fordítani, és az anyagi áldozatot is kíván az embertől természetesen, amit én szívesen teszek, mert olyan helyen jó lakni, amely gondozott.
1: Mit jelent az, hogy azt írja, amit még nem írt meg?
2: Hát ez az, ami a legnehezebb erre válaszolni, mert lenne természetesen. A kis ujjamban ott van, meg a fejemben is, hogy ez is hiányzik még a munkáim közül, meg amaz is hiányzik. Kell hozzá türelem. Az elhivatottságból, ami még van bennem, azt kihasználni. Amennyiben ezt tudom érvényre juttatni magamban, akkor ezek azok az háttéranyagok, amiket mozgósítani kell, hogy dolgozni tudjak.
1: Filip Kégül, Ildikó alapító főszerkesztő a bemutatkozó sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, szerkesztőségi elképzelésük meg lehet merész, de hittel és cselekvő erővel teli, amolyan ad is indítatású, mert mégiscsak a legvalótlanabbnak tűnő helyzetekben van a leginkább szükség a teremtésre.
3: Miskolcnak komoly irodalmi hagyományai vannak, és ahogy a sajtótájékoztatón is említettük, hogy nekünk tulajdonképpen a napjaink és a holnap folyóiratok számítanak etalonnak, hiszen a napjaink is 62-ben indult, és csak nem negyed századig jelent meg és tartotta fent tekintélyét. Ezek nagyon komoly folyóiratok voltak, abból a szempontból is, hogy helyi miskolci kiadású folyóiratokként országos kisugárzásúvá tudták válni. Ez nagyon fontos dolog. És alapvetően, amikor mi elkezdtünk arról beszélgetni Serfőző Simon barátommal, József Attila díjas, Kossuth díjas író, költő, a nemzetművésze, hogy nagyon hiányzik Miskolcról ez a típusú folyóirat, ami alapvetően a kortársi irodalom szövegkorpuszait gyűjti egybe, verseket, novella részleteket, naplóbejegyzéseket, kritikát, tanulmányokat. Nagyon hiányzik Miskolcról, ugyanakkor érdemes lenne kiegészíteni egyéb társművészeti ágakkal, mert nagyon gazdag a régiónk művészetekben, táncművészet, zeneművészet, színházművészet, építészet, és még sorolhatnám. És volt egy olyan elképzelésünk 4-5 éve, amikor ez felmerült, hogy fontos lenne létrehozni egy ilyen lapot, ami ezeket az értékeket egybegyűjti. De egy ilyen lap, hogyha rendszeresen megjelenik, akár csak negyed évente, mint ahogy most ez az Észak fog megjelenni, annak költsége van. Szakmai szervezetek támogatásukról biztattak bennünket, de ezek inkább elvi támogatások voltak. Mondták, hogy jó az irány, valóban fontos lenne egy ilyen lapot alapítani, de hosszú évekig forrást nem találtunk ennek a kiadványnak a megszületéséhez, és a tavalyi esztendő végén lett egy sikeres pályázatunk az Artisiusnál, és tulajdonképpen az Artisiusnak köszönhetően sikerült elindítani ezt a lapot. Nagyon-nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy József Attila díjas, Kossuth díjas alkotók szerepelnek már az első lapszámunkban. És amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy regionális kiadású alapunk, miskolci egészen konkrétan, a szerkesztőbizottság, szerkesztő kollégáim, tervező kollega, a lapkiadónk is mind-mind miskolci, de nagyon fontos számunkra, hogy országos kisugárzásúvá tudjunk válni. Picit felülreprezentált a helyi érték alapban, de nincsen arról szó, hogy csak a helyi értéket mutassuk be. Szeretnénk egy országos kisugárzású lappá válni, és azt gondolom, hogy az első lapszám már mutatja nagyjából azt a koncepciót, aminek mentén haladnánk.
1: Északfok címmel összművészeti folyóirat jelent meg. A kiadvány az észak-magyarországi régió kortárs irodalmi és művészeti értékeit gyűjti egybe, és áramoltatja szét az országban, valamint a határon túli magyar nyelvterületeken. A negyedévente megjelenő Északfok irodalmi művészeti kritikai folyóirat tartalmáról és a szerkesztőbizottság tagjairól sajtótájékoztatón adtak információt, az itt készült összeállításunkat hallották.
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazinműsorunkat hallották. Maradjanak velünk a folytatásban, és hamarosan jönnek a hírek. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Lukács evangéliuma 16. fejezetének 19. és azt követő verseiből hallgassuk meg. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá és nyaldosták a sebeit. Ennek a gazdag embernek készletei vannak. Nem lát helyesen. Ez az olyan embert jelképezi, aki nem gondol arra, hogy ebben a földi életben kell az örökké valóságnak, az üdvösségnek a dolgával tisztába kerülni. És akkor hasít tulajdonképpen bele ebbe a gazdag emberbe, a végtelen gazdag emberbe a felismerés. Bár belénk hasítana ez a felelősségtudat. Vannak még testvéreim. Van még 5 testvérem. Küld el hozzájuk. És így tanít Jézus nyilván. Lehet, hogy nem is volt ez egy valóságos személy, de tanítani akar, hiszen ez egy példabeszéd. Mit láttak-e gazdagtól? Csak a részegséget, a mindennap fényes ruhába öltözködő, mások előtt a gazdagság pompájával hivalkodó életmódot látták. Tehát nem az Isten félő, nem az Istennek szolgáló életmódot. Ugye milyen nagy figyelmeztetés? Vajon mit látnak testvéreink a mi életünkből, a körülöttünk élők? Küld el testvéreimhez. Nem lehet már. Nagy közbevetés, nagy szakadék van közöttünk és közöttetek. Nem lehet. Nagy szakadék tátunk, hogy akik innen át akarnak menni, ne mehessenek se onnan, se ide át ne jöhessen senki. Senki. És mi éppen ezen a napon nem imádkozhatunk a megholtakért. A halál után már nem lehet tovább változtatni a dolgokon. Ahogyan éltél, Isten szerint jártál, a szerint lesz majd a halál után is. Ezért nagy felelősséggel való kell legyen a mi földi életünk. Nem lehet se onnan ide, se innen oda menni senkinek. Se királynak, se szolgának, se gazdagnak, se szegénynek. Se neked, te gazdag, névtelen gazdag, se a szegény, vigasztalódó Lázárnak. Menni innen oda nem lehet senkinek. Vannak proféták, van Mózesük. Isten megadja a lehetőséget, hogy hallják az igét. Van Jézusunk. Nekünk ilyen legnagyobb fő profétánk van, aki azt mondta, aki hisz én bennem, az üdvözül, és nem kárhozik el. A tanúság a példázat alapján az számunkra, hogy másokat Istenhez vezetve, az Isten útjára kalauzolva, mint ahogy András odavezette az ő testvérét, Pétert Jézushoz, így éljünk, ez legyen a mi küldetésünk. A mai ige magyarázat Sebestyén László Ede, Köröstárkányban szolgáló lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Veszélybe került a javító intézetek működő képessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Erre hívta fel a figyelmet a Pedagógusok Szakszervezete gyermekvédelmi tagozata a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében. Mint írták, 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javító intézetekben a büntetés végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak, most sem tudják, ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk. Erről és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás nincs, fogalmaz a szakszervezet közleménye. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas, többször indokolatlanul a felfüggesztett, illetve elbocsátott kollégák száma, a kivizsgálások lassúak. Sok a pályaelhagyó kolléga, többen beteg szabadságba menekülnek, a jelentkező felvételiző jelöltek kiválasztási eljárás rendje pedig rendkívül lassú, írja a közlemény. A szakszervezet álláspontja szerint a fentiek kifejezetten veszélyeztetik a javító intézetekben az alapvető ellátáshoz szükséges dolgozói létszámot. A javító intézetek az összeomlás szélén állnak, azonnali halasztást nem tűrő kormányzati beavatkozásra van szükség, intézkedéseket várnak, hogy a gyerekek és a munkavállalók is nagyobb biztonságban legyenek, olvasható a nyílt levélben. Tűz ütött ki a Hortobágyi Nemzeti Park területén, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. Szerdán késő délután a 33-as főút közelében Tiszafüred és Kócsúj falu között több mint 96 hektárnyi területen égett le a növényzet, ebből 80 hektár legelő, a többi pedig nádas volt. A helyszínre tiszafüredi, karcagi, mezőkövesdi, füzesabonyi, egri, hevesi, püspökladányi, tiszaújvárosi, hajdúszoboszlói hivatásos, egyeki önkormányzati és tiszabából önkéntes tűzoltók vonultak ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófa Védelmi Műveleti Szolgálat irányításával oltották a lángokat, 15 vízsugárral, 10 puttony fecskendővel és csaknem 2 tucatnyi kéziszerszámmal avatkoztak be, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. Lemondanak tiszteletdíjukról és együttműködnek a kormánnyal a Semmelweis Egyetemet fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjai, ezt közölte az alapítvány elnöke. Orbán Gábor, aki egyben a Richter vezérigazgatója közleményében azt írta, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága áttekintette és értékelte Magyarország alaptörvényének módosítását, valamint az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében kezdeményezett jogszabályváltozások céljait és várható következményeit. Mint írta, az alapítvány kész az átmeneti időszakban a kormány által kijelölt miniszterrel együttműködni. Továbbá közölte azt is, hogy az alapítvány a továbbiakban ügyvivő jelleggel működik, tevékenységét a működés és a jogfolytonosság biztosításához szükséges feladatokra, az alapítványi vagyon értékének és integritásának megőrzésére korlátozza, olvasható Orbán Gábor közleményében. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de az zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium.
0: Az időjárásról.

0: Csütörtökön a változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Többnyire az ország keleti felén számíthatunk esőre és záporok, zivatarok kialakulására, amelyeket akár felhőszakadás is kísérhet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 29 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Az Európa Rádió Családban maradt című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, magazinunk mai adásában a miskolci Szilágyi Dezső általános iskolába látogatunk el. Vendégünk lesz Gál Hajnalka, az intézmény igazgatója, akivel a 2025-26-os tanévet értékeljük. Visszatekintve az elmúlt hónapok eseményeire is, ezt követően pedig az intézmény diák önkormányzatának elnökével, Szelei Kis Hannával és Cériákné Juhász Orsolyával, angol nyelv és irodalom szakos tanárnővel beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Král Hajnalkát, a Miskolci Szilágyi Dezső általános iskola igazgatóját köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Én is köszönöm, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Itt a 2025-26-os tanév lezárását követően beszélgetünk, így beszélgetésünk elején arra szeretném kérni igazgatónőt, hogy értékelje az elmúlt tanévet, hogyan élték meg.
2: Úgy gondolom, hogy eredményes évet zárhattunk a Szilágyiban. Évzáró beszédemben viccesen kezdtem, hiszen a számok, a statisztika elképesztő adatot produkálhatnak. A 2025-26-os tanév 181 napból állt. Kiszámoltam, hogyha az összes diák és tanár idei lépéseit összeadnánk a megtett távolsággal, 8-szor megkerülhettük volna a földet az egyenlítő mentén, vagy az iskola udvarról majdnem elgyalogolhattunk volna a holdig. Ilyen számadatok után nem is csodálkozunk, hogyha a kisdiákok elfáradnak, mi is elfáradtunk, és a cipők is alaposan elhasználódnak. Ha megenged, még néhány érdekes statisztikai adatot felsorolnék. Nem csak 181 tanítási napon vagyunk túl, de 19.991 tanítási órán is. 17 osztály, 158 csoport, 393 tanuló, összesen 8.755 tématáró dolgozatot és 16.950 röpdolgozatot írt. A tanulóink túl vannak 7508 szóbeli feleleten, és akkor még arról nem is beszéltem, hogy pedagógusaink hány munkaórát töltöttek a javítással. De komolyra fordítva a szót, tényleg szép tanévet zártunk. A Szilágyiban a tanulmányi átlag 4,62 század, a magatartási átlagunk 4,64 század, a szorgalom pedig 4,56 század. Iskolánkban 126 tanuló végzett kitűnő eredménnyel, és ez a teljes létszámunk 32%-a. Az idei év több szempontból különleges év volt. Az előző tanév végén nyugdíjba vonult iskolánk előző igazgatója, Pataki Sándor. Nyári kinevezésem után újra kellett szerveznem a vezetőséget. Korábbi helyettestársam, Lavács Kovács Tíme amellé, Makainé Fazekasemőkét választottam igazgató helyettesnek, így megosztottam az alsó és a felső tagozat feladatait. Így ezzel a tanévvel, megújulva, több fiatal kollégával kezdtük meg az évet.
1: Így visszatekintve egy év távlatából, mik voltak azok a célok, amelyekkel igazgatóként megkezdte anno a tanévet, de azért azt itt tegyük hozzá, hogy több éven keresztül igazgató helyettesként tevékenykedett ugye az intézményben, illetve már hosszú ideje pedagógusként is a szilágyi munkaközösségét erősítette.
2: Egyik kiemelt célom az volt, hogy megőrizve a hagyományainkat, felpesdítsem a diák életet, hiszen ha a tanulók és a kollégáim jól érzik magukat, jobban megy a tanulás, és a 6 és 8 osztályos gimnáziumok elszívó hatása kevésbé lesz érezhető. A célom eléréséhez egy lendületes fiatal kolléganőt választottam a diák önkormányzat élére, és ő meg is felelt az elvárásoknak. Ha csak a DÖK programokról kellene beszélnem, szerintem itt ülhetnénk jó néhány óránál, de engedjék meg, hogy csak címszavakban hadd említsem meg a legfontosabb rendezvényeinket. Szülődiák ismerkedő délutánok, őszi és tavaszi papírgyűjtés, Bonfire Night Disco, a No Backpack Day, ami különösen népszerű volt ezen a rendezvényen, mindenbe jöhettek a gyerekek, csak iskolatáskában nem, úgyhogy mindenféle érdekes eszközben hozták a cuccaikat, mint például volt babakocsi, volt szerszámos láda, és mindenféle elképesztő ötletességgel remekeltek a gyerekeink. Aztán az adventi forgatag, a csúnya pulcsi verseny karácsonykor, a farsang, márciusban a Pilvax kávéház, és talán az egyik fénypont a Szidi hét, rengeteg programmal, diákigazgató választással, fordított nappal, illetve évvégén természetesen a DÖK nap. Tanulóink nagyon élvezték ezeket a rendezvényeket, és hogy ezért vagy másokból is, de csökkent a 6 és 8 osztályos gimnáziumokba távozó tanulóink száma.
1: Ezekről a programokról, amelyek ugye színesítették a tanévnek a mindennapjait, egy picit részletesebben majd szólunk itt a későbbiekben, hogyha még itt a tanulmányokról beszélgetünk, akkor ugye nagyon sok olyan alkalom is volt, és itt a versenyekre is gondolok, amikor megmutathatták a tudásukat, tehetségüket a fiatalok. Erről biztos, hogy nem tudunk teljes részletességgel szólni, de hogyha néhány eredményt még megemlíthetünk.
2: Rengeteg versenyen vettek részt a tanulóink, ezek közül is kiemelném az országos és a megyei, vármegyei eredményeket. Például az időutazó országos történelmi versenyen egyik hatodikos tanulónk negyedik helyezést ért el, tehát ez országos eredmény. Aztán a Miskolci POK vármegyei két tanítási nyelvű nagy versenyén két tanulónk is kapott külön díjat, egyikük az 5.-6. osztályos kategóriában, másikuk pedig a 7.-8. osztályosok között. Szintén vármegyei biológiai versenyen egy másik tanulunk 5. helyezést ért el, ugyanilyen pedagógiai központ által rendezett versenyen történelemből 2. helyezést hoztuk el, de meg kell említenem a gyönyörű simonyi magyar versenyen, vagy a kémiai versenyeken elért szép helyezéseinket is. És akkor még a többi rengeteg, például angol versenyről nem is beszéltem. Ebben az évben is lett középfokú angol nyelvvizsgás diákunk, és a próba nyelvvizsgák eredménye is több tanulót szűrtek ki, akik már az őszi fél évben, tehát most majd szeptemberben szintén megpróbáltatják magukat. Összességében iskolánkból 135 tanuló vett részt szép eredménnyel tanulmányi versenyen, 85 tanuló sportversenyen, és 16 tanuló pedig művészeti versenyen.
1: És ha már itt sport eredmények is említésre kerültek, az intézményben milyen lehetőséget biztosítanak a testnevelés órákon kívül a sporttevékenységekre, illetve itt Miskolcon hogyan kapcsolódnak be esetleg a diákok a különböző tevékenységekbe?
2: Az iskolánkban már évek óta judó edzéseken vehetnek részt a gyerekek, ezen kívül szivacs, kézilabda, kosárlabda, sakk, és még számos lehetőség van előttük, de nagyon sok tanulunk külön is jár edzésre. Itt meg kell említenem például az úszást, a jégkorongot, a műkorcsolyát, a szinkronkorcsolyát, vagy szintén focizni is járnak nagyon sokan, és ezek a gyerekek tényleg szépen hozzák az eredményeket is. Ezen kívül diák olimpiára is mentünk a saját gyerekeinkkel, itt atlétikában és röplabdában is nagyon jól teljesítettek a gyerekek.
1: Ugye már néhány évtizede pedagógusként, itt akkor meg is említhetjük, ugye, hogy történelem és angol nyelvtanár szakon dolgozott ön is a korábbiakban, illetve 3 gyermekes édesanyaként, ugye az ön gyermeke, gyermekei is sportoltak, így mind szülőként, mind pedagógusként hogyan látja, hogy a sporttevékenység akár a tanulmányokra, vagy akár a mindennapokban milyen szerepet játszik egy ember egy fiatal életében?
2: Én azt gondolom, hogy fiatalkorban rendkívül fontos a sport, mert nem csak a testet edzi, de megtanít nagyon sok olyan dologra, mint például a fegyelem, a közösségben való létezés, az időbeosztás, a másokra való odafigyelés, tehát azon kívül, hogy a gyermek egészséges lesz, és tényleg egy rendszer alakul ki az életében, nagyon sok más oldalra is hat a sport, úgyhogy ezek a gyerekek, akik általában sportolók, sokkal jobban teljesítenek az órákon is, sokkal számíthatóbban, pontosabban beosztják az idejüket, nekik mindig van például házi feladatuk, és mindig szépen készülnek az órákra. Úgyhogy nagyon szívből ajánlom a sportot, tényleg mint anyaként is, mind 3 gyermekem sportol és sportolt is, tehát kiskoruk óta, és szerintem nagyon fontos a gyerek testi-lelki egyensúlyának a biztosítása miatt is.
1: És akkor itt, ha visszatérünk még a tanulmányokra, akkor visszaadom a szót igazgatónőnek, hogy itt folytassuk.
2: Ebben a tanévben a másik nagy célom az országos mérésekben való jó szereplés volt. Szeptemberben az előző év kompetencia eredményei alapján lehetőségük volt a gyerekeknek felzárkóztató csoportokba, illetőleg a kiemelkedő teljesítménynyújtóknak tehetséggondozó foglalkozásokra járni. Ennek eredménye az lett, hogy minden évfolyamon minden tantárgyból a tavainál jobb eredményeket értünk el, illetve másik hozadéka az lett, amit már említettem, hogy egyre több városi, vármegyei és országos eredményt tudtak elérni. Fontos számomra, hogy a Szilágyiban, úgy, ahogy az elmúlt években, továbbra is szép eredményeket érjenek el a tanulóink.
1: Hogyha a továbbtanulásról is szólunk néhány szót, akkor mit lehet elmondani, hogy sikerültek a felvételik, milyen irányokat választottak e tekintetben a diákok?
2: Ebben a tanévben 27 fő ballagott el iskolánkból. Ebből a 27-ből 24-et az általa megjelölt első helyre vették föl. Igazából ez a szám 25, hiszen az egyik kislány csupán helyhiány miatt utasítottak el, és fellebezéskor ő is bekerült az általa kiválasztott gimnáziumba. Tehát tanulóink 56% a gimnáziumba, 44% pedig szakgimnáziumba, illetve technikumba került. Nagyon szép eredményeket értek el, és nagyon büszkék vagyunk rájuk.
1: És ugye várják a leendő kis elsősöket is beiskolázás tekintetében. Miről tud beszámolni igazgatónő?
2: A beiskolázás tekintetében is szép eredményeket értek el a kollégáim. A szokásos három nagy óvodás foglalkoztató rendezvényünk mellett idén a leendő elsős pedagógusaink játékos iskola előkészítő foglalkozásokat is tartottak a kis óvodásoknak. Minden páros héten az egyik, páratlan héten a másik tanítónéni fogadta a kis elsősöket. A leendő iskolások nagyon élvezték ezeket a játékos délutánokat, és áprilisban 54 óvodás iratkozott be iskolánkba. Iskolánkban a jövő tanévtől is két osztály indul. Az A osztályban már tanulják az angolt, de emellett természetesen általános tanrendben tanulják a matematikát, a magyar nyelv és irodalmat és minden egyéb más tantárgyat a gyerekek. A B osztály viszont angol két tanítási nyelvű osztály. Ez azt jelenti, hogy már heti 4 órában tanulják az angol nyelvet, és ezen kívül angolul tanulják az énekzene, a vizuális kultúra és a technika tantárgyakat. Itt nem kell nagyon megijedni, a szülők látják, és első év után meg is értik, hogy ez még olyan játékos tanulás, tényleg a készségtantárgyakról van szó, viszont sokkal mélyebben megtanulják a színeket, a formákat, szókincsük bővül, és a játékos tanulás később pedig meghozza a várt eredményeket. Ezek az osztályok úgy szoktak folytatódni, hogy felsőre az A osztály is már emelt szintű angol osztály lesz, illetőleg a matematikát is emelt óraszámban tanítják, nekik a B osztályban pedig az angol órából 4-ből 5 lesz, és felsőbe a történelmet, a célnyelvi civilizációt és a testnevelés tantárgyakat tanulják angolul. Itt ugye, ami nehezebb talán a történelem, viszont a testnevelés kapcsán meg egy kicsit játékosabban folytathatják a megkezdett tanulmányaikat.
1: És ugye a történelmet angol nyelven ön is tanítja már évek óta. Milyen tapasztalatai vannak, hogyan képzelhetik el ezt a kedves hallgatók itt a mindennapokban?
2: Azt kell tudni erről, hogy a magyar történelmet magyarul, az egyetemes történelmet angolul tanuljuk. Itt talán a legnehezebb év, az pont az 5., hiszen az 5. az ókor és a középkor ugye egyetemes történelemnek számít, úgyhogy ott van a legtöbb angol történelem, de azt szoktam mondani, hogy aki sikerre veszi az 5., onnan már semmi gondja nem lesz egészen 8. Komolyra váltva azért tényleg azt igényli a gyerekektől, hogy tanuljanak, a szókincset különösen, és utána pedig már a kifejezőkészségük is bővül, és ezek a tanulmányok aztán később az angol nyelvi vizsgáknál is előnyükre válhatnak.
1: Itt szóljunk a többi tantárgyról is akkor, hiszen már hogy itt riportjainkban is elhangzott korábban, ugye évek óta ökoiskola címmel is rendelkezik az intézmény, ennek a fontosságáról, vagy ennek itt a jelentőségéről, hogyha ön is szólna igazgatóként.
2: Az, hogy ökoiskola vagyunk, az tényleg a mindennapjainkat határozza meg. Egy kicsit onnan közelíteném meg ezt a dolgot, hogy ugye vannak ezek a kötelező témahetek az iskolákban, amiket mi is nagy lelkesedéssel meg szoktunk rendezni. Idén is, amit talán kiemelnék, a digitális témahét és a fenntarthatósági témahét lenne. A digitális témahét kapcsán most idén a mesterséges intelligenciával ismerkedhettek meg a gyerekek, megnézték az előnyeit és a hátrányait is feltétlenül, és nem csak a gyerekek, hanem a pedagógusaink is részt vettek egy nevelési értekezleten az AI-jal foglalkozó továbbképzésen. Tényleg nagyon sok lehetőség van, de látni kell a lehetőségekkel együtt a veszélyeket is, és én azt gondolom, hogy ha a pedagógusaink ezzel tisztában vannak, akkor a gyermekek felé is úgy tudják kommunikálni ezeket az új tendenciákat, hogy felhívjuk a figyelmet mind az előnyökre, mind pedig a hátrányokra. És ha már az ökoiskolát kérdezte, akkor áttérnék a fenntarthatósági témahétre. A fenntarthatósági témahét különösen közel áll a szívünkhöz. Egész éven át figyelünk a környezetünkre, tudatosságot viszünk tényleg a legifjabbak fogyasztási szokásaikba is, a szelektív hulladékgyűjtésbe, illetőleg a környezetünk zöldebbé tételére. Emellett idén 3. alkalommal elnyertük az Állatbarát iskola címet is, hiszen nagy gondot fordítunk arra, hogy tanulóink felelős állattartók legyenek, amennyiben otthonukban kutyát, macskát, nyuszit, tengeri malacot, vagy akár teknős békát nevelnek. Idén is voltak állatasszisztált foglalkozásaink, melyeknek talán egy kicsit új szint adott az, hogy idén a matematika órát is kipróbálhatták a gyerekek a terápiás kutyákkal. Nagyon élvezték ők is, és a kollégáknak is új perspektívát nyújtott ez a megközelítés. A gyerekek számoltak, közben a kutyákkal jöttek, mentek, adtak nekik, hogyha ügyesek voltak, jutalomfalatot, és tényleg nagyon szépen teljesítettek az óra végére, mind a gyermekek, mind pedig a kiskutyák.
1: Még ezeknek a témaheteknek a hozadékáról, hogyha picit gondolkodunk, például itt az állatoknak a közelsége a mindennapokban, ugye nem minden családban van házi kedvenc. Van, akihez közelebb állnak, például a kiskutyák, kiscicák, van, aki esetleg itt találkozott velük. Hogyan találtak egymásra ilyen tekintetben, vagy milyen újdonságot jelentett itt a gyermekeknek?
2: Én azt gondolom, hogy főleg azoknak a gyerekeknek nyújt sokat ez a fajta foglalkozás, akiknek nincs otthon házi állatuk, ugyanis, ahogy említette, két dolog lehet ilyenkor. Az egyik, hogy valaki nagyon szeretne egy állatot, és akkor most itt test közelből ott van előtte, foglalkozhat vele, megsimogathatja, és tényleg együtt lehet vele. A másik rész viszont, aki fél az állattól, nem szoktuk semmiképpen sem erőltetni, hogy részt kelljen venni ezeken a foglalkozásokon, viszont amikor látják a gyerekek, hogy mennyire jól működik, akkor mindig oda-oda mennek, és ha már csak a kutya buksiját megsimogatja, azzal is le tudja győzni a félelmét. És nekem az a véleményem, hogy aki le tudja győzni a félelmét, és ezekhez a kutyákhoz oda mer menni, ugye ezek a kutyák vizsgázott kutyák, tehát egy komoly terápiás vizsgán kell ezeknek a kutyáknak részt venni ahhoz, hogy egyáltalán bejöhessenek az iskolába, ezeknek a kutyáknak komoly papírjaik vannak, illetőleg azoknak, akik dolgoznak velük szintén. Tehát semmiképpen nem fogja őket megharapni, vagy semmiképpen nem fogja bántani, sőt még megugatni sem ez a kutya, és ha oda mer menni már a gyermek, akkor le tudja győzni magában azt a félelmet, és ez később az élet más területein is meg tud nyilvánulni.
1: Az ökoiskola cím az miben mutatkozik meg még itt a mindennapokban, illetve melyik korosztály az alsó vagy felső tagozat nyitottabb erre, vagy azért az jellemző általánosságban, hogy a gyermekek odafigyelnek a környezetükre, akár együtt szépítgetik is, ugye itt a évszakhoz illően esetleg vannak olyan tevékenységek, amikor részt tudnak venni itt a különböző tevékenységekben?
2: Mindenképpen úgy közelítjük meg, hogy alapozunk, tehát a kicsiktől indulnak ezek a szakkörök. Itt a kicsikkel már ősszel, ugye az őszi munkálatokkal ismerkednek meg a gyerekek, a különböző gyümölcsökkel, akkor szoktak készíteni az állatoknak, például a madaraknak olyan helyeket, ahova télire elhelyezik az elemózsiát, nyára a kis vizet, illetőleg ki szoktak készíteni például az iskola elé egy kis tálkát, hogyha jön valaki mondjuk kutyával a gyerekért, akkor a kutyusnak ebben a nagy melegben lehetősége legyen vizet inni. Tehát arra tanítjuk, arra neveljük őket, hogy egyrészt vegyék észre a körülöttük zajló természeti folyamatokat, másrészt legyenek aktív részesei. Tavasszal például ültetnek ezek a gyerekek, kimennek és elvégzik azokat a kötelező feladatokat is, mint például a gazolás, ugye, amikor nőnek akár a virágok, akár a növények a kis kertünkben, ugye ökokertjeink, ilyen kis kertblokkok vannak az udvarunkon, és például szelektív hulladékgyűjtés kapcsán nagyon gyakran vannak olyan versenyeink, amikor olyan dolgokból, amikre azt gondolnánk, hogy már nem jó semmire, tárgyakat készítenek, akár játékokat készítenek, akár farsankol például maszkokat készítenek, tehát, hogy felhasználják, újrahasznosítsák azokat a dolgokat, amiket más a kukába dobna. Ezen kívül a kolléganő, aki vezeti ezeket az ökoszakköröket, rendszeresen viszi őket környezetvédelmi vetélkedőkre, ahol idén is nagyon szép eredményeket értek el a gyermekeink.
1: Ugye, ahogy el is hangzott, ön történelem szakos tanár is, és ugye itt a tanév végén az iskolások is azért osztálykirándulásokon vesznek részt, illetve akár évközben is ugye különböző programok keretében megismerkedhetnek más városokkal, történelmi nevezetességekkel is akár. Miben látja ezeknek a kirándulásoknak a lehetőségét, vagy jelentőségét ilyen szempontból, illetve ahogy beszéltünk is róla, itt azért az utolsó héten, vagy az utolsó egy-két hétben azért olyan programok is várták a Szilágyiban is a diákokat, amelyek egy picit a kikapcsolódásról is szóltak, még hogyha egy kicsit részletesebben itt a közösségépítő hatásáról is szólnánk ezeknek a programoknak.
2: Akkor először a kirándulásokról szeretnék beszélni. Nagyon sok kiránduláson vettek részt a gyerekek, és nem csak az utolsó héten, ugyanis a tankerület lehetővé tette számunkra a Lázár Ervin programot is, és a Nemzeti Emlékhely programot is, és ennek a kapcsán nagyon sok olyan helyre eljutottunk, mint például a Magyar Nyelv háza Sátoraljaújhelyben, vagy például Vizsolyban, ahol ugye a Bibliát tekintették meg, ahova nem feltétlen mentek volna el a gyerekek maguktól, és utána viszont nagyon örültek neki, hogy meglátogathatták ezeket a helyeket, hiszen például a Magyar Nyelvi Múzeum is egy olyan interaktív múzeum, ahol a gyerekek játszva szerezhették meg azokat az ismereteket, amiket esetleg tanórán már hallottak, de így sokkal életközelebbivé váltak ezek a dolgok. Nagyon hasznosnak tartom ezeket a tanulmányi kirándulásokat, hiszen a gyerekek amellett, hogy tényleg kirándulnak, kizökkennek a hétköznapokból, mindig tanulnak valami újat, akár történelmi, akár biológiai, földrajzi, akár más területről. Lehet ez például pályaorientációs is, hiszen szerencsén is voltak a gyerekek a csoki gyárban például. Úgyhogy nagyon-nagyon hasznosnak tartom a gyerek, hogyha elmegy és testközelből megismerkedik azokkal a dolgokkal, amikkel a mindennapokban nem találkozik, sokkal másabb információt kap róla, mint hogyha csak olvasna vagy hallana a YouTube-on ezekről a dolgokról. Az utolsó hét pedig tényleg nagyon jól telt, hétfőn és szerdán foci bajnokság volt az iskolában, hétfőn a felsősök, szerdán pedig az alsósok mérték össze erejüket, hát ezek a foci mérkőzések nagyon komoly dolgok ám. A gyerekek nagyon komolyan veszik, és nem csak a fiúk, hanem a lányok is részt vettek ezeken a meccseken. Aki pedig nem vett részt, az kőkeményen szurkolt, úgyhogy nagyon jól zajlottak a meccsek. Kedden voltak a már említett tanulmányi kirándulások, és csütörtökön pedig a diák önkormányzati nap, ahol szintén nagyon-nagyon sok rendezvény volt. A kisebbeknek felfújható ugrálóvár nyújtott kikapcsolódási lehetőségeket, a nagyoknak a dárc foci az udvaron, ezen kívül akadálypálya volt, hennafestés, csillámtetoválás, rajzverseny, tehát tényleg mindenki mindenféle programokon részt vehetett. Úgyhogy ilyenkor csillogó szemekkel jönnek mennek a gyerekek, imádnak iskolába járni, bár ez lenne minden nap. De hogyha pedagógusként nézzük meg ezeket a közösségi rendezvényeket, azért nem csak a mókáról és a kacagásról szólnak, hanem a közösség építésről is, hiszen itt tanulják meg a gyerekek azt, hogy mitől jó egy igazi csapat, hogy örülünk egymás örömeinek, hogyha a másik szomorú, akkor hogyan kell őt támogatni, és hogyha van egy közös cél, akkor hogyan kell összefogni és menni előre és tolni együtt azt a bizonyos szekeret. Úgyhogy ezeknek az úgymond játékos vagy nem tanulós napoknak azért komoly osztályközösség formáló erejük is van.
1: És itt mostani beszélgetésünk végén picit, ha a nyárra tekintünk, hát akkor is van lehetőség itt a gyermekeknek találkozásra például.
2: Igen, mindannyian elfáradtunk, de a gyerekek úgy mentek el, hogy akkor mikor is kezdődik a tábor? Tehát két tábort is szervezünk ebben az évben is. Az egyik a már jól bevált balatoni tábor, ahol rengeteg programmal és hát nyilván úszási lehetőséggel találkozhatnak a gyerekek Máriafürdőn. Nagyon-nagyon szeretik ezt a tábort, ilyenkor tényleg együtt vannak. Van a diszkóhajó, ami állandó program, és hát ez kihagyhatatlan számukra. És hát tényleg az, hogy gondtalanul a Balaton partján együtt tölteni 5 napot, én azt gondolom, hogy ez felejthetetlen. A másik táborunk pedig a vándortábor. Idén egy viszonylag messzi célt tűztünk ki magunk elé, a meccsekbe fogunk elmenni. Messze van ugyan, de a meccsek az különösen gyönyörű terület. Idén is kitűztük a 100 kilométert, úgyhogy hajrá, már nagyon várjuk.
1: Ugye ennek ön is résztvevője szokott lenni.
2: Igen, mindenképpen, hát kolléganőmmel évről évre rendezzük meg ezt a vándortábort, különböző helyekre szoktunk elmenni, voltunk már a Börzsönyben, a Mátrában, a Zemplénben, a Bakonyban, ezen kívül a Vértesben is, és most megyünk a meccsekbe. Ez azért nagyon jó, mert azon kívül, hogy tényleg a gyerekek mennek és edzik a testüket, mindig-mindig találunk olyan történelmi emlékhelyet, amiről érdekes dolgokat lehet megtudni, és ezen kívül a földrajzi szépségeket is meg szoktuk nekik mutatni, úgyhogy tanulnak egy kis földrajzot, egy kis biológiát, mert hát azok a gyönyörű virágok és fák is ott vannak, úgyhogy tényleg ez is felfogható egy olyan tanulmányi kirándulásnak, amit a gyerekek bele se gondolnak, hogy mennyi ismeretet szereznek, egyszerűen jól érzik magukat. Azért is jó a vándortábor, mert ilyenkor például azok a bizonyos kütyük soha nem kerülnek elő, hiszen nincsen térerő, úgyhogy a gyerekek játszanak, gátat építenek, fogócskáznak, labdáznak, amikor éppen ugye nem túrázunk, és azt gondolnánk, hogy a napi 20 kilométerben borzasztóan elfáradnak a gyerekek, de nem, tehát megérkezünk a sátorhelyre, körülbelül egy fél óra pihenés után előkerülnek a játékok, beindulnak a fogócskák, a rohangálások, úgyhogy hát tényleg a gyerekek fáradhatatlanok.
1: Sok erőt, sok örömöt kívánok itt mindenkinek a nyári szünetre, és ezekhez a programokhoz is kellemes időtöltést, és nagyon köszönöm a beszélgetést, köszönöm itt a beszámolót a 2025-26-os tanév értékelését Gál Hajnalkának, a Miskolci Szilágyi Dezső általános iskola igazgatójának.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik Családban maradt című magazinműsorunk, és a Miskolci Szilágyi Dezső általános iskola diák önkormányzat elnökével, Szelei Kis Hannával, és Cériákné Juhász Orsolya tanárnővel beszélgetünk majd a továbbiakban.
0: Családban maradt. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Szelei Kis Hannával beszélgetünk, a Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola Diák Önkormányzatának elnökével, aki a 2025-26-os tanévben több versenyen is részt vett angol nyelv szakterületen, így felkészítő tanárra Círjáknyi Juhász Orsolya angol nyelv és irodalom szakos tanárnőt is köszöntöm itt a beszélgetésben. Köszönöm, hogy beszélgethetünk itt a következő percekben.
2: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat!
3: Köszöntök én is mindenkit!
1: Hanna, először téged hadd kérdezzelek meg, hogy a diák önkormányzatban való résztvétel, annak az elnöke voltál ugye ebben a tanévben. Szólj kérlek először az intézményben, az iskolában működő diák önkormányzatról.
3: Ebben az évben alakult ki a diák önkormányzatunk a Szilágyiban. Szerintem egy nagyon fontos és érdekes és jó feladat számomra ez. Szeretek vezetni és szeretek együttműködni emberekkel. A diáktársaimmal, a képviselőtársaimmal nagyon szeretek együtt dolgozni és együtt tervezni programokat.
1: Akkor ez nem is volt számodra kérdés, hogy ilyen tisztséget vállalj?
3: Nem, ez számomra nem volt kérdés. Amikor megkérdezte a diák önkormányzatos tanárnő, hogy ki szeretné ezt elvállalni, akkor rögtön jelentkeztem, hogy szeretném ezt a posztot, mivel szerintem ez egy tényleg nagyon jó feladat és nagyszerű így vezetőnek lenni.
1: Említetted, hogy az iskolában ebben a tanévben indult be újra ugye ez a diák önkormányzat ilyen tekintetben, de osztályon belül, ha jól tudom, már töltöttél be olyan szerepet, amikor képviselted a diáktársaidat.
3: Igen, ezen az évben én a 6. osztálynak az osztálytitkárja vagyok. Szerintem ez is egy tényleg olyan feladat, amit én nagyon szívesen vállalok bármikor, és a jövőben is. Nagyon szeretem az osztálytársaimat, nagyon szeretek velük együttműködni, és tényleg mindenkit meghallgatunk, és mindenkinek a szava számít.
1: Ugye már 6 tanévet töltöttetek együtt ebben a közösségben, így néhány szóban szóltál is a társaidról. Hogy tudnád jellemezni azokat a mindennapokat, amik formálják egy osztályközösséget?
3: Amikor reggel bejövünk az iskolába, mindenki köszön mindenkinek, mindenki nagyon kedveli a másikat, tényleg, hogyha nincsenek is annyira jóba, akkor nem bántják egymást, és nagyon összetartó közösség vagyunk, mindent együtt megbeszélünk, mielőtt bárki bármit szólna bárkinek. Mindig megbeszéljük azt, hogy a dolgozatok például mikor lesznek, nem titkoljuk el egymástól azt se, hogy kinek hanyas lett például egy dolgozat, hogyha valaki megkérdezi. Tényleg a programokon is mindig együtt vagyunk, mindig összetartunk, és szerintem ez egy nagyon jó közösség.
1: Így visszatekintve a 2025-26-os tanévre, milyen programokon, milyen találkozókon vettetek részt itt a diák önkormányzattal? Miben segítettétek az intézmény működését?
3: Most a legutolsó rendezvényünk az a diák önkormányzati nap volt. Szerintem ez volt az egyik legjobb rendezvény az egész tanévben. Nagyon jó volt megtervezni és megvalósítani is. Együtt leültünk, és akkor megbeszéltük, hogy most milyen program legyen-e ugrálóvár, legyen-e fagyi, meg minden ilyesmi dolgokat. És itt is nem az történt, hogy egy ember megmondta, és úgy lett, hanem nagyon szépen együtt meg tudtuk beszélni.
1: És ha picit visszatekintesz a tanév kezdetére?
3: Voltak ilyen napjaink, például a csúnya pulcsis nap, amikor az volt a lényeg, hogy ilyen karácsonyi csúnya pulcsit, vagy bármilyen ilyesmit vegyél fel, és ezt pontoztuk például, vagy volt a farsang, amikor minden évtized, például 80-as éveknek kellett beöltözni 90-es éveknek, és úgy egy táncot csinálni egy akkori zenéről. Szerintem ez is egy nagyon jó program volt, és mindenki élvezte. Különböző programok megvalósításában segítettük az iskolát.
1: Itt az év folyamán voltak különböző megbeszéléseitek?
3: Igen, minden hónap első kedjén diák önkormányzati gyűlést tartunk, oda minden osztályból 2 képviselő, egy osztálytitkár és egy osztálytitkár helyettes megy el, és ott beszéljük meg azt, hogy abban a hónapban milyen programok legyenek, és hogy valósítsuk meg ezeket.
1: Miben látod a legnagyobb szerepét a diák önkormányzatnak az iskola életében?
3: Szerintem abban van a legnagyobb szerepünk, hogy a diákok közösségét összehozzuk és összetartsuk, és mindenkit mindenbe belevonjunk, és ne legyen az, hogy valaki bármiből kimarad.
1: És ha jól tudom, akkor országos szinten is részt vettél egy találkozón. Ezt hogy élted meg, miről szólt az az alkalom?
3: Igen, ez az országos diákparlament volt, mivel megyei és országos diákparlamenti képviselő is vagyok. Ez egy nagyon fárasztó, de nagyon-nagyon jó, sokkal jobb, mint fárasztó program volt. 3 napig voltunk Székesfehérváron a többi képviselővel. Egyébként én voltam ott a legfiatalabb, úgyhogy ugye 6. évfolyamba járok. És amit nagyon sok mindent megbeszéltünk, oktatáspolitikusokkal és egymással is. Nagyon tényleg összetartó közösség voltunk ott is, voltak programok is, például volt éjszaka ilyen buli vagy ilyen DJ-s est, volt egy ilyen kirándulás is a stadion körül, és tényleg ott is mindenki meghallgatott mindenkit, és nagyon jó volt.
1: És mi volt az az üzenet, amit hazahoztál Miskolcra?
3: Az volt az üzenet, amit hazahoztam, hogy a diákokat ugyanúgy meg kell hallgatni, mint bárki más, mivel ugyanannyit ér a szavuk, mint egy felnőttnek például.
1: És akkor most térjünk át ugye itt az angol nyelvnek mind a tanulására, mint pedig ugye azokra a versenyekre, amin részt vettél te is, és szép eredménnyel szerepeltél. Itt most tanárnőhöz fordulok, és őt kérem meg, hogy sorolja fel Hanna eredményeit.
2: Hanna nagyon tehetséges, öröm vele tanulni, szinte szívja magába az angol tudást. Néhány versenyeredménye az éven, ami volt. Fordító versenyen első helyezés volt városi szinten. Edelénybe tartották a megyei szóbeli versenyt, ahol 3. helyezést ért el. Volt egy házi versenyünk, Small Talk, ahol szituációs beszélgetős versenyfeladatok voltak. 1. helyezést ért el, betűzési versenyen is részt vett, ahol 5. helyezést ért el, ez is városi szinten. Hanna szinte Jolly Joker bármilyen versenyre, hogyha benevezem, mindig helyezést hoz el.
1: Korábbi években is részt vettél már angol versenyen?
3: Igen, 4. osztályban voltam egy szavaló versenyen, ott egy verset kellett elmondjak, ott szerintem ez nagyon jó volt gyakorlásképpen, ott még sajnos helyezést nem értem el, de az utána való években már nagyon sokszor, igen.
1: És ugye itt a 6. évfolyamon, ahogy hallhattuk írásban és szóban is meg tudtad mutatni a tudásodat, hogyan készültél ezekre a versenyekre, hogy emlékszel vissza?
3: Tulajdonképpen készülnöm nem kellett, mert angolul folyékonyan beszélek, és nekem az angol nyelv az olyan, hogy bármikor el tudnék kezdeni hirtelen angolul beszélni, és meg jobban ki tudnám fejezni magamat valószínű, mint magyarul.
1: Ez minek köszönhető, tanárnő szerint?
2: Szoktuk mondani, hogy született tehetség, ugye van rá a történelemben is példa. Biztos, hogy hozza magával a tudását.
1: És az egyéni tehetségen túl a pedagógusok szerepét miben látja ebben?
2: Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetségekre, tehetséggondozó van az iskolánkban, minden héten foglalkozunk, akiket látjuk, hogy tehetségesek. Versenyre felkészítünk, 7.-8. osokat már nyelvvizsgára is felkészítünk, a felvételire is felkészítjük. Fontos számunkra a tehetséggondozás az iskolánkban.
1: Néhány konkrét példát esetleg erre vonatkozóan szabad egy kis szakmai berkeken belül hallanunk, hogy itt az angol nyelv oktatása mellett külön például egy-egy versenyre való felkészítés mennyi plusz munkát, vagy mennyi odaszánt időt igényel?
2: A Szilágyi Dezső általános iskolában 2 tannyelvűs osztály és tagozatos osztály van. Azt kell tudni róluk, hogy a 2 tannyelvűs osztályok nem csak ugye a heti 5 angolórájuk van, a felső tagozatban 5-től a történelmet is angolul tanítják, illetve célnyelvi civilizáció is van nekik, az brit kultúráról tanulnak. A tagozatosokról azt kell tudni, hogy ők is emelt számba tanulják az angolt, heti 5 angolórájuk van, és a tehetséggondozást úgy szoktuk csinálni, hogy ezeken az óraszámokon felül tartunk még 1-2 órát, ahogy szükségét látjuk esetleg, ha közeledik a verseny, akkor még ezeken az óraszámokon felül tartunk nekik angolórát, felkészítő órát. A tehetséggondozó órákon típus feladatokat oldunk meg, mintafeladatokat, nyelvvizsga feladatokat, régi felvételi feladatokat, tehát mindig célirányosan készülünk az adott feladatra. Hol egy versenyre, hol egy nyelvvizsgára, vagy a 8. osoknak, ugye most a legfontosabb lesz majd szeptembertől is a felvételi.
1: Említetted, hogy neked szóban talán könnyebben megy a kommunikáció, hogy itt az írásbeli és a szóbeli megmérettetésekre való felkészülésről, még vagy ennek a megéléséről, még ha néhány gondolatot szólnál.
3: Az írásbeli versenyekre és a szóbeli versenyekre szinte ugyanannyira fel szoktunk készülni, de a szóbeli versenyeken sokkal szabadabbnak érzem magamat, és nekem a szóbeli angol az egy olyan dolog, hogy tényleg, mint hogyha alapvető anyanyelvem lenne, a magyar az anyanyelvem, de az angolt, azt néha szívesebben használom.
1: Ennek a mindennapokban esetleg, hogy látod használt, ugye most itt a nyári szünet előtt állunk, talán egy-egy utazás során ez jól jöhet ilyen szempontból is.
3: Igen, mivel én vagyok a családnak a fordítója, ezért bárhova megyünk együtt, mindig én beszélek az éttermekbe, a boltokba, vagy a hotelben, a recepciónál. Van olyan, amikor néha itt Magyarországon is elkezdek angolul beszélni, és akkor kell észhez kapjak, hogy ja, most Magyarországon vagyok, és nem külföldön. De ez például, hogyha elmegyünk egy olyan országba, ahol az angol nyelvet tudják jobban, akkor szerintem nagyon hasznos dolog lehet.
1: És akkor itt végezetül még itt a nyári szünet témájához kapcsolódóan kérném meg mindkettőjüket, téged is, Hanna, illetve tanárnőt is, hogy néhány jó tanácsot te a kortársaidnak, tanárnő pedig itt a diákság részt az angol nyelv tekintetében, hogy hogy gyakorolják, hogy hogy pihenjenek, mit javasolnak, mit javasolsz, Hanna?
3: Én azt javaslom a diáktársaimnak, hogy ne féljenek kimondani a véleményüket, pihenjenek a következő tanév előtt, és ne ijedjenek meg, hogyha például új tantárgyak fognak jönni jövőre. Tényleg jól pihenjék ki magukat, és akkor újult erővel vághatnak bele a következő tanévbe.
2: Én egy kicsit akkor az angol nyelv gyakorlására térnék ki. Egy napi 10-15 perc, ha majd hallgat egy zenét, elolvas egy cikket, internet ugye tele van angol szövegekkel, egy napi 10-15 percet, ha minden nap gyakorolnak a gyerekek, szerintem ez is már nagyon hatásos tud lenni.
1: Bocsánat, hogy közbeszúlok egy kérdést, ha megengedít közben, ugye, ahogy el is hangzott, akár ebben az intézményben, vagy más intézmény tanulói is, talán a közelmúltban sikeres nyelvvizsgát tettek, vagy akiknek már ez korábban sikerült, de hogy szinten tartás is megtörténjen, erre milyen módszerek lehetnek, akár itt a nyár folyamán, vagy a későbbiek tekintetében?
2: Igen, nagyon fontos a szinten tartás. Észre szoktam venni, visszajönnek a gyerekek a nyári szünetről, hogy a szókincsük megkopott. Azt szoktam tanácsolni, nagyon sokan szeretnek hallgatni zenét. Amit zenét szeret, meghallgatja a dalszöveget, utána olvassa, lefordítja, kiírja a ismeretlen szavakat, vagy ha csak elolvas egy cikket az interneten, ami nagyon szeret témát, azzal kapcsolatosan. Egy napi 10-15 perc szinten tartás a szókincs véget. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos mindenkinek.
1: Köszönjük a jó tanácsokat, és nagyon kellemes nyarat kívánok, és köszönöm a beszélgetést is Szeleik és Hannának, a Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola Diák Önkormányzatának elnökének, és Círjákné Juhász Orsolyának, az intézmény angol nyelv és irodalom szakos tanárának.
3: Köszönöm szépen, mindenkinek nagyon jó nyarat szeretnék kívánni.
2: Én is köszönöm szépen, és kellemes nyarat kívánok mindenkinek.
1: Hallgatóink nevében is köszönjük szépen.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában az Európa Rádió Családban maradt című magazinműsorát hallották. Köszönjük, hogy önök is velünk tartottak, további szép napot kívánok mindnyájuknak. A szerkesztő műsorvezető Kisnyeveres Viktória búcsúzik önöktől. Viszont hallásra!
1: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazinműsora csütörtökön délelőtt 11 órától.

0: Van Németh Dávid a KNTH bankvezető makrogazdasági elemzője. Január elején még 380 forint felett jegyezték az eurót, az áprilisi választások előtt 390 felett is járt az árfolyam, júniusban viszont már 350 forint alatt is megfordult a jegyzés, a hónap utolsó napjaiban pedig a 355 forint alatti kurzus volt a jellemző, ismertette a szakértő. Németh Dávid szerint a forint erősödése a Magyarországba vetett bizalom jele. A következő időszakban az alacsony infláció és az ország megítélésének javulása lehetővé teszi az alacsonyabb kamatokat. A Magyar Nemzeti Bank május végén már 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, és a jegybanki kommunikáció szerint lehetőség van újabb monetáris lazításokra is. A következő hetekben, hónapokban a forint piaci hangulatot, a módosított költségvetési terv részletei, illetve az ősszel megjelenő 2027-es költségvetési törvény nagyban befolyásolhatja, hangsúlyozta a KNTH bank vezető makrogazdasági elemzője. Veszélybe került a javító intézetek működő képessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete gyermekvédelmi tagozata a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében. Mint írták, 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javító intézetekben a büntetés végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak, most sem tudják, ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk. Erről és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás nincs, fogalmaz a szakszervezet közleménye. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas, többször indokolatlanul a felfüggesztett, illetve elbocsátott kollégák száma, a kivizsgálások lassúak. Sok a pályaelhagyó kolléga, többen beteg szabadságba menekülnek, a jelentkező felvételiző jelöltek kiválasztási eljárás rendje pedig rendkívül lassú, írja a közlemény. A szakszervezet álláspontja szerint a fentiek kifejezetten veszélyeztetik a javító intézetekben az alapvető ellátáshoz szükséges dolgozói létszámot. A javító intézetek az összeomlás szélén állnak, azonnali halasztást nem tűrő kormányzati beavatkozásra van szükség, intézkedéseket várnak, hogy a gyerekek és a munkavállalók is nagyobb biztonságban legyenek, olvasható a nyílt levélben. Lemondanak tiszteletdíjukról és együttműködnek a kormánnyal a Semmelweis Egyetemet fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjai, ezt közölte az alapítvány elnöke. Orbán Gábor, aki egyben a Richter vezérigazgatója közleményében azt írta, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága áttekintette és értékelte Magyarország alaptörvényének módosítását, valamint az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében kezdeményezett jogszabályváltozások céljait és várható következményeit. Mint írta, az alapítvány kész az átmeneti időszakban a kormány által kijelölt miniszterrel együttműködni. Továbbá közölte azt is, hogy az alapítvány a továbbiakban ügyvívő jelleggel működik, tevékenységét a működés és a jogfolytonosság biztosításához szükséges feladatokra, az alapítványi vagyon értékének és integritásának megőrzésére korlátozza, olvasható Orbán Gábor közleményében. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként a gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében. Az ajánlás csomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10 és 19 év közötti korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Az UNICEF Magyarország elengedhetetlennek tartja egy rendszeres kutatási és adatgyűjtési rendszer kialakítását, amely egységes mutatókkal követné nyomon a gyermekek állapotát és az ellátás hozzáférhetőségét, továbbá egy hosszú távú gyermekközpontú nemzeti mentális egészségügyi stratégia kialakítását is szükségesnek látják, amely összekötné az egészségügy, az oktatás, a szociális szféra és a gyermekvédelem szereplőit. Véleményük szerint bővíteni kell a gyermek pszichiátriai és mentálhigiénés kapacitásokat is.
1: az időjárás.

0: Csütörtökön a változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Többnyire az ország keleti felén számíthatunk esőre és záporok, zivatarok kialakulására, amelyeket akár felhőszakadás is kísérhet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 29 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban több témával foglalkozunk. Hallhatnak a hit szerepéről a gyógyulásban, a Debrecen Református Kollégium nagykönyvtárának nyári menetrendjéről, de előtte a tiszántúli református egyházkerület levéltárába látogatunk el. Kovács Teofil lett erre az évre a megbízott igazgatója a levéltárnak. A kinevezésre azért volt szükség, mert 2025. decemberében váratlanul elhunyt Szabadi István korábbi vezető. Az általa megkezdett munkát folytatják az intézményben, valamint igyekeznek a levéltári raktárakat az állományvédelmi szabályozásnak megfelelővé tenni, és minél több anyagot online is kutathatóvá tenni. Kovács Teofillal beszélgetek a következő percekben. Tavaly végén egy szomorú eseményről számoltunk be a rádióba, mégpedig Szabadi István, a tiszántúli református egyházkerület levéltárának igazgatója váratlanul elhunyt, és az ő helyét vette át Kovács Teofil. Ebben az esztendőben a levéltár vezetésével bízták meg. Mi a helyzet a levéltár házatáján, mire lehet számítani, hogy zajlik most a munka, és mi lesz esetleg a nyári szünet idején?
2: Először arról szeretnék szólni, hogy az a munka, amit Szabad István elődöm végzett, az egy nagyon kiterjedt tevékenység volt. Az egyházkerületnek a trianoni döntéssel határon túlra szakadt területein élő szakmabeliekkel ő együttműködött a levéltári anyag feltárásában, megőrzésében és kiadásában. Elsősorban a Királyhágó melléki és az Erdélyi Egyházkerület levéltárával alakított ki nagyon szoros kapcsolatot. A szakmai projektjei közül megemlíteném még azt a munkát, amit a Hegyi Ádám vezette Otka csoport végez. Ez a projekt számos olyan forrást használ föl, ami a levéltárhoz tartozik. Aztán meg kell azt mindenképpen említenünk, hogy a levéltárban igazából folyamatosan zajlik a segédletek készítése, az anyagok feldolgozása, és ugyanígy zajlik a digitalizálás is. Ami István munkásságát jellemezte, az, hogy a tudományos kiadványok nagyon fontos szerepet játszottak, ez is tovább folyik, ez a munka. Most a zsinati iratoknak a anyaga kerül publikálásra, ez egy több kötetes, hosszabb ideig tartó munka. Ennek az az érdekessége, hogy a magyar nyelvű összefoglalóknak köszönhetően bárki megtalálhatja benne az őt érdeklő iratot. Megemlíteném még azt továbbá, hogy folyamatosan érkeznek be anyagok, például most érkezett be Csohány János egyháztörténész professzornak több méternyi anyaga, ami feldolgozásra vár. Végül pedig megemlíteném azt, hogy ebben az évben tervezzük a kutatószabályzatunk megújítását. Ez magyarán azt jelenti, hogy a törvényi szabályozáshoz alkalmazkodva 110 évre korlátozzuk csak a kutathatóságát a anyakönyvi, születési anyakönyvi adatoknak, tehát most már nem 1895-ig lesznek kutathatóak az anyagok, hanem 1915-ig. Tehát egy 20 évnyi időtartam szabadul föl, úgymond a kutatók számára. És végezetül megemlítenénk, hogy júliusban lesz szokásos zárásunk, előtt és utána minden érdeklődőt szemléltettel várunk. Nagyon örülünk az előzetes bejelentkezésnek, mert így akkor elő tudjuk készíteni az anyagokat.
1: Szó volt azért a digitalizációról is, ami az egyik talán legnehezebb és legnagyobb feladata most a levéltárnak, hogy tényleg online is elérhetővé váljanak a régebbi iratok, dokumentumok. Erre az utóbbira kérdeznék rá, hogy ez most hol tart, mert ugye arról említést tett, hogy folyamatos ennek a feldolgozása, de most mégis hol tart ez a munka, és hogy mi az, ami még esetleg a kollégákra vár, mert ahogy említette a július 2-i zárásnál, ott van talán a nagyobb idő az ilyen feladatok elvégzésére?
2: Igen, tehát a feldolgozói munkának a digitalizálás része az folyamatos ugyan, de egy-egy ilyen időszak plusz lehetőséget ad arra, hogy nagyobb mértékben tudjunk foglalkozni a digitalizálással, másrészt ilyenkor tudjuk kiadni jobban a szabadságokat is, tehát ennek van egy ilyen vonzata is. Most a anyakönyvi rész az az, ami folyamatos, illetve azt lehet mondani, hogy több más forráscsoporta is, ami éppen kutatásra kerül, azt is digitalizáljuk. Például, hogyha egy-egy dobozból mondjuk 20-30 adatot kérnek, akkor sokszor már azt válasza a kollega, aki ezzel foglalkozik, hogy az egész doboznyi anyagot digitalizálja, mert akkor úgy egységben megvan, tehát nem szétszórt adatokat kapunk, hanem egy-egy nagyobb lezárt egységgel tudunk dolgozni a továbbiakban.
1: Július 2-i zárás után mikor nyit majd újra a levéltár?
2: Augusztus elején fogunk nyitni, tehát egy hónap, a július teljes hónap lesz a szünet. Ekkor lesznek nem csak digitalizálással kapcsolatos munkák, hanem ekkor lesz például az éves konferenciája is a Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesületének Vácott.
1: Nyilván, ahogy beszéltük, hogy ez egy sajnálatos esemény, ami a kinevezését megelőzte, de abból, amit Szabadi István végigvitt, vagy végig kísért itt a levéltár életében, abban mi az, amit szeretne továbbvinni, egyetlen ebben az évben milyen tervekkel áll neki a levéltárnak, vannak esetleg azon túl újítások, amiket említett, vagy bármilyen fejlesztések a gondolatai között?
2: Szeretnénk a levéltári raktárakat minél inkább az állományvédelmi szabályozáshoz közelíteni. Ez magyarán azt jelenti, hogy ebben az évben például a sötétítést szeretnénk megoldani, ami nem csak fénykorlátozás, hanem hőkorlátozás is, hiszen ezeket az iratokat egy adott hőmérsékleten kell az ajánlás szerint tartani, és hát ezzel próbálunk lépést tartani.
1: Ezen kívül valami más, akár kiadványok megjelenése, vagy bármi ilyesmi?
2: Ebben az évben 3 kiadvány lenne, amit szeretnénk megjelentetni a levéltár keretén belül, a sorozatán belül. Erre fogunk összpontosítani most ebben az esztendőben.
1: Ha bármi konferencia, megmutatkozás, akármi vár még az évben, akkor mi az, ami szeretne megmutatni az ilyen eseményeken az itteni levéltárból?
2: Mindenképpen nagyon jó lenne, hogyha elsősorban keresett úgynevezett anyakönyvi adatokon kívül a történeti vetülete is minél inkább hangsúlyt kapna a kutatók között. Azt lehet mondani, hogy ahogy észrevesszük, a digitális tájékozódás egyre inkább előtérbe kerül, tehát egyre többen kérnek online segítséget a meglévő, már fent lévő adatbázisokon túl is.
1: Tehát akkor továbbra is az a tendencia, hogy kevesebben jönnek be személyesen kutatni, de többen jelentkeznek be az online.
2: Igen, azt lehet mondani, hogy egyre inkább az online tájékozódás az, ami nagyobb teret nyer. Nyilván ez azt is jelenti, hogy a kutatók bizonyos dolgok lemaradnak, hiszen egy iratcsoportból kiemelni egy iratot és azt beszkenelni, azt meg lehet tenni, csak akkor nem látja, hogy milyen összefüggésben került elő az az irat. Tehát ennek van egy ilyen hátránya is.
1: Tehát akkor érdemes az online mellett azért személyesen is belátogatni
2: így
1: a levéltárba.
2: Így van, tehát az érdemes a személyes tájékozódás.
1: Ugye itt beszélgetünk az anyakönyvekről és a különböző dokumentumokról, online és személyes kutatásról. Van esetleg új terület, amely kutathatóvá vált az érdeklődők számára?
2: Igen, van. Ez már nem a levéltárba, hanem a nagykönyvtár kézirattárába, ahol már hosszú évek óta dolgozok. A Tóth Ferenc kollégának sikerült befejezni a kutatható Lükő Gábor anyagnak a digitalizálását, ezek már helyszínen digitálisan hozzáférhetőek, kutathatóak is, hát ez reméljük, hogy nagyobb közönség számára is érdekes lehet. Lükő Gábor egy olyan kutatója, etnográfusa volt a magyar néprajznak, aki gyakorlatilag főképp 1930-as, 40-es évektől kezdően alkotott, és az egyik kutatási területe a moldvai csángók voltak. Ő maga is megtanult románul például, és így több szempontból tudta ezt az anyagot kutatni. Mind a mai napig van erre érdeklődés, nem túlig egy amerikai kutató volt itt, egy hazánkból, vagy a Kárpát-medencéből Amerikába szakadt magyar kutató nézte működésének ezt a területét. Úgyhogy reméljük, hogy más kutató számára is érdekes lehet ez az anyag. A nagykönyvtárban érhető el az anyag helyszíni kutatással. Tehát nem online történik maga a kutatás, de elektronikus formában férhető az anyag hozzá elsősorban.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtárának nyári menetrendjéről hallhatnak. Az intézmény júliusban rövidített nyitvatartással várja az érdeklődőket, augusztusban bezár, hogy a raktári állomány kezelését is el tudják végezni, majd szeptemberben újra kinyitja kapuit. A nyári eseményekről Gáborik Juditot, a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtárának olvasószolgálati osztályvezetőjét kérdeztem. A Debreceni Református Kollégium nagykönyvtára is rengeteg programot szervez, nem csak biztosítja a kölcsönzést a városlakóknak is, nem csak az itt tanuló, a Hittudományi Egyetemen tanuló diákoknak, ezt mindig érdemes hangsúlyoznunk, hogy ez egy nyitott könyvtár, és bárki beiratkozhat és jöhet ide, hanem különböző kulturális rendezvényeknek is aktív részese szokott lenni. Mit lehet tudni a nyári menetrendről, mire készülnek, hogy lesz a nyitvatartás, esetleg a szabadságolásokat hogy oldják meg? Mikor nyit újra a könyvtár, mert hogy lesz egy kis zárt időszak is. Tehát mit lehet tudni a nyári menetrendről?
1: A Református Kollégium nagykönyvtárának az olvasóterem nyitvatartása a nyári időszakban egy kicsit módosul. Még június hónapban a megszokott nyitvatartási rendszerint várjuk az olvasókat. Hétfőn 8:30-tól 16:00-ig, 2-től péntek pedig 8:30-tól 18:00-ig látogatható az olvasóterem, és júliusban ez a délutáni nyitvatartás egy órával lerövidül, tehát már csak 5-ig leszünk nyitva. Az augusztus hónap pedig már évek óta úgy telik, hogy zárva vagyunk, és szeretném hangsúlyozni, hogy ez csak az első emeleti olvasóteremre vonatkozik, tehát a második emeleten lévő műemlékkönyvtárunk a múzeumon keresztül látogatható. Akik szeretnék beszerezni még a nyári olvasmányaikat, vagy esetleg a kutatószolgálat szolgáltatásait szeretnék igénybe venni, azoknak javaslom azt, hogy tartsák szemmel ezeket az információkat. Egyébként minden információ a kutatásra, nyitvatartásra vonatkozólag a nagykönyvtár.drk.hu honlapról elérhető. És hát sokan kérdezik tőlünk, hogy mit csinálunk mi könyvtárosok a zárvatartás ideje alatt. Ez az időszak sem a pihenésről szól, mert ilyenkor végezzük a raktároknak a rendezését, az állománynak a gondozását is, hogyha van olyan állomány rész, amit át kell helyezni, akkor ezeket a nagyobb munkákat, valamint a leltározási munkákat. Ezeket ugye a nyitvatartás mellett nem tudjuk megoldani. Jelenleg például a történelmi könyvtári szakrend szerinti H-osztálynak a leltározása zajlik, amely a magyar irodalomhoz kapcsolódó könyveket és folyóiratokat foglalja magába. És az érdekesség, hogy ez alatt a leltározás alatt számos olyan kötet kerül a kezünkbe, amely valamikor a kollégium olvasó egyletének a könyvtárába tartozott, és nagyon-nagyon izgalmas, hogy milyen köteteket olvastak a korabeli diákok, és némelyik igencsak viseletes, tehát látszik, hogy sokan és sokat forgatták ezeket a köteteket. És természetesen az augusztus hónap is majd egy rendezvénynek az előkészületeiről is fog szólni.
0: Az újranyitással mire számíthatnak az olvasók egyébként?
1: Ahogy már megszokhatták az olvasók, szeptember 1-én fogunk nyitni, ez egy keddi nap, és akkor megújulva új könyvekkel várjuk az olvasókat, és már szeptembertől a régi nyitvatartási rendszerint.
0: Szó volt itt, hogy augusztusban egy újabb programra készülünk, és ez sem lesz meglepetés, ugyanis a könyvbarátai hálózat tagja a nagykönyvtár is, így a már mondhatjuk úgy, hogy talán megszokott a városlakók számára is az emlékertben az úgynevezett Book Weekend, vagy a könyvbarátai nap, az, amihez kapcsolódik a nagykönyvtár is, itt milyen programokat terveznek.
1: Igen, mi is csatlakozhatunk ehhez a hálózathoz, hiszen a nagykönyvtár számára is nagyon fontos az olvasás és kultúra népszerűsítés, és a tavalyi alkalommal volt az első, idén pedig második alkalommal fogunk részt venni az emlékkertben a kitelepülésen. Terveink szerint itt is kitelepül a Bagolyvár kézműves kuckó, ahol a különböző érdekes kézműves dolgok elkészítésével várjuk a kicsiket és nagyokat. Egy memóriajátékot fogunk készíteni, ami a Református Kollégiumhoz kapcsolódik, és természetesen könyves témákhoz, illetve a nagyobb korosztály számára is készülünk az úgynevezett Bagolytól programmal, amelynek során egy személyes reading journal, vagyis olvasónapló elkészítésére lesz lehetőség. Azt tapasztaltuk, hogy ugye az online kultúra térnyerésével megváltoznak a fiatalok, vagy megváltoznak változtak, változóban vannak a fiatalok olvasási szokásai, és nagyon sok esetben tapasztaltuk azt, hogy az olvasás igénylik azt, hogy élményszerű legyen. A különböző közösségi média platformokon lehet látni olyan képeket, amelyek az olvasást úgy próbálják meg vonzóvá tenni, hogy egy csésze tea, vagy egy bekuckózós környezetben szerepel a könyv, és ez a gondolat indította el bennünk, ennek az olvasónaplónak a gondolatát, elkészítését, és tulajdonképpen ebben a füzetben majd meg lehet őrizni az olvasmányélményeket, a könyvből való kedves vagy kedvenc idézeteket, és azokat a gondolatokat is, amelyek egy-egy könyv olvasása közben születnek. Kísérő rendezvényként pedig egy tematikus épületbejárással készülnénk, Fazekas Mihály évfordulóhoz kapcsolódóan a Botanika poétája címmel. A Fazekas emlékszoba megtekintésére kerülne sor, illetve az olvasóteremben Fazekas Mihály munkáit, a könyvtárunkban őrzött munkáit szeretnénk bemutatni az olvasóknak.
0: Ugye ezek még csak tervek, és ez egy szeptember elejé program, tehát ez is mutatja azt, hogy már milyen korán el kell kezdeni egy-egy programnak a szervezését, és hát nyilván ez egyértelmű, hiszen itt nem ez a fő profil, mert közben folyik a munka, kölcsönöznek az emberek, akár kutatnak, akár olvasnak, ki kell őket szolgálni. Tehát azért nagyon sokrétű ez a könyvtáros tevékenység.
1: Igen, így van, viszont szerintem ennek a szakmának pont ez a szépsége, hogy nem csak a kölcsönzésben és a kutatószolgálatban, egyébként a kutatószolgálat az utóbbi hónapban elég jól működött, tehát napi szinten kutatják a védett állomány, a kézirattár anyagait, illetve az RMK gyűjtés anyagait, és tényleg ettől szép ez a hivatás, hogy más környezetben is találkozhatunk az olvasókkal.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a hit szerepéről hallhatnak a gyógyulásban, ugyanis a hit szerepe az ápolásban, a gondozásban és a gyógyulásban címmel tartott előadást a Mélyusz Juhász Péter Református Idősek Otthona szervezésében megtartott Alzheimer Cafén Pék Győző, nyugalmazott egyetemi docens, klinikai szakpszichológus. Pék Győző úgy véli, nagyon fontos a spirituális hit mélysége és miensége, de a gyógyulásban nem csak ez a hit létezik, hanem többek között az önmagunkba és az orvosba vetett hit is. A hit ereje a gyógyításban, ez most az Alzheimer Café következő alkalmának a címe. Nagyon megfogott ez a téma, mert hogy mindkét szempontból a gyógyító és a beteg szempontjából is meg lehet közelíteni, hogy a hit mennyit tud segíteni abban, hogy valóban sikeres legyen a gyógyulás. Ön melyik oldalról fogja megvilágítani ezt a kérdést?
1: Valójában mind a két oldal fontos, mert az orvos kicsit kívülről hat a benne lévő reményekkel és hát terápiás eljárásokkal a gyógyulás irányába, míg a beteg, és ez nagyon egyéni és sok forrásból táplálkozhat, pedig saját maga is hihet a gyógyulásban, és mintha ez talán többet jelentene, mint az orvos hite, bár nehéz ezt mérlegen megmérni.
0: Hogyha mind a két oldalt nézzük, akkor nyilván az orvosi oldal talán az, ami olyan szempontból érdekes, hogy a betegeknél megfigyelhető az, hogy aki esetleg nem Isten hívő is, egy komoly betegséget diagnosztizálnak nála, akkor elkezd kapaszkodni a gondviselésben. Míg ugye az orvos maga, aki a tudás birtokában is van, nem feltétlen biztos, hogy azzal a hittel áll hozzá a gyógyításhoz, ami az Isten hithez kapcsolódik, de közben tudunk olyan sebészekről, orvosokról, akik mondjuk imádkoznak egy-egy beavatkozás előtt. Mennyire fontos ez egyébként, vagy mennyire hathat ez ki, hogy egy orvos hívő-e vagy sem?
1: Igen, hát itt a hittel kapcsolatban a transzcendens, spirituális hitet gondoljuk, de valójában úgymond van egy civil hit is, ami azt jelenti, hogy az orvos emellett vagy ezen túl hihet abban, amit csinál, és hathat a páciensére. Egyébként, ha levesszük a spirituális hitet, és azt nézzük, hogy ez hogy működik, akkor számos tapasztalat arra utal, hogy a betegek egy része, akár ateista, akár hívő ember, valamiféle irracionális reménykedéssel és projekcióval néz az orvosra, és úgy is viszonyul hozzá. Tehát ez a mindenható jelleggel való felruházás azoknál is működik, akik ateisták. És jó, ha ezzel az orvos tudatosítja, ezt tudatában van, és ezt valahogy kezeli. Tehát nem viszi el végletek felé. Ugye lehet egy autoritás is az orvos, mert az is egyébként mindig is, de ezt is lehet túlságosan nagy adagban adagolni. Viszont bizonyos páciensek, embereknek szüksége van arra, hogy az orvost ilyen módon egy irracionálisan, nagy tudással és hatékonysággal felruházott személynek lássa, éppen azért, mert hite van abban, hogy gyógyul, és a reményei ilyen módon fel vannak a magasba. Tehát ez jó dolog bizonyos keretek között.
0: És ha erre rátesszük a spiritualitást, azért az egy pluszt adhat hozzá, nem?
1: Igen, igen, a spiritualitás mindenképpen, és egyébként a hit akár spirituális, akár ateista jellegű, most ez két kicsit erőszakos fogalom így, mert ugye vannak köztes változók, ez mindenképpen nem csak érzelmi és lélektani, vagy spirituális dimenzióban mozog, hanem mérhető is a hit. Tehát például ugye ez a placebo effektusban látható, hogy egy gyógyszer, ami kellő, hogy mondjam, rítusban van tálalva és fel van dicsérve, az jobban hat az illetőre, mintha az orvos közömbösen adná oda, és nem tenne erre még nyomatékkal egy-két dolgot rá. Tehát a placebo hatás az ténylegesen biológiai változást is okoz.
0: Na de most nem csak a placebóról beszélünk, hanem akár tényleg a komoly hitről, amit ön is említ, hogy nyilván ezt le lehet venni, és úgy is van egyfajta hitünk a gyógyulásban és a gyógyításban, de hogy van egy felettünk állóba való hitünk is, ezt is placebónak gondolja?
1: Nem, a placebót inkább egyes beavatkozásokhoz kötném, tehát szakmai beavatkozásokhoz, gyógyszerekhez. De ez is a gyógyítás egy aspektusa. A spirituális hit az több, de a spirituális hithez is kell kapcsolni a beteg részéről valami olyan gyógyulási szándékot, amiben ő részt vesz. Tehát az aktivitás kérdése van itt, mert ha valaki egy ilyen lemondó módon túlságosan ráhagyatkozóan hisz, és nem gondolja azt, hogy neki is kell tenni a gyógyulás érdekében nagyon sok dolgot, pláne komoly betegségeknél, akkor nem feltétlen fog működni a hit, mert lehet, hogy akkor az egy vak hit, és egy olyan hit, ami nem mozgatja meg a személyes erőforrásokat.
0: Úgy, itt nagyon el tudnánk menni egy másik irányba, mert itt az önmagunkba vetett hitről is szó van valamilyen szinten, hogy képes vagyok-e rá, hogy legyőzzem, hogy betartsam mondjuk azt az adott diétát, amit előírnak, és akkor itt nagyon sok minden felé elmehetnénk, hogy ez viszont nagyon sok emberből hiányzik, és valóban egy külső kapaszkodót keres, legyen az az orvos, vagy legyen az Istenbe vetett hit, és hátradől, hogy majd akkor ők segítenek. Az előadásban erre próbál majd, vagy erre is próbál majd fókuszt helyezni, hogy azért az önmagunkba vetett hitnek is szerepe van a gyógyulásban?
1: Igen, igen, ez fontos lehet, de valójában itt arról van szó, hogy mondjuk egy komoly betegségnél, vagy bizonyos, nagyon gyakori helyzeteknél, például elhízás, mozgásszegénység, ami ugye, mivel idősekről van szó, különösen fontos lenne, hogy az ellenkezőjét műveljék. Ez egy életmód változásban fogható meg, vagy változtatható meg, amihez jó, ha van egy transzcendens hit, de a transzcendens hit meg az életmód változtatás az egy távolságban helyezkedik el. És itt kell a saját magában vetett hit, vagy a módszerben vetett hit, vagy az orvosban vetett hit, vagy a gyógyító személyzetben, gyógytornászban, nővérben, asszisztensben való hit is ide tartozik. Tehát ezek kölcsönösen jobb esetben optimálisan facilitálják egymást, tehát erősítik egymást.
0: Itt behoznék egy másik tényezőt, vagy egy másik aspektust, ugye az Alzheimer kafén vagyunk, és ide azok jönnek, akiknek Alzheimer korral, vagy demenciával küzdő rokonuk van. Tehát a hozzátartozó hite. Ez szerintem egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye ő az, akit lehet, hogy minden nap találkozik a szerettének az állapotával, azzal a megváltozott állapottal, amiben nem szívesen látja, beléjük önteni a hitet. Nyilván ezekből nagyon nehéz, sőt nem is lehet gyógyulni, tehát esetleg lassítani a folyamatot, de ezt ugye ön jobban tudja, hogy korán észreveszik akkor, hogyan lehet ezzel, és mit lehet ezzel kezdeni, de hogy vannak különböző terápiás módszerek is, tehát hogy a hozzátartozónak a hitét megtartani. Mennyire feladata egy orvosnak, és ha feladata, akkor mennyire nehéz kihívás ez?
1: Ezzel kapcsolatban vannak saját tapasztalataim, mert 2017 óta kolléganőimmel vezetünk hozzátartozók számára csoportokat, tematikus csoportokat, egy úgynevezett Bálint csoport keretén belül, ahova hozzák a problémáikat, tapasztalataikat, kicserélik, egymást erősítik. Ugye a közösség, egy kisebb közösségről van szó, mindig adhok közösségről is segítséget ad, látják egymást erőfeszítéseit, tanácsot tudnak adni egymásnak, gyakran bejósolható dolgok vannak, a súlyosabb állapotban lévő hozzátartozóval kapcsolatos tapasztalatokat át lehet adni. Ezek nem könnyű beszélgetések, de általános tapasztalat az, hogy önmagában a megkönnyebbülés és az, hogy nincsenek egyedül a problémáikkal, az sokat jelent. Ez a Városi Szociális Szolgálat Gandia utcai idősek klubjában történik ezek a csoportok, nagyjából egy-két hónapos alkalommal, és ez 2017 óta zajlik, és itt nekünk gondozónőknek is rengeteg tapasztalatuk gyűlik össze, de elsősorban a klubban ugye a szakképzett gondozónők, ápolók, szociális munkások vesznek részt a tényleges napi klubfoglalkozásokon, és ott foglalkozások keretében gyakorlatokat tartanak. Nem fejlesztő gyakorlat, mert nagyon nehéz a fejlesztés ezekben a helyzetekben, de ilyen szinten tartó, mozgósító, társas környezetben való lét fontosabb részeit, érzelmi többletét kihasználó módon zajlanak ezek a klubfoglalkozások, és itt a szociális szférának van nagy szerepe, és a gondozóknak, ápolóknak. Az orvos is persze sok mindent tehet, hogy jól vezeti a hozzátartozót, a beteget, ez az orvosi betegvezetés kérdése, de a javarészt ezt a szociális szféra oldja meg, vagy éppen küzd. Sokszor nagyon nehéz körülmények között ennek a területnek a fejlődéséért, a szinten tartásáért.
0: Egy imádság azért tud egy plusz energialöketet adni?
1: Hát igen, egy imádság vagy egy fohász az valójában úgy is felfoghatjuk, hogy egy belső koncentrációt is elősegít. Ugyanakkor feltételezzük, hogy ez egy transzcendens folyamat, de nem mindegy, hogy ez milyen formában, milyen lelkülettel, milyen helyzetben, milyen mélységben zajlik, mert ugye egy ima is formalizálódhat, mint ahogy egy vallás is formalizálódhat, ami azt jelenti, hogy egy vallásos hozzáállás is kiüresedhet rosszabb esetben. Tehát nem feltétlen ment meg mindenkit a vallásosság, vagy a vallásosság minden formája a kiégéstől, és a közömbösségtől, és a lemondástól. Tehát ez a személyiségtényezők is benne vannak, környezet is benne vannak, családi szocializáció benne van, a hitnek a mélyensége formái benne vannak. Tehát összetett folyamat ez is természetesen. A vallásos keretek között történő tanácsadás idézőjelben az már megindult akkor, amikor bevezették a gyóntatási szokásokat, a dialógusokat, a pásztorációt. Tehát valójában ezek a tevékenységek nem zárják ki a tudományos, úgymond tudományos alapú pszichológia behozatalát erre a területre. Jó, ha a kettő valahol találkozik, és kiegészíti egymást, és nem kizárólag hat. Ugye a tudománynak más a hozzáállása a betegségekhez, a vallásos hitbe ágyazott hozzáállás megint más, de a kettő együtt is jelen lehet. És a vallásos hit nem zárja ki a tudományos igényű munkálkodást. Itt van például ennek egy szép példánya Batthányi Stratmann László, akinek nagy kultusza van Nyugat-Dunántúlon, Körmenden, vagy akár Güssingben, Burgenlandban. Szobra is van Güssingben. És az ő képe lóg egy templomnak a falán például. Ő nagyon vallásos volt, és a szegények orvosaként híresült el, és őt boldoggá is avatták, és ebben az osztrákok, magyarok egyaránt benne voltak. Tehát ez egy szép példája annak, hogy a tudomány és a hit és a gyógyítás és az altruizmus egy igen markáns tevékenységben és személyhez kötötten jelenik meg.
0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk. Hallhattak a hit szerepéről a gyógyulásban, a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtárának nyári menetrendjéről, de ellátogattunk a Tiszántúli Református Egyházkerület levéltárába is. Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, hallgassák addig is az Európa Rádiót. Megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
2: Mozaik. Hírek, érdekességek a Tiszántúli Református Egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Csaknem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben az év első 6 hónapjában. A feltörekvő piaci devizák mezőnyében ez a harmadik legjobb teljesítmény. Csak a brazil reál és a kolumbiai peso érte jobb eredményt a forint.

0: A közleményében azt írta, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága áttekintette és értékelte Magyarország alaptörvényének módosítását, valamint az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében kezdeményezett jogszabályváltozások céljait és várható következményeit. Mint írta, az alapítvány kész az átmeneti időszakban a kormány által kijelölt miniszterrel együttműködni. Továbbá közölte azt is, hogy az alapítvány a továbbiakban ügyvivő jelleggel működik, tevékenységét a működés és a jogfolytonosság biztosításához szükséges feladatokra, az alapítványi vagyon értékének és integritásának megőrzésére korlátozza, olvasható Orbán Gábor közleményében. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de a zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön a változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Többnyire az ország keleti felén számíthatunk esőre és záporok, zivatarok kialakulására, amelyeket akár felhőszakadás is kísérhet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 29 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Krödély.
2: Nagyon sok szeretettel várjuk majd ide is izgalommal azokat a fiatalokat, akik szeretnének önkéntesként elutazni Európa bármelyik országába, attól függően, hogy mit is szeretnének csinálni, hol szeretnék az önkéntes szolgálatot eltölteni.
1: Az év tematikus általános iskolai diák rádiója lett az Orosházi Református két tanítási nyelvű általános iskola rádiója, a Mirefink.
3: Azért kezdtem el rádiózni, szerintem ez a történet még hallatszódni fog néhányszor. Amikor még szerintem ötödikben talán, vagy hatodikban, Anett néni felhozott nekünk egy lehetőséget, hogy aki szeret beszélni, meg szereti hallani a hangját a rádióban, azok jöhetnek erre a rádió szakkörre, és mivel én nagyon élem a beszélgetést, meg a beszélést, így úgy gondoltam, hogy tökéletesen be fogok illeni, de így jelentkeztem rádiózni.
1: Lelkiépülés a Calvin héten.
4: Az idei évben a 16. Calvin heti rendezvény sorozat volt. 12 éve vagyunk az Egyházmegyében a férjemmel lelkészség által. Ebből körülbelül az utolsó 4 évben voltam szervezői, az elején csak alelnökként, most már elnöki minőségben. Ugye az évet, a Calvin heti évet, ugyanúgy, hogy az egyház kerületünk a gyermekek évének szentelte, ezért az idei évben a Calvin hét is ennek a jegyében a gyermekek körül forgott. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket Lukács evangéliuma alapján.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Krödé, a kárpátaljai református önkéntes diakóniai év rövidítése. Ez egy kárpátaljai keresztény önkéntes program, amely lehetőséget biztosít fiatal felnőttek számára, hogy egy évet más országokban vagy szervezeteknél, például szociális intézményekben, gyülekezetekben töltsenek el, miközben elmélyítik hitüket, fejlődnek és tapasztalatot szereznek. A Kriszt által szervezett lendületen a Krödé is képviseltette magát a workshopokon. A helyszínen a Krödé koordinátorával, Tankóci Csillával beszélgettünk.
2: A Krödével is találkozhatnak a fiatalok itt a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet lendületén, ahol a workshopok során bemutatják azt is, hogy milyen úton, módon önkénteskedhetnek a fiatalok, és egy hatalmas térkép is van előttünk, amire kitűzhetik azt, hogy hová szeretnének elmenni, de mit is kell erről tudni.
3: Nagyon sok szeretettel várjuk majd ide is izgalommal azokat a fiatalokat, akik szeretnének önkéntesként elutazni Európa bármelyik országába, attól függően, hogy mit is szeretnének csinálni, hol szeretnék az önkéntes szolgálatot eltölteni, és egyébként ez csodálatos lehetőség, mert egy külső keretben minden biztosítva van ahhoz, hogy ez az út megvalósuljon, akár rövid távon, akár hosszú távon, néhány hetes programtól hosszú távú, egészen több hónap és egy év hosszúságú program is lehetséges, teljes mértékben személyre szabott, úgyhogy mindenki magának döntheti el, hogy hogyan szeretné ezt összerakni.
2: Picit elszomorodtam az előbb beszélgetőn, hogy aki már elmúlt 30, az már bizony nem vehet részt. Tehát milyen korhatár van, és hogyan lehet erre jelentkezni? És egyáltalán kik jelentkezhetnek?
3: Bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét, és még nem lett 30 éves. Ez jó is és rossz is egyben, mert csodálatos lehetőség, amint már említettük, és amikor megfogalmazódik egy ilyen igény, vagy érzés a fiatalnak a szívében, akkor felkeresheti a szervezetünket, elérhetnek bennünket Facebookon, e-maileket is fogadunk a krode2009@gmail.com e-mail címre, illetve hívni lehet a 066 18 51 883 telefonszámot is.
2: Én itt látok több képet is, tehát hogyha valaki elmegy önkénteskedni, tehát az nem arról szól, csak például mondjuk, hogy látok, hogy tiszta forrás alapítványhoz csatlakozik, gondolom, akkor ott főleg ilyen környezettudatossággal kapcsolatos önkénteskedés, akár, de ezt csak én képzelem el, nem biztos, hogy nevéből ez is valósul meg, de akár időseket is gondozhatnak, és számos más dolgot csinálhatnak. De mi közül választhatnak valóban? Mit jelent az, hogy valaki elmegy önkénteskedni, akár Olaszországba, Franciaországba, Spanyolországba, mit fogod csinálni?
3: Ez is teljes mértékben a fiatalra van bízva, mert amikor jelentkezik valaki önkéntesnek, akkor néhány olyan kérdésben először beszélünk magáról a programról, hogy hogyan is képzelte el, ő, mint ismerve a saját képességeit és készségeit, tudja, hogy mi az, amit szeretne csinálni, amivel szívesen foglalkozna, lehet ez gyermekszolgálat, vagy lehet fiatalok között lévő szolgálat. Van több olyan hely, Olaszországban például nagyon kiépült az a rendszer, ahogyan a fogyatékkal élőkkel foglalkoznak, és két önkéntesünk is volt, aki Spanyolországban és Olaszországban szintén fogyatékkal élők között szolgált, de lehet ez egy református bölcsőde is akár, vagy lehet ez egy olyan alapítvány, ami hajléktalanokkal foglalkozik és őket segíti, de lehet ez történelmet kedvelőknek egy olyan hely, ahol nemzetközi portrétárban katalógus, szerkesztés, műkincsek, rendbetétele és rendszerezése, és sok minden más, amit egyébként hosszan lehetne sorolni. A lényeg az, mindig a lényeg az, hogy találd meg, kedves fiatal, hogy mi az, amit kaptál talentunként az Istentől, és mi az, amit szeretnél használni egy közösség, vagy egy célcsoport javára és az Isten dicsőségére.
2: Te hogy látod, az elmúlt évek tapasztalatai mit mutatnak? Csökkent azok száma, akik önkénteskedni szeretnének külföldön, vagy pont ellenkezőleg talán az itteni helyzet is hozta azt magával, hogy egyre többen keresnek feltéteket, és szeretnék kipróbálni magukat valami másban, más országban.
3: Annak ellenére, hogy sok mindent hozott a jelenlegi helyzet, sajnálattal az kell, hogy mondjam, hogy egyre kevesebb önkéntesnek jelentkező fiatal keres meg bennünket. Ez teljesen szívem fájdalma egyébként, mert mostanára már egy olyan biztos keret alakult ki az európai programnak köszönhetően, ami minden részletét biztosítja, és szinte nincsen olyan tényező, ami ez alatt a program alatt felvetődne, akár problémaként, vagy bármilyen akadályként. Nagyon kitaposott út, és amellett, hogy nyelvtanulás, új kultúra megismerése, életre szóló kapcsolatok és felejthetetlen élmények. Valamiért napjainkban talán más útja van annak, hogy a fiatalok külföldre menjenek, de itt is szeretném hangsúlyozni, hogy ez több annál, mint egy utazás, több annál, mint egy egyszerű segítségnyújtás, mert ez egy olyan hely és egy olyan program, amikor maga az önkéntes is fejlődik, épül lelkileg, hasznára lehet egy közösségnek, egy csoportnak olyan helyen, olyan közegben, amit ő szeretne, amilyet ő képzel el magának, és ez csak egy win-win, mindenki nyer vele.
1: Csak református fiatalok jelentkezhetnek, vagy akár más felekezethez tartozó diákok is, vagy fiatal felnőttek is érdeklődhetnek a Krödénél?
3: Felekezettől független a jelentkezés és a részvétel, ami a programhoz kapcsolódik. A nevünkben is benne van az, hogy református önkéntes diakóniai év, ez nem jelenti azt, hogy ne lennénk küldőszervezetei katolikus vagy teljesen más felekezetű fiataloknak sem. Mindenkinek a jelentkezését szeretettel várjuk, és öröm, hogyha egy ilyen programon keresztül megtapasztalhatnak valami csodálatosat.
1: Említetted, hogy ez úgymond sokan lehet attól tartanak, hogy jár valamilyen kötelezettsége, mert úgymond akár anyagi vonzatra gondolok itt, de ha jól értem, tehát ez teljesen ingyenes a fiatalnak, ő neki csak ott úgymond szolgálatba kell állnia. De hogyan épül fel az, hogy valaki akkor kapcsolatba lép veletek, eldöntötte, hogy milyen önkéntes szeretne lenni, tegyük fel, fogyatékkal élő fiatalokat szeretne gondozni, mi történik ezután?
3: Ezután kezdődik az a tervezési folyamat, amikor megkeressük a célországban azokat a szervezeteket, akik tudnak abban az időintervallumban, amit a fiatal meghatározott magának, vagy amikor az ideje engedi, abban az időintervallumban melyik az a szervezet, aki tudja fogadni az önkéntesünket. Mivel már említettem, hogy ez egy Európai Uniós program, ezért a fogadó és küldő szervezetek biztosítják azt, hogy minden zökkenőmentes legyen, és amikor hosszas, vagy esetleg rövid és hatékony keresés után megtaláljuk azt a szervezetet, aki fogadni tudja az önkéntest, akkor minden egyéb részletet egyeztetünk. Program keretén belül teljes mértékben finanszírozva van az odautazás és a visszautazás. Ez Európa távolabbi országaiban hatékonyabb inkább, mert a repülőjegy az teljes mértékben vissza van térítve, de hogyha Magyarországon utazik az önkéntes, szintén élhet ezekkel a lehetőségekkel. Az ott tartózkodása során a lakhatási lehetőség szintén a program által van biztosítva, ezt a fogadószervezet egyezteti le, és biztosítja az egész önkéntes program alatt, illetve ezen kívül zseppénzt is kap az önkéntes, és olyan lehetőséget, amivel ott még utazhat a saját szolgálati helyén, környéken, gondolok itt buszbérletre, vagy egyéb közlekedési bérletekre, illetve külön van kiszabva egy olyan összeg, ami még a buszban az önkéntes étkeztetésére van célirányosan elkülönítve. Tehát csak összefoglalva azt tudnám mondani, hogy utazás, ott lét és kaja és zseppénz és minden is adott, és amikor az önkéntes elmegy és elindul és megérkezik az országba, a szolgálati helyére, onnantól kezdve legfőképpen a koordináló, a fogadó szervezet tartja őt a kezében, de ez nem jelenti azt, hogy mi küldő szervezeteit hátradőlünk, és most már nem foglalkozunk vele, hanem egy folyamatos és rendszeres kapcsolattartás működik a küldő és fogadó szervezet között, a küldő és az önkéntes között, és mindez arra szolgál, hogy egy olyan környezetet alakítsunk ki a fiatal számára, amiben ő biztonságban érzi magát, és tudja, hogy bizalommal fordulhat felénk is, az küldő szervezet felé, bizalommal keresheti meg a fogadó szervezet munkatársait, mert mindenki azért van, hogy az önkéntesnek ez egy életre szóló élménye legyen.
1: Egyszer Barta Attilával, a Fornosi Református Gyülekezet lelkészével készítettünk egy igazán hosszú interjút pont arról, hogy hogyan változtatta meg az életét az önkéntesség. Te mit üzenned
2: ennél a fiataloknak, hogy valóban hitben, lelkileg, más országok kultúráját megismerésben, mindenben változhatnak és épülhetnek, de miért választák ezt, hogy akár a tanulmányaik előtt egy évet önkénteskednek, vagy utána, mielőtt munkába állnak és elkezdik a nagybetűs életet, próbálják ki magukat valami újban?
3: Mindenképpen azt mondanám, hogy azért, mert megtapasztalni azt, hogy a biztonságos környezeten kívül kinyílhat még a világ, és elmehet olyan helyekre, amit talán csak képen látott, talán csak filmekben látott, és talán titkon arról ábrándozott, hogy egyszer de jó lenne valahogyan elmenni oda. De azok a sok földi tényezők, amik általában ilyenkor eszünkbe jutnak, de drága az út, vagy bajos oda elmenni, hogy induljak el egyedül, mégis mi várna ott rám, ezek az akadályok így leomlanak, amikor egy ilyen önkéntes programba csatlakozik be a fiatal. És én azt mondom, hogy vágj bele mindenképpen, mert nem fog visszajönni az az idő, amit eltöltesz mással. Lehet koncentrálni a tanulásra, lehet koncentrálni a karrierépítésre. Egyébként jól hangzik egy ilyen bekezdés az önéletrajzodban, hogy egy évet töltöttem külföldön, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, vagy amit elképzelsz, és szakmai tapasztalatot is szerezhetsz, hogyha céltudatosan egy olyan területet választasz, ahol majd később dolgozni szeretnél. Nyelvtudást is gyarapíthatsz, úgyhogy csak sorolni tudom a pozitívumait, úgyhogy vágj bele, hajrá és keresd meg!
1: Az elmúlt percekben a Krödé koordinátorával, Tankóczi Csillával beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Az év tematikus általános iskolai diákrádiója lett az orosházi református két tanítási nyelvű általános iskola rádiója, a Mirefink. A díjat a Diák Újságíró Egyesület éves média pályázatán nyerték el. A rádió szerkesztőségének nem ez az első elismerése. A korábbi években egyszer harmadik, egyszer pedig második helyezést értek el ugyanebben a kategóriában. Idén az érzelmi elhanyagolásról szóló műsorukkal vívták ki az aranyérmet. Hegedűs Márk összeáll.
2: Évekkel akár visszamenőleg, ha fel tudjátok idézni magatokban, hogy miért kezdtetek el rádiózni, miért fogadtátok el tanárnő hívását, hogy vegyetek részt a műsor készítésében. Ki lesz a legbátorabb, aki meg is van a legbátorabb?
3: Mert itt van a legtöbb barátom, és tökre bulis vagyok együtt dolgozni.
2: És téged hogy hívnám?
3: Németh Dávid.
2: Oké, megyünk tovább. Ki miért kezdett el rádiózni?
4: Csatlós Milán vagyok, és azért kezdtem el rádiózni, szerintem ez a történet még hallatszódni fog néhányszor. Amikor még szerintem ötödikben talán, vagy hatodikban, Anett néni felhozott nekünk egy lehetőséget, hogy aki szeret beszélni, meg szereti hallani a hangját a rádióban, azok jöhetnek erre a rádió szakkörre, és mivel én nagyon élem a beszélgetést, meg a beszélést, így úgy gondoltam, hogy tökéletesen be fogok illeni, de így jelentkeztem rádiózni. Utána meg csak egyre jobban megszerettem.
2: Azt akartam épp kérdezni, hogy nem bántad meg, jól gondolom.
4: Nem, egyáltalán nem bántam meg.
5: Engem Kackó Ádámnak hívnak, nagyjából ugyanaz a véleménye erről, mint Milánnak. Én is ugyanazért kezdtem el rádiózni, mert annó még hetedikben mondta Anett néni, hogy hát aki nagyon szeret beszélni, meg aki nem tud lakatot tenni a szájára, az nyugodtan jöjjön, most kibeszélheti magát, szóval egyben magamra ismertem, és én is jelentkeztem erre a szakkörre.
6: Tomá Laura Éva vagyok, és én azért jelentkeztem erre a szakkörre, mert szeretem úgymond kiélni a kreativitásomat, és egyébként is a barátaim jöttek, tehát nem voltam egyedül.
2: És akkor ti négyen, nyolcadikosok vagytok minden négyen? Ez azt jelenti, hogy néhány nap is véget ér a jelen formában a iskolai tanulmányotok? Ez komolyan érinti akkor az iskola rádió szerkesztőségét, de majd ezt mindjárt tanárnővel megbeszéljük. Hát van még itt a körünkben egy ifjú szerkesztő.
7: Én Bogdán Filotti vagyok, és én azért kezdtem el rádiózni, mert amikor még negyedikes voltam, és újságírós voltam, akkor anya mondta, hogy néhány újságírós fog ilyen meglepetés rádióadást csinálni, és én is belekerültem, és azóta rádiózok.
2: És ezt is megszeretted, mint az újságszerkesztést?
7: Igen. Mert van jó társaság, meg szeretek rádiózni.
2: És akkor az említett anya pedig Szőke Anett tanárnő, aki vezeti ezt a mind a két szakkört tulajdonképpen, az újságírást is, meg a rádiót is. Akkor ide jövök mellé, és akkor csapjunk talán bele a nehezebb részébe, hogy akkor mi lesz ezzel a szerkesztőséggel. Most elhozták az első helyet a Due Média pályázatán, tavaly a másodikat. Újra kell szervezni ilyenkor a diákokat? Van kire építeni, de hogy a többieket... Hogy nézel ez elé a feladat elé?
8: Igen, Bogdán Szőke Anett vagyok, igen, az iskola újságot is, a rádió szakkört is én vezetem az intézményben, mind a kettő hatalmas örömet jelent. És hát igen, újra kell szervezni, de olyan kreatívak voltak a gyerekek, hogy azt találták ki, hogy az utolsó rádióadás igazából egy kedvcsináló lesz a következő rádiós csapatnak, tehát abban ők elmondják felhívásképp, hogy jelentkezni lehet rádiószakkörre, és elmondják, hogy mit szeretnek ebben a szakkörben, mennyire tudták kiélni igazából a kreativitásukat, és igazából ösztönzik őket arra, hogy jelentkezzenek, és azt mondják, hogy a Refi Rádió örök, úgyhogy ennek folytatódnia kell, és Lotti marad. Igen, de azért az újságírók között már vannak néhányan, akik gondolkoznak azon, hogy a rádiózást is kipróbálják. Igen, hát most nyilván itt van ez az első hely, amit ugye szóba került. Nem feltétlen a díjak motiválják egyébként a rádiósokat. Persze az is nagyon jó, meg nagyon jó, hogy van egy pályázat, amin be tudjuk nyújtani a munkát, és akkor kiderül, hogy tényleg jó az, amit csinálunk, vagy nem annyira jó. De inkább az, hogy minden hónapban egyszer a szignálunk felcsendül, és utána jönnek oda kollégák, gyerekek, hogy tetszett nekik, ez tetszett, azt tetszett, új dolgokat tudtak meg. Tehát inkább szerintem mindenkinek, vagy legalábbis inkább saját nevemben beszélek, az jelent örömet, hogy a mi kis közösségünknek adhatunk valamit ezáltal.
2: Hány fő kell ahhoz, hogy stabilan fenntartható legyen a műsor és annak színvonala?
8: Hát úgy gondolom, hogy ez a 6 fő, amivel most működünk, ez szükségszerű, hogy meglegyen, mert mindig van hiányzó, meg beteg ebből. Nyilván az a jó, hogy mindenki másban remekel, tehát valaki ugye a vágásban segít, más az ötletelésben, valaki szeret diákok után szaladgálni a folyosón, hogyha interjút kell készíteni, tehát hogy az a jó, hogyha minél többen vagyunk, és mindenki megmutathatja, hogy miben jó.
2: És akkor ez az első hely, ez egy ilyen, oké, nem ez a legfontosabb, de ez a méltó lezárása ennek a korszaknak, hogy látod a csúcson, hagyják abba, ballagnak el ezek a diákeid?
8: Igen, és hát megérdemlik, tehát egyébként egy tényleg nagyon szorgalmas, udvarias kis közösség, egymásra is nagyon odafigyelnek, de rám is ugyanúgy odafigyelnek a munkára, tehát mindig a 45 perc az nálunk másfél óra szokott lenni, mert annyira szeretnének még valamit csinálni, és még egy picit az is jó ebbe talán, hogy ugye a témáknak köszönhetően is gyakran, amik felmerülnek, tudunk nagyon jókat beszélgetni, amire egyébként iskolaidőben nincs annyira lehetőség, itt viszont egy picit ilyen lelkizés is megy, tehát pszichológiai mélységbe is belemeltünk, főleg, hogyha olyan témáról van szó, amivel most elhoztuk az első helyet, mint az érzelmi elhanyagoltság, ahol aztán jól ki tudtuk beszélni, hogy mondjuk ki milyen viszonyban van a szüleivel, mit oszt meg velük, társaiknál láttak-e már hasonlót, mit csinálnának ilyen szituációban, tehát nagyon sok mindenre jó ezek a szakkörök.
2: Akkor beszéljük át ezt az idei témát. Mi az, hogy érzelmi elhagyatottság, és hogyan sikerült ezt feldolgozni, és majd mindjárt megkérdezem a diákokat is, de hogy amikor te dobtad be, gondolom, ezt a témát, kevésbé tartom valószínűleg, hogy ezt a szókapcsolatot valamelyikük mondta volna, de cáfolj rá, ha nem így van, de hogy hogyan, mi volt az első reakció, tudtak hozzá kapcsolódni?
8: Az érzelmi elhanyagoltság onnan jött, hogy abban biztosak voltunk, hogy szeretnénk most is egy komoly témát, mint amilyen a bullying volt, és hogy szakértővel szeretnénk beszélni, mert ez izgalmas volt a gyerekeknek, hogy nem csak az itteni tanárokat, gyerekeket kérdezzük meg, hanem egy szakértővel beszélgessünk, ez mégiscsak egy ilyen szintlépés, és akkor ugye nagy nehezen, nem volt egyszerű, de egy gyerekpszichológust találtunk, mivel pont karácsonyhoz közeledtünk, ez a kettő így összefonódott, hogy oké, most otthon leszünk a szülőkkel, meg sok időt tölthetünk együtt, de egyébként meg a szülők többsége mennyire szán időt a gyerekére, mondjuk ilyenkor a szeretet ünnepekor, amikor tényleg az lenne a lényeg, hogy a család együtt legyen, és akkor ez így beindította mindenkinek szerintem a fantáziáját.
2: Miért volt nehéz találni egy gyerekpszichológust? Nem akarta valaki vállalni, hogy egy iskola rádióban nyilatkozik?
8: Hát az iskola pszichológusok szerintem igencsak leterheltek, és sok a feladat, és olyat tudtunk találni, aki szerencsére épp kismama is nem dolgozott, és így volt arra ideje, hogy átolvassa az előre elküldött kérdéseket, felkészüljön, bejöjjön az iskolába egy szakköridőben, ugye, ami szintén munkaidő, és akkor itt egy órán keresztül elmondja, hogy hogyan néz ki ez szakmailag.
2: Oké, még mindjárt visszatérünk szerintem rá, de akkor megyek egy kört a diákrádiósok között. Hogyan emlékeztek vissza erre az interjúra, hogy akkor megbeszéltétek, hogy jön a szakértő iskolapszichológus, gondolom összedugtátok a fejeteket, összeraktátok a kérdéseket, meséljetek erről, hogy akkor ez... Hogy volt ez a pillanat, hogy megérkezett az interjú alany, együtt készítettétek az interjút, mindenki beszélhetett, vagy kineveztetek egy embert, aki beszélt, meséltek erről?
3: Mindenki beadott saját ötletet, és a legjobbakat választottuk ki.
4: Vicces sztori, de amikor interjúztunk, akkor így abszolút semmi hangom nem volt. Beszélni is alig tudtam az előző napokban, szóval amikor felvettük, akkor például rám is próbáltak ugye néhány kérdést így rám aggatni, annak ellenére, hogy nem tudtam beszélni, ami jól esett, mert amúgy így csapat része vagyok, szóval végül is dolgom, hogy kérdezzek. Csak hogy ugye ez picikét úgy visszagondolva vicces volt, hogy úgy interjúztam, hogy alig tudtam beszélni.
3: Aki elhanyagolt, az tudja magáról, hogy az?
9: Gyerekként nem igazán, azt legalábbis nem tudja megfogalmazni, hogy mi a baj. Tudja, hogy valami nem jó, de leginkább ezek a gyerekek, főleg minél kisebbek, saját magukat hibáztatják ezért. Tehát, hogy úgy gondolják, hogy ők az értéktelenek, velük van valami baj, és ezért nem foglalkozik velük a szülő, vagy nincs rá idő, és általában nem tudják ezt így megfogalmazni.
2: Ez a téma mennyire állt közel hozzá, távol tőled, mennyire tudtál ehhez kapcsolódni?
5: az érzelmi elhanyagoltsággal nem nagyon tudok kapcsolódni, mert én nem vagyok részese, én nagyon jó háztartásban élek, a szüleim szeretnek engem, meg más nem mondhatnék, de én úgy gondolom, hogy ez nem vonatkozott rám, szimplán csak érdekelt ez a téma, mert tudom, hogy az iskolában úgy van olyan, aki így jár sajnos, és gondoltam, hogyha ezt a témát pedzegetnénk egy kicsit, és jobban megismerném, akkor jártasabb lennék ebben a témában.
2: És ez lett a vége, hogy jártasabb lettél?
5: Igen, az lett. Jártasabb lettem, mert beszélgethettem egy szakértővel ezzel a témával kapcsolatban.
2: Hogyan veszitek föl a műsort? Az elmúlt évben szerintem megbeszéltük, hogy ne úgy képzeljék el a mi hallgatóink, hogy egy szép iskolarádió stúdió van itt, ahol készülnek ezek a műsorok, remélem előbb-utóbb az is lesz, hanem hogy készülnek nálatok a műsorok?
6: Először is keresünk egy csendes termet, ami jobb esetben legtöbbször a mi termünk, az osztálytermünk, de van, amikor át kell mennünk máshová, hogy a visszhang meg egyebek ne zavarjanak bele. Van egy ilyen kamera, annak használjuk a mikrofonját. Nem éppen a legprofibb módszer, de működik, és ennek örülünk.
2: Egy jó rádiós bármivel megoldja a felvételeket. Lotti, nem csak szakértővel beszélgettetek, hanem már az elmúlt években is, nekem nagyon tetszett egyébként a műsorokban, hogy eljátszotok szituációkat, amik segítenek megérteni a témát. Most készült-e ilyen is, ha igen, hogy készült?
7: Igen, készült, például az egész úgy kezdődött, hogy én meg anya voltunk benne, hogy én voltam a kisgyerek, aki meg akart mutatni egy hógombos karácsonyfadíszt, de anya nem hallgatott meg utána, mert mondta, hogy nem ér rá, de például a barátnőjével ráért beszélgetni telefonon, de volt még két másik szitu is benne.
2: De ez csak szitu volt otthon, anyának azért megmutathatod azt a hógömböt, ugye?
7: Igen. Anya, nézd! Végre sikerült megcsinálnom azt a hógömbös karácsonyfadíszt. Szerintem egész jó lett. Megnézed?
10: Jaj, hát nem látod, hogy nem érek rá? Sütöm a húst, közben már begyúrtam a mézest, azt is nyújtani kéne, de közben kimosott a gép, nincs időm rá. Szia, Ágikám! Mi újság? Hogy vagytok? Mesélj! Milyen volt a síelés? Ugyanott volt a szállásotok, mint tavaly?
11: Kicsi, menj a szobádba, telefonálok.
2: Egy kérdés tanárnőhöz, miért fontosak ezek a szituációk? Tehát ezt, amikor így kitaláltad évekkel ezelőtt, hogy akkor ne csak az legyen, hogy egymással beszélgetnek a diákok, akkor mi volt a mögött a koncepciód?
8: Pontosan az, amit az előbb mondtál, hogy könnyebb legyen megérteni a hallgatóságnak is, hogy miről van szó, mert lehet, hogy egy szituációban ráismernek arra, hogy ők már hasonlóban részt vettek, vagy hasonlót láttak már mondjuk maguk körül, tehát hogyha csak az elméletről van szó, akkor lehet, hogy nehezebben épül be, de itt például arról volt szó, igen, hogy a pszichológus elmondta, hogy az érzelmileg elhanyagolt gyermek az úgy érzi gyakran, hogy az ő véleménye nem számít, hogy nem is kell, hogy elmondja, mit gondol, mert ő úgyis háttérbe van szorítva, és akkor például erre alapoztuk az egyik szituációt, amikor a két lány beszélget, és az egyiknek hiába kérik ki a véleményét a tanár megajándékozásával kapcsolatban. Ő azt mondja, hogy hagyj csak, nekem mindegy, mit mondok, és akkor, hogy ezáltal talán, ha ezeket a szavakat hallják, akkor rájönnek, hogy hoppá, az én egyik osztálytársam pont így szokott viselkedni, mindenből úgy érzi, hogy jobb, ha kimarad, és akkor talán felnyitódik a szeme, hogy akkor jobban oda kell figyelnem rá, mert lehet, hogy ő elhanyagolt otthon, ezért a barátokra jobban szüksége van. Vagy például ugye a falcolás, ami ugyanúgy megjelent az előző adásban is, a bullyingnál. Most is szóba került, hogy az érzelmileg elhanyagolt gyermek esetleg önsértéseket végez, és akkor erre is volt egy szituáció, hogyha észreveszünk ilyet a társunkon, akkor ugye ezt ne hagyjuk figyelmen kívül.
12: Gyere, kosarazzunk!
5: Nincs kedvem.
12: De ne kéresd magad.
5: Jól van.
12: Ez meg mi a kezeden?
5: Semmi.
12: Megvágtad magad valamivel?
5: Nem. Csak nekilöktek a...
12: Ez csúnya. Mutassuk meg Iduka nénnek. Majd ő hoz valamit az első segélydobozból.
5: Nem kell. Hagyjál.
12: Elkísérlek, ne aggódj.
5: Nem megyek. Sietek a buszhoz. Bocsi, rohannom kell.
12: De Misi!
1: Az év tematikus általános iskolai diák rádiója lett az Orosházi Református két tanítási nyelvű általános iskola rádiója, a Mirefink. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Múlt héten zajlott a Kézdi Orbai Egyházmegyében a 16. Calvin hét a gyermekek éve jegyében. Dezső Csia Ibolya nőszövetségi elnöknővel telefonon beszélgettünk a rendezvény céljáról, programjáról, szervezéséről. A riporter Pilbák Kincső.
2: A Kézdi Orbai Református Egyházmegyében már hagyománynak számít a Calvin hét megszervezése. Hogyan alakult a rendezvény az évek során?
3: Igen, az idei évben a 16. Calvin heti rendezvény sorozatunk volt. 12 éve vagyunk az egyházmegyében a férjemmel lelkészség által. Ebből körülbelül 4 évben voltam szervezői, az elején csak alelnökként, most már elnöki minőségben. Ugye a Calvin heti rendezvény sorozat az 8 napból áll. Vasárnappal kezdjük, vette kezdetét egy június 21-én délután, a házaspárok napjával kezdtük meg a Calvin heti rendezvény sorozatunkat. Ennek a helyszíne az idén a Orbai telek volt. Ugye az évet, a Calvin heti évet, ugyanúgy, hogy az egyház kerületünk a gyermekek évének szentelte, ezért az idei évben a Calvin hét is ennek a jegyében a gyermekek körül forgott. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket Lukács evangéliuma alapján. A házaspárok napján, a délutáni, vasárnap délutáni szolgálaton a gyermekek helye a családban címszó körül forgott, erről voltak előadások, rövid előadás, illetve csoportos beszélgetések, illetve közös vacsorával záródott a nap. A hétfői nap a gyerek napról szólt, ez 205 gyereket jelentett, tehát 205 résztvevő és körülbelül 40 szervezővel magsán volt az Úrtól jön a szabadulás ija alapján. A lelkész kollégák a nagyon kreatív módon a történetet élő színházzal mutatták be, szépen beöltözve az akkori ruha megfelelően, és ez alapján vezették végig a gyerekeket. Hát igen, van jövő az egyház megyében, illetve az egyház kerületben. Minden évben a Calvin héten a gyereknap a leglátogatottabb, a legintenzívebb, a legnagyobb tumultussal járó napunk. A harmadik napunk az ifi nap, ez Oroszkaluban volt szervezve. Ez kedden délután lett, az idén eltérően a hagyományoktól, hogy mindig délelőtt 10 órától kezdődött. Az idei évben, mivel ugye voltak a képességvizsgák, illetve sokan az érettségére készültek, ezért egy délutáni időpontba tevődött át. Ugyanúgy körülbelül 70 fiatal vett részt a ifi napon, és érdekes módon egy közös bográcsozással, illetve tábortűzzel záródott az este. A szervező csapat úgy gondolja, hogy ez sokkal belsőségesebb, hangulatosabb volt a megszokottatól eltérően. A szertai nap az a nőszövetségi napról szólt. Ez a tavalyi évhez hasonlóan az idén is Alsó-Csernátonban volt. Körülbelül 160 asszonytestvérünk vett részt ezen. Ugyanúgy egy gyerek témában volt a szolgálat, illetve az előadás. Közös ebéddel zárult itt is a nap, illetve minden évben a Calvin héten van egy csoportképünk a nőszövetségi napon. Egyszerre feláll a 160 ember egy nagy csoportképre, és az ebéd alatt ezt valamelyik kolléga elmegy előhivatja, és akkor mindenki egy emlékképpel távozik haza. A csütörtöki napunk az a presbiteri napról szólt. Az idén Léczpalva adott otthont a presbiteri napnak, ezen körülbelül 140 résztvevő volt, ugyanúgy a gyerek témával kapcsolatban, illetve a különböző előadás, csoportos beszélgetés, közös ebéd. Konfirmandus napunk az pénteken, ez már ugye a hatodik nap volt. A konfirmandus napon körülbelül 70 konfirmandus vett részt. Ez az idén Páván volt tartva, úgy szintén a gyülekezeti életben való összekapcsolódásban, hogyan vesznek részt a gyerekek a gyülekezetben, illetve az ifjúk hogyan tudjanak ebbe bekapcsolódni. A záró, a Calvin hét záró rendezvényen, az a gyülekezeti nap, az idén Szörcsén volt. Körülbelül 700 személy volt jelen, közös istentisztelet volt úrvacsoroztással, majd azt követően minden gyülekezet kiköltözött ugye a szervezők által kiállított helyszínre, a sátrakkal közös főztek minden gyülekezet, volt szakácsművészet bemutató, közösen ettek, illetve a színpadon ez alatt programok mentek, különböző ifjúsági csoportoknak az előadásait hallgathattuk meg. Calvin hét hivatalos zárása az már megtörténik szombaton, viszont mindenki a gyülekezetbe hozza haza azt, amivel az elmúlt egy hétben gazdagodott, ezen a 8 nap alatt, és akkor azoknak hozza haza az igét, illetve a látottakat, a tapasztalatokat a gyülekezetbe, amit egész héten átéltünk.
2: Mi a fő üzenete, vagy mi a fő célja a Calvin hétnek?
3: Közösségépítő szerepe van. Minden évnek van egy mottója, és megpróbáljuk az egész hetet a köré építeni fel. Ugye most az, hogy a gyerekek a gyülekezetben, a gyerekek volt a fő témája, viszont a legfőbb célja, hogy lelkileg épüljünk, egymást erősítsük, illetve közösségben legyünk.
2: És hogyan történt a szervezés a szervező csapatról, mit kell tudni?
3: Az Egyház megyében minden a IFI-nek külön vezetősége van, illetve a Presbiteri Szövetségnek, a Nőszövetségnek. Emellett minden évben bevállalja egy egyház község, hogy melyik rendezvényt tudja fogadni. Ugye ez függ attól, hogy létszám, mert egy kis gyülekezetben, ahol egy 100 férőhelyes templom van, oda egy 205 fős gyerekcsapatot nem tudunk fogadni. Úgyhogy itt már mi tudjuk igazából, hogy az Egyház megye mire képes, mindenki kiveszi a részét, tehát van, aki a fotóz, a lelkészek közül. Van, aki a beszerzéssel foglalkozik, van, aki a programot vezeti, és van egy az egyház kerületben irigyésre méltó lelkész csapat ebben az egyház megyében, akik tényleg az egész 8 napot úgy programostól, mint családostól aktívan vesznek részt rajta. Tehát ilyenkor mindenki a gyülekezete mellett van, szervezzük az utat, a programot, hogy hol a helyszín, hova kell menni, kik jönnek a gyülekezetből. Nagyon intenzív hétről van szó. Tehát, hogyha megszámítjuk azt, hogy 7 napon keresztül meg kell oldani a szervezést, az utat, a bejelentkezéseket, legtöbb esetben ebéd van, akkor kell tudjuk, hogy hány résztvevő van. Tehát nagyon-nagyon jól összeszokott csapat, már mindenki tudja, hogy kinek mi a dolga, már ez könnyen működik. Illetve az egyház községekben is nagyon jó ilyenkor a csapat megmozdulása, vagy a gyülekezet életrekelése igazából. Mert sok esetben a gyülekezet, tudjuk, hogy van, bármilyen rendezvény ott vannak, de egy ilyen nagyobb hozamú rendezvény sorozatnál, mikor tudjuk, hogy érkezik 200 fő vagy 150 fő, akkor a gyülekezet is jobban odaáll, jobban kiveszi a részét ebben az egészben. Tehát mindenki kicsit sajátjának érzi ezt a rendezvény sorozatot. Minden gyülekezet meg, hogy melyikben lesz a következő helyszín. Egymásnak átadjuk például az olyan bevásárolt dolgokat, mint a megmaradt a szalvetta vagy a cukor, ami az egyik napra megmarad, azt átvisztjük a másik helyszínre. Tehát próbáljuk anyagiakban is áttekinteni azt, hogy hogyan lehet ezt kivitelezni minél hatékonyabban. Tényleg nagyon aktív a csapat, volt, hogy este 12-kor még szereltek le az egyik helyszínről a kellékeket, de reggel 8-ra már a másik helyszínen fel kellett legyen a szerelve. Mindenki tudja azt már, hogy ki mivel van megbízva, és akkor mindenki a saját dolgát intézi, összebeszélnek, viszont azt el tudom mondani, hogy vannak olyan helyzetek, ami egy ilyen nagyobb hozamú rendezvénynél megtörténnek ilyen kis hibák, akkántól nem beszéljük jól le, vagy valami technikai okok adódnak, viszont mindig van pár kolléga, akik tetre készen ott állnak az ajtóba, és várják, hogy milyen utasítás jön, mit kell csinálni, van-e valami gond, és nagyon-nagyon jól össze van ez rázódva.
2: Ha van valami kiegészíteni való, akkor most...
3: Igazából én ajánlani tudom a Kézdi Orbai Református Egyházmegye Facebook oldalát. Itt megtalálható minden napról egy rövid leírás, illetve minden napról 15-20 darab fotót meg lehet tekinteni. Ez egy picit jobban áthozza azt a hangulatot, azt az együtt lüktetését az egyházmegyének, ami ilyenkor zajlik. Minden évben megpróbáljuk a Calvin hetet utólag kiértékelni. Most történik éppen ennek a szervezése, hogy mikor legyen, hogy legyen. Ilyenkor összeülnek ugye a szervező csapatok, és akkor lebeszélik azt, vagy megbeszéljük azt, vagy átbeszéljük inkább azt, hogy mi az, ami jó volt, mi az, amit kellene módosítani. Mivel hétköznapról van szó, június végéről van szó, nagyon sok esetben az ifjak, illetve a konfirmandusok kevesebben vannak a rendezvényeken, mert készülnek a képességvizsgára, kezdődnek az érettségi, illetve a Presbiter és a Nőszövetségi napot azért nehezebb ilyenkor hétköznap szervezni, mivel nagyon sokan munkában vannak. Úgyhogy megpróbálunk erre valami megoldást találni, minden évben próbáljuk egy kicsit újítani, egy kicsit felfrissíteni, hogy legyen meg a hagyománya, viszont legyen mindig benne valami érdekes, amivel a gyülekezeti tagokat magunkhoz tudjuk, illetve az egyházhoz, Isten közelébe tudjuk vonzani. Körülbelül az egész rendezvény sorozaton több mint 1400 személy vett részt, ez úgy szervezőstől, mint részvevőstől, mint az utolsó gyülekezeti napon keresztül. Úgy gondolom, hogy egy egyház megyébe ez egy kivételes, rendkívüli rendezvénysorozat, amit remélem, hogy még sokáig fogunk élvezni, illetve szervezni.
1: Múlt héten zajlott a Kézdi Orbai Egyházmegyében a 16. Kálvin hét, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az iskola kezdési támogatás első részletét 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán közzétett videójában. Magyar Péter emlékeztetett, a kormány döntése nyomán bevezetik a 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást a rászoruló családokban élő gyermekek számára. A kormányfő úgy fogalmazott, olyan már meglévő jogosultságokhoz kötötték a támogatást, amelyeknél az állam már megállapította a rászorultságot, ilyen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Ez azt jelenti, hogy minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100 ezer forintos támogatásra, és ezen felül jogosultak lesznek az iskola kezdési támogatásra az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek is, fejtette ki Magyar Péter hozzátéve, jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyiskolai képzésben résztvevő fiatalok is. Magyar Péter kiemelte, minden olyan gyermek is megkapja a 100 ezer forintos támogatást, aki egyszülős családban nevelkedik, de jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is. A múlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 26. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja,

0: Ban is a Hungaromet ZRT szakmai jelzései alapján az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30% feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el, írja a közlemény. A hétfőn mért abszolút nyári csúcsot nem érte el a hazai áramfogyasztás szerdán, de a korábbi 2024-es nyári rekordot ismét meghaladta a Mavir Magyar Villamos Energia Ipari Átviteli Rendszerirányító ZRT adatai szerint. A Mavir közölte, szerdán este a 18 óra 15 perc körüli negyedórában a bruttó negyedórás rendszerterhelési csúcs 7104 megawatt volt, ami 384 megawattal alacsonyabb, mint a valaha mért legnagyobb hétfői nyári csúcs. Hétfőn 7488 megawattos rendszerterhelési értéket regisztrált a rendszerirányító, ez az eddigi abszolút nyári rekord. Kedden ennél valamivel kevesebbet 7352 megawattot mértek, szerdán pedig kissé tovább csökkent az érték. Az adatok szerint ugyanakkor a korábbi nyári rekordot meghaladják ezek az értékek. Magyarországon a korábbi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a legmagasabb rendszerterhelés 7036 megawatt volt, közölte a Mavir.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön a változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Többnyire az ország keleti felén számíthatunk esőre és záporok, zivatarok kialakulására, amelyeket akár felhőszakadás is kísérhet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 29 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

Megbocsátás nélkül nincs szeretet. Bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Pál levele a Kolosséiakhoz 3. fejezet 13-as vers. Lehetetlen bárkit is teljes szívvel szeretni, ha valaki másra közben neheztelünk. Nem tudsz teljes szeretetet adni, ha megosztott a szíved, már pedig a keserű szív ilyen. Nagyszerű ember a házastársam, de egyszerűen nem tudom szeretni, gondolod talán. Nézz a felszín mögé. Talán az vált ki belőled ilyen reakciót, mert neheztelsz valakire, aki korábban megbántott. Ezért nem tudod a házastársadat sem szeretni, ami igazságtalan vele szemben. Sok embernek minden oka megvan haragudni. A National Center for Domestic Violence felmérése szerint minden negyedik nő és minden hatodik-hetedik férfi lesz bántalmazás áldozatává élete során. Mégis el kell engedned a múltat, hogy a jelenben tovább léphess. Úgy tudod csak elkezdeni szeretni az embereket, ha a múltad magad mögött hagyod, ez pedig nem megy megbocsátás nélkül. Bocsáss meg hát azoknak, akik megbántottak, nem azért, mert megérdemlik, hanem a saját érdekedben, hogy újra épp és egész lehessen a szíved. A múltad szereplői akkor árthatnak csak neked, ha megengeded nekik azzal, hogy továbbra is neheztelsz rájuk. Amikor haragszol valakire, nekiadod a szíved, a figyelmed és a gondolataid egy részét. Tényleg neki szánod? Nem. Akkor vedd vissza, megbocsátással. Ahelyett, hogy újra meg újra felidéznéd a fájdalmad, inkább engedd el. És nem válogathatsz abban sem, hogy mit bocsátasz meg. A Bibliában ez áll. Bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Svéd Asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában először Nyíri Péterrel, Sátor Alja Újhely alpolgármesterével beszélgetünk.
2: Korábban délután kezdtük, de hát akkor arra kellett hagyatkozni, hogy vajon a péntek délután főtéren sétálók vagy munkából hazafelé menők, vásárlásba menők mondjuk megállnak-e a könyvesstandoknál, de ekkor nem szólítottuk meg a gyerekeket. Most már sokatik éve délelőtt kezdődik a program, és jönnek a gyerekek nagy számban. Múzeumpedagógiai foglalkozásokon vesznek részt. Kínálunk bábszínházi előadást a kicsiknek, most is voltak, vagy 300-an, tehát nyüzsögtek a kisiskolások, még óvodások is voltak. Főtérkövére egy hatalmas könyvborítót rajzoltunk fel, azt mindenki díszítette, ahogy akarta. Tehát itt ilyen analóg élményekben volt részük.
1: Ezt követően arról hallhatnak, hogy 6. évadánál tart az Agyhálát mindenért című koncertsorozat, amelyet Dombóvári János Brácsán és Bojti Eszter zongorán ad elő Zemplén a Bodrog köz és Hegyalja református és görög katolikus templomaiban.
3: Bizony a 6. évadot kezdtük el május 1. vasárnapján, mert hogy ennek az az előzménye, hogy a gyerek születési évfordulóinkat az 50, 60, 65, 70. születésnapot mi hangversennyel tettük emlékezetessé magunk számára is. Igen ám, de 70 után a 75 nem tűnt túl közelinek, és akkor elhatároztuk Eszterrel, hogy ezután minden évben új repertoárral, és valóban a Pál apostolnak a Efezusziakhoz írt második levelében olvasható Agyhálát mindenért kezdetű gondolatait választottuk egyfajta jelmondatként, és hát ennek már bizony 6. évada.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Nyíri Péterrel, Sátor Aljaújhely alpolgármesterével beszélgetek. Beszélgetésünk első részében a város kulturális és oktatási rendezvényeiről szólunk.
2: Jó pár éve megy már ez a program, ez az Újhelyi Könyvőnep a Kazinczy Ferenc Társaságban merült fel, hogy mi lenne, hogyha az országos könyvhéthez csatlakoznánk itt Újhelyben is. Tudnélik, vannak nagyszerű könyves műhelyek Patakon és Újhelyben is. Hát nem véletlen, hogy a Kazinczy Ferenc Társaságban gondoltuk ezt ki, hiszen most már azt mondhatjuk, hogy közel 200 könyvet jelentetett meg a társaság, amely ilyen módon kiadó is, de hát nem ez a fő profilja, foglalkozik a Bauzemplén történetével, az anyanyelvvel, Kazinczy örökségével, és mindig is adott ki könyveket, de ez a szám szép számnak mondható egy civil szervezet részéről, úgy, hogy állandó költségvetése nyilván a Kazinczy Társaságnak sincsen, mindig pályázni kellett. Mindig megemlítjük őket, sosem hagyhatók ki, most sem, Kovács Dániel, Fehér József, Hölgye István, mások, akik vitték a hátukon, vállukon a Kazinczy Társaság ügyét, és a könyvkiadás mindig is a programnak egyik kitüntetett és leghatékonyabb, legsikeresebb eleme volt. Gondoljunk csak a Szép Halom évkönyvre, amelyből most már a 33. kötet jön, de hát voltak egyéb sorozatok is, elfeledett vagy kevésbé ismert költők műveit adták ki, tanulmányköteteket is még sorolhatnánk, tehát nagyon sikeres volt a könyvkiadási program, de hát ott vannak Patakon a reformátusok, jönnek ilyenkor szerencsről máshonnan, tehát összefognak a könyves műhelyek. Nem csak azok a műhelyek, amelyek könyveket adnak ki, hanem azok is, amelyek könyvekkel foglalkoznak. Itt van az Újhelyi Levéltár, itt van a könyvtár, beszáll a munkába egy könyvesbolt, ott vannak a múzeumok, tehát ez egy szakmai találkozó is, de a legfontosabb, hogy bemutatkozzanak ezek a szakmai műhelyek a legszélesebb közönségnek. Arról lehet beszélni, hogy mennyire népszerűek ma a könyvek, vagy mennyien vásárolnak könyvet, mennyien érik el ezeket a kiadványokat. Nekünk az a feladatunk, hogy eljutassuk ezeket a kiadványokat a széles közönséghez, mert tudjuk, hogy érdekelhetik őket. Tehát egyszerűen a megmutatás a célja ennek a rendezvénynek. Mert vannak akár gyerekkönyvek is, vannak persze szaktudományos munkák, amelyeket csak egy szűk közösség olvas el szívesen, de vannak nagyon populáris vagy népszerű kiadványok is, ismeretterjesztő kiadványok, és azért azt is tapasztaljuk, hogy amikor sétálnak az állampolgárok, akkor válogatnak örömmel. Lehetőséget adtunk arra is, hogy ingyenes könyveket vigyenek el, ez nagyon jól működik ez a program egyébként a Magyar Nyelv Múzeumában is, rendszeresen kapunk könyveket állampolgároktól, akik egyébként kidobnák, mert a családtagokat már nem érdekli, nem tudják hová tenni, elhozzák a múzeumban, mi azt úgy vállaljuk, vagy vesszük át, hogy tudatosítjuk az ajándékozóban, hogy ezt mi aztán kitesszük egy szabad polcra, és el lehet vinni, és akkor nagyon sok látogató visz el stóc könyveket, és hisszük, hogy ha ki elviszi válogatás után, jó helyre viszi, jó helyre kerül. Erre lehetőséget adtunk itt a könyvünnepen is. És hát persze kellenek mindig a kísérő programok, tehát a gyerekeket megszólítjuk, sokadik éve van, most már délelőtt kezdjük a programot. Korábban délután kezdtük, de hát akkor arra kellett hagyatkozni, hogy vajon a péntek délután főtéren sétálók, vagy munkából hazafelé menők, vásárlásba menők, mondjuk megállnak-e a könyves standoknál, de ekkor nem szólítottuk meg a gyerekeket. Most már sokadik éve délelőtt kezdődik a program, és jönnek a gyerekek nagy számban. Múzeumpedagógiai foglalkozásokon vesznek részt, kínálnak bábszínházi előadást a kicsiknek, most is voltak, vagy 300-an, tehát nyüzsögtek a kisiskolások, még óvodások is voltak. Főtér kövére egy hatalmas könyvborítót rajzoltunk fel, azt mindenki díszítette, ahogy akarta. Tehát itt ilyen analóg élményekben volt részük, miközben a gyerekek is bele-bele néztek a könyvekbe. És akkor volt könyvbemutatónk is, rendhagyó módon egy cukrászdában rendeztük meg, kis süteményt is kaptak az érdeklődők, és régi kívánsága, igénye, vágya az újhelyi embereknek, hogy legyen stand-up comedy, tudom, a színházas előadás, hát most Tóth Szabolcsot, aki a Szomszédnéni produkciós iroda egyik tagja, hívtuk meg, mert úgy gondoltuk, hogy ezért ő színvonalas munkát végez, nyelvileg is rendben van, tudnélik, itt azért nem kell titkolni, hogy én magam is habozni szoktam, amikor felmerül ez a stand-up komedis műfaj, mert egyfelől pártpolitizálnak, vagy általában politizálnak nagyon keményen, Másfelől pedig a nyelvi minőség azért kérdéses. Tehát itt a magyar nyelvvárosában, de sehol, főleg egy könyvünnepre, vagy éppen a Latabár Színházban, vagy a Magyar Nyelv Múzeumában nem hívhatunk olyat, aki elkezd trágárkodni. Márpedig sajnos ez jellemző. Valaki azt gondolja, hogy az poénforrás, lehet, hogy néha ül a keményebb odamondás, de nyilván itt figyelni kell a nyelvi színvonalra. Ez az előadás jól sült el, sokan is voltak, úgyhogy mindenki jól érezte magát, egy kerek program volt, és még a könyvek is fogytak. Nem olyan nagy számban, mint ahogy azt szerettük volna, de azért érdeklődők nagy számban voltak, vásárlók már kevésbé, de azért néhány könyvet megvettek. De az is jó, hogyha valaki csak végig sétál itt a Újhely főterén, és akkor megnézi, hogy milyen kiadványok vannak. Tehát bennem még mindig él az az ideálportré, nyilván naivitás, hogy azért a polgári életmódnak az is része, hogy mondjuk az adott településen élő állampolgárok, és hogyha értelmiségi, akkor is, hogyha nem az másféle munkát végez, azért tudja, hogy mi történik a városban, és hát azért itt valóban vannak könyves műhelyek. Vagy elmegy, és akkor ráébred arra, hogy persze, ott van a levéltár, ott van a könyvtár, ott vannak a múzeumok. Ezt nyilván tudja, de jó az, hogyha valamilyen személyes kapcsolata van, mondjuk könyves standdal, és aztán utána hát, ha elmegy az intézménybe is.
1: Ha már múzeumoknál, közgyűjteményeknél is tartottunk, nemrég volt a múzeumok éjszakája, és hát erről már sokszor szót ejtettünk, hogy Sátoralja Újhelyen eléggé felül reprezentált a múzeumok részvétele a város kulturális és történeti életében. Idén milyen programok voltak ennek a rendezvénynek a keretében?
2: Három múzeum szállt be. Az egyik a Börtönmúzeum, amely kiállítóhely, a másik a Kazinczy Ferenc Múzeum és a Magyar Nyelv Múzeum a harmadik. Nyilván a közgyűjteményi központhoz, vagy Petőfi Irodalmi Múzeum alá tartozó két múzeum, a Kazinczy Múzeum és a Magyar Nyelv Múzeum együttműködik rendszeresen, most közös jegyet is, kombinált kedvezményes jegyet is kínáltunk. Itt a Kazinczy Múzeumban a gasztronómia volt az egyik fő vonal, hiszen az országos múzeumok éjszakája témája ez volt. Mi a Magyar Nyelv Múzeumában pedig hát a nagy kertet szoktuk mindig kihasználni, főleg úgy, hogy most jó idő is volt, gyerekprogramokat kínáltunk, bemutattuk a múzeumot egy játék keretében, és hát a Szent Iván éhez kapcsolódó ilyen tüzes foglalkozást, meg néptánc bemutatót tartottunk. Ugye ahhoz mi tartjuk magunkat itt a múzeumokban, hogy az alapvető célja a múzeumok éjszakájának az, hát így indult, hogy egy szó szerint más fénytörésben, tehát hogy éjszaka is nyitvatartási időn túl is megnézhessék a kiállításokat a látogatók. Az egy másik élmény, hogy sötét van, és akkor barangolnak a múzeumban. Erre lehetőséget kell kínálni, tehát alapvetően azt, amit a múzeum kínál a mindennapokban, be kell mutatnunk. Már csak azért is, mert hogy a programokkal becsalogatjuk a látogatót, és akkor hát, ha megnézi a kiállításokat is, vagy visszatér. De jól sült el ez a program is. Amikor még terveztük a programot, akkor azt állapítottuk meg a kollégákkal, és ez, hogy mondjam, a tények tudatosítása volt, hogy múzeumok éjszakájának nincs már akkora húzása, mint mondjuk 10 éve vagy 15 éve. Egész egyszerűen kevesebb látogató van, kevesebb érdeklődő, miközben a programok nem gyengébbek, sőt, lehet, hogy még bizonyos területen gazdagabbak vagyunk, komolyabbak, de most azt kell mondanom, hogy egészen jó volt a látogatottság. Néptánc előadás volt, mi a Bokréta Művészeti Iskolát hívtuk, jöttek gyerekek. Nyilván ez azt is jelenti, hogy ilyenkor kísérjük őket a szülők. De ezzel nincs baj, már csak azért sem, mert hogy ott maradtak. Utána az már ugye a saját döntésük, hogy ott maradnak egész estére, nagyon sokan ezt megtették. Ott a kert nekünk egy kiváló adottságokkal rendelkező helyszín, és hát volt még egy gazdagodás az elmúlt időszakban, a múzeumok éjszakája hetében adtuk át a Széphalmi meseutat. Ez egy hatállomásos kis meseútvonal, ezek is cölöpökre telepített kis faházacskák, azért mondjuk el mindig, hogy cölöpökre telepített faházacskák, hogy nehogy azt gondolja a látogató, hogy faházacskák is valóban ilyen emberméretű házikók. Ezek kis pici miniatűr faházak, amelyekhez kap egy kulcsot a látogató, és akkor végigjárja, és ha kinyílik az a kis faházikó, akkor abban benne van egy mese, ott vannak különböző feladatok, de hát tulajdonképpen a mesevilág nyílik ki, és egy térképpel, feladatlappal végigjárhatja ezt a meseutat. Ez akkor indult el, és sok család végigjárta, úgyhogy egyrészt a Széphalmi Kazincéket gazdagodott egy ilyen lehetőséggel, de mindig keressük annak a módját, hogy a kisiskolásokat, vagy még inkább az óvodásokat megfogjuk, megragadjuk. Ott van a kert, az gyönyörű a kiállítások, egy látványvilágot kínálnak, de az a jó, hogyha van kifejezetten korosztályra szabott installáció, vagy kiállítás a gyerekeknek. Reméljük, hogy lesznek még ilyen fejlesztések, ez a Széphalmi meseút, ez most megvalósult. Úgyhogy gazdag program volt. Feszesen szoktuk egyébként tartani a programot, mondjuk megkezdődik 5 órakor, és akkor olyan 10 óráig tart, vagy azutánig. Talán már olyan nagy igény sincs a látogatóban, hogy ott maradjon, de egy ilyen feszes programon részt vesznek, és azért is jó, hogy nem nyújtjuk el túlságosan, mert így valóban olyan látogatók is voltak nagy számban, akik az elejétől a végéig ott voltak. Tehát azt a néhány órát egy család el tudja tölteni. A gyerek akkor még mondjuk nem éhezik, meg annyira nem nyűgös, bár ott lehetőség van arra, hogy valamit harapjon, vagy igyon. Tehát ez a néhány óra egy olyan futam, amelyet egy család akár egy kisebb gyerekkel is végig tud vinni. Úgyhogy mi elsősorban mindig a családokra koncentrálunk, mert hát nagy a tér.
1: Megtartották sátorra a Jóhelyen a pedagógus napot is, amikor városban felelhető igen nagy számú oktatási intézmény nagy számú pedagógusait ünneplik. Idén hogyan zajlott ez az esemény, és hogy voltak-e elismerések, mint ahogy az korábban lenni szokott?
2: Mindig van egy díszünnepségünk a Latabás Színházban, van egy polgármesteri köszöntő, van diátadó, és mindig van kultúrműsor. Ez a jó, hogy a gyerekek lépnek fel, és akkor pedagógusok még akkor is a gyerekekkel foglalkoznak, tehát ez a küldetésük. Ez nagy öröm, és már nagy hagyomány, hogy összegyűlnek a pedagógusok, és közösen ünnepeljük őket, meg hát ünnepeljük a gyerekeket, meg ünnepeljük tulajdonképpen a közoktatást is. Azért mindig ilyenkor felmerül az is, hogy mi van az oktatásban, vagy mi lesz az oktatásban. Egy kis kitérő, hogy azért mi mindig elmondjuk, hogy itt Sátoraljaújhelyben, Sárospatakon is, azért bárhogy forog majd az oktatás kereke, vagy forgatják a műveltség gyarapításból, ne engedjünk. Tehát Kazinc is azt mondta, hogy illő az újhelyi ifjaknak meg ismerni a világ történéseit, Magyarország történéseit, de az nem elég, hanem kifejezetten Újhely történetét. Tehát egy honismereti helytörténeti indulattal vallotta már Kazinci is, hogy az újhelyi fiatal akkor lesz hadrafogható, jó hazafi, jó magyar protestáns volt, azt is mondta, jó protestáns, hogyha megismeri a saját lakóhelyének, otthonának a történetét. Erre mi mindig felhívjuk a pedagógusok figyelmét, persze kompetenciafejlesztés, erkölcsi érzelmi nevelés, de ahogy mondjam, a nemzeti kultúrába való belépésnek a lehetőségét meg kell adni a fiatalnak a lehető legmélyebben. Nevelési díjat szoktunk ilyenkor átadni, idén 2 pedagógus hölgy kapott nevelést, díjat. Juhász Tiborné, a Árpádházi Szent Margit Általános Iskola pedagógusa, most hittantanára, korábban gazdasági vezetője is volt, jó néhány éve hittant tanít, és hát részt vesz a hitéletben, és igazi közösségszervező pedagógus, aki megszólítja a fiatalokat, minisztrálásra biztatja a gyerekeket, táborokba jár velük, tehát sok területen mozog az iskolában, meg mozgott az elmúlt évtizedekben, ismeri az adminisztrációt, ismeri a gyakorlati tanítást, örömét, bánatát, mondom, a közösségszervezésben jeleskedik, és hát ugye azért kapnak az egyházi iskolák is adófizetői pénzt is, hogy a keresztény értékrendű oktatás nevelés megvalósítsák. Ez nem demagógia, hanem tény, és éppen ezért örülünk annak, hogy vannak olyan pedagógusok, ehhez valóban tartják magukat. A másik díjazottunk Szűcs Zita. Szűcs Zita a Georgikon mezőgazdasági szakközépiskolának a pedagógusa, most ez egy görögkatolikus középiskola. Ő angol-magyar tanár, aki folyamatosan képezi magát, külföldre jár, különféle ösztöndíj programokkal megy a gyerekekkel, tehát ez a közösségszervező tevékenység az ő életére is vonatkozik. Van egy-két évtized különbség a két díjazott között, de hát ez így van, jó, van egy olyan pedagógus, aki mondjuk pályája a derekán jár, és még vannak előtte évtizedek, és van egy olyan pedagógus, aki pedig a nyugdíj közelében van már, tehát van már egy nagyon komoly életút, amely még nem zárult le, de már közeledik ahhoz.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben Nyíri Péterrel, Sátoraljaújhely alpolgármesterével beszélgettem.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 6. évadánál tart az Adj hálát mindenért című koncert sorozat, amelyet Dombóvári János Prácsán és Bojti Eszter zongorán ad elő Zemplén a Bodrog köz és Hegyalja református és görög katolikus templomaiban. Az idei évad Tolcsván kezdődött és Pálházán ért véget. A két zeneművész tanár ősszel folytatja a muzsikálást a 7. évaddal, hálát adva a teremtőnek a tehetségért, a megélt sikerekért, a mindig lelkes, befogadó közönségért. Dombóvári Jánossal Jászter Beáta beszélget.
2: Sokadik évadához érkezett az Adj hálát mindenért elnevezésű koncert, amelynek két szólistája van, Dombóvári János és Bojti Eszter. Dombóvári Jánossal, a Lavotta Kamarazenekar alapító művészeti vezetőjével beszélgetek. Hanyadik évadát ünnepli ez a koncertsorozat?
3: Köszöntöm a hallgatókat. Bizony a 6. évadot kezdtük el május 1. vasárnapján, mert hogy ennek az az előzménye, hogy a kerek születési évfordulóinkat az 50, 60, 65, 70. születésnapot mi hangversennyel tettük emlékezetessé magunk számára is. Igen ám, de 70 után a 75 nem tűnt túl közelinek, és akkor elhatároztuk Eszterrel, hogy ezután minden évben új repertoárral, és valóban a Pál apostolnak a Efezusziakhoz írt második levelében olvasható Adj hálát mindenért kezdetű gondolatait választottuk egyfajta jelmondatként, és hát ennek már bizony 6. évada.
2: Én, ha jól emlékszem, akkor az első koncert az talán a Városháza dísztermében volt itt Újhelyben. De aztán ez a koncert szépen átköltözött templomokba, református és görög templomokba. Azért ez is egy nagyon szép fejlődési út.
3: Igen, valóban a születésnapi koncertek azok a Városházán kezdődtek. A templomi koncertek gondolata akkor kezdődött, amikor én felnevelő falumban, Mezőzomboron adtam születésnapi koncertet egy augusztus közepén, mert hogy akkor ünneplem az évfordulómat, és ez adta az ötletet, hogy a környező települések templomaiban is ezt, ha igény van rá, akkor megismételhetjük. Hát igény természetesen volt, és legelőször Bodroghalom református templomában az ott szolgáló Fülöpné Vadon Erzsébet tiszteletes asszony, régi kedves ismerősöm, és ott kezdtük el tulajdonképpen a református templomi sorozatunkat, és azért ott elsődlegesen praktikus okai vannak, mert hogy az istentisztelet nem meghatározó, vagy nem annyira meghatározó rendjébe, mint például a római katolikusoknál, vagy a görög katolikusoknál. Ezeket a zeneműveket be lehetett illeszteni. És az istentiszteletből lett egy ilyen zenés áhítat is. Úgyhogy a lelkészek éppen ezért fenntartás nélkül fogadták és hívták ezt a programunkat, és a 6 év alatt kialakult egy olyan kör Zemplénben és Abaújban, ahol visszajáró vendégek vagyunk. Tegnap Pálházán fejeztük be, és ott, miután egy püspöki istentisztelet volt az ottani jubileum miatt, 200 éves a pálházi református templom. Hát kellő szerénységgel azt bátorkodtam mondani a nagy érdeklődés közepette, hogy szerintem az egyház községeket kétféle módon lehet megkülönböztetni. Egyik, ahol már hallották a zenés áhítatunkat, és említem, hogy visszatérő vendégek vagyunk. A másik csoportba tartozik, akik majd fognak hallani bennünket. Úgyhogy mi feltétel nélkül szívesen ellátogatunk mindenhová. Tehát így kezdődött ez az Agyhálát mindenért sorozat, és az idén Tolcsva volt az első állomásunk május elején, aztán Erdőbénye, majd Pünköstkor Mezőzombor görögkatolikus temploma. Aztán jártunk Bodroghalmon, Nyírinben és Füzérkomlóson, és a tegnapi volt, amint mondottam, a befejező alkalom a nyári szünet előtt Pálházán.
2: Így lesz a komoly zenei koncertből szolgálat, ha jól értem.
3: Ez nagyon fontos megjegyzése a szerkesztő asszonynak, mert például az erdőbényei templomban Tóbiás Zoltán lelkész úr emelte ki a koncertnek azt az értékét, hogy itt zenei ismeretterjesztés is folyik. Tehát túl azon, hogy eljátsszuk a zenei korokból válogatott zeneműveket, én a zene történeti ismertetést is hozzáteszem. Persze csak annyiban, amennyiben mondjuk a hallgatók befogadása ezt engedi, de mindenképpen kapnak egy mankót. Korban a zeneszerzőtől, sőt, Mezőzomboron még a szonátába is belebonyolódtam, és hát különböző formákatra hívtam fel a figyelmet, hogy ne érezzék azt, hogy egy számukra teljesen ismeretlen világba csöppentek, hanem próbáljanak nyitottak lenni szívükben is, elméjükben is, és ha legközelebb találkozunk, akkor ők már bizonyos zenei ismerettel rendelkezni fognak. Úgyhogy ez a pár mondatos gondolat eddig ült, már csak azért is fontos, mert például az idei repertoárt úgy állítottuk össze, van egy tematikája. Ugye tavaly előtt Labotta 260 volt, itt Labotta művek voltak hegedűn. Az elmúlt évben a brácsa irodalom jött elő, az idén maradt a brácsa, de az évfordulókra oda tekintettünk, hiszen emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék, mondja Vörös Marti Mihály. És az idei bizony bőséges, mert 500 éves a Mohácsi vész, 460 évvel ezelőtt volt Szigetvár ostroma, 350 évvel ezelőtt született a nagyságos fejedelem, és hát ennek van zeneirodalma is, és az egyik blokkunk például kimondottan ezekről a történelmi évfordulókról szólt, így jelesül elhangzott Eszter előadásában a híres Rákóczi nóta, amely később ugye Hector Berlioz Rákóczi indulójának, meg aztán Liszt és Erkel zongora darabjának a fő motivumává vált. Megemlékeztünk a Zrínyi évfordulóról, itt Labotta, az első zeneszerző, aki Zrínyi Miklós emlékére zeneművet írt, ugye a Szigetvár ostroma címmel, valamint játszott Eszter, itt a Labotta műből a végbúcsó és az ima, az a szóló darab, ami hegedűn is és brácsán is megrendítő, és még a Rákóczi korra visszakanyarodva, Rákóczinak volt egy kedvenc hegedűse, Cinka Panna, a gömöri születésű cigány hegedűsnő, aki azzal írta be a nevét a magyar zenetörténetbe, hogy 1728-ban ő hozta létre az első cigánybandát. A hagyományos összeállításban, ugye vonós hangszerekkel, cimbalommal kiegészítve. Ebben van egy historikus vonal is, és hát van a nemzeti emlékezetnek is egy hangsúlyos helye, része.
2: Lezárul tehát a koncertsorozat 6. évada, de én gondolom, hogy lesz ennek 7. évada is, hiszen mindig hálát kell adni mindenért.
3: Hát ha futballban gondolkodunk, már pedig most nem nehéz, ez volt az első félidő, mert hogy augusztusban folytatjuk, mert vannak még olyan helyek, ahová hagyományosan várnak bennünket, ilyen Mád, például Monok, aztán meglátjuk, hogy Göncön tudunk-e fellépni, mert hogy az ősz is hangsúlyos programmal jelentkezik, lévén, hogy a 16. zenetudományi konferenciának a előkészületei az javában zajlik.
2: Azért is fontos egy ilyen koncertsorozat, mert nem csak annak fontos és annak ad élményt, aki a koncertet hallgatja, hanem annak is, aki adja. Tehát itt mindenki jól jár, különösen akkor, ha ez még szakrális környezetben zajlik.
3: Igen, ez a muzika szakra, ez a szent zene mozgalom, azt hiszem, hogy nevezhetem így, mert fesztiválok vannak ilyen címmel, és azt gondolom, hogy ha templomba illő művek hangzanak el, akkor nyugodtan lehet ezeket szent zenének is tekinteni. Ugye Szent Ágostonnak tulajdonítják azt a mondást, hogy aki szépen és jól énekel, az kétszeresen imádkozik. Na most, hát miért ne vonatkoztathatnánk ezt mondjuk a hangszeres előadásokra is? Úgyhogy amikor a repertoárt összeállítjuk, akkor kötelezően mindig van benne egy barokk mű. Már játszottunk Johann Sebastian Bachtól is egy teljes gambaszonátát Brácsán, aztán az elmúlt évben Georg Friedrich Händeltől egy négytételes szonátát, az idén pedig a harmadik nagy német óriás, Georg Philipp Telemann szonátája szerepel a programban. Hát, hogy a közönséget ne várakoztassuk meg nagyon az ige hirdetés előtt, ketté szoktuk bontani. Tehát egy-egy településen vagy az első két tételt, ami egy cantabile és allegro tétel, vagy pedig a harmadik, negyedik tételt, ami szintén egy lassú, itt a Telemann szonátában például egy recitatívó szokatlanul, tehát egy ilyen ének hangszerbeszéd hangzik el a szép ária dallam elhangzása előtt, és hát az utolsó tétel pedig egy ilyen rondó, mert mindig visszatér az a 16 ütem, amely jellegzetes a darabban, és hát a közönség számára a gyakori visszatérés következtében könnyen megjegyezhető. A válogatás az valóban a szép és hát szakrális környezetben szent zene szempontjait helyezi előtérbe, és ha már az idei repertoárt kétharmadát említettem, akkor a harmadik része a zenés áhítatunknak Hubai Jenő hegedűre írt, meg Brácsára írt darabjaiból. Az idén három brácsamű hangzik el, mert hogy az a kegyelmi állapot jellemző ránk, ugye Eszter is, jó magam is, Szecsődi professzor, hogy is mondjam, baráti körébe tartozunk. Eszter például, ha Debrecenben koncertezik Ferenc, meg Újhelyben, akkor Eszter kíséri a professzor emeritust, és másrészt pedig ezeknek a daraboknak az a különlegessége, hogy én ezt ajándékba kapom a Liszt díjas és kiváló és érdemes művész professzortól, én pedig ezeket hű tanítványként a mentor iránti tiszteletből megtanuljuk, és hát már lázasan készülünk a jövő évi kerek Hubai évfordulóra, amikor is halálának 100. évfordulója lesz. Úgyhogy alakul egy brácsa lemez is a hegedű verbunkos lemez mellé.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, további sok sikert és jó egészséget kívánok a következő évadokhoz.
3: Nagyon szépen köszönöm, és én is úgy a szerkesztőasszonynak, mint a rádió hallgatóknak szép nyári élményeket. Aztán találkozzunk majd az ősz elején.
1: Kedves hallgatóink, 6. évadánál tart az Adj hálát mindenért című koncertsorozat, amelyet Dombóvári János Brácsán és Bojti Eszter zongorán ad elő Zemplén, a Bodrog köz- és hegyalja református és görög katolikus templomaiban. Az imént erről hallottak.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy megtartotta rendes kihelyezett ülését a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei rendőr főkapitányság baleset megelőzési bizottsága.
2: Viszünk interaktív KRESZ piramislabda játékot, ami a KRESZ-nek a témaköreit öleli fel, tehát akár a sebesség, akár a megállás várakozás, ezekből a témakörökből valamelyikbe a piramisra bedobott labda beleesik, abba a rekeszbe, és abból teszünk fel kérdéseket. És ezt nagyon szeretik a fiatalok is, sőt, még a felnőttek próbára teszik a meglévő tudásukat, felújítják.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Az iskolakezdési támogatás első részletét 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán közzétett videójában. Magyar Péter emlékeztetett, a kormány döntése nyomán bevezetik a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló családokban élő gyermekek számára. A kormányfő úgy fogalmazott, olyan már meglévő jogosultságokhoz kötötték a támogatást, amelyeknél az állam már megállapította a rászorultságot, ilyen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Ez azt jelenti, hogy minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100 ezer forintos támogatásra, és ezen felül jogosultak lesznek az iskolakezdési támogatásra az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek is, fejtette ki Magyar Péter hozzátéve, jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyiskolai képzésben résztvevő fiatalok is. Magyar Péter kiemelte, minden olyan gyermek is megkapja a 100 ezer forintos támogatást, aki egyszülős családban nevelkedik, de jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, csütörtöktől az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem funkcionálnak, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók, az arcfelismerő szoftvert pedig kikapcsolták. A miniszter hozzátette, ezzel párhuzamosan a sajtó munkatársai szabadabb rend szerint tudósíthatnak a kórházakból, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. A tárca közleménye szerint Hegedűs Zsolt egyúttal utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját Tóth Árpádot, hogy gondoskodjon a fenntartásában lévő egészségügyi intézmények transzparenciájáról. Mint írták, az intézményeknek a sajtó megkeresések megválaszolásakor a transzparencia elvének szem előtt tartása mellett szakmailag megalapozott, tárgyszerű válaszokat kell adniuk, a válaszokban kerülni kell a politikai állásfoglalást, de a szakterület érintő kérdésekben megfogalmazhatnak véleményt. A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlan piacon, a júniusi tranzakciós szám 10,9%-kal haladja meg a májusi szintet, a 2025-ös

0: szükségesnek látják, amely összekötni az egészségügy, az oktatás, a szociális szféra és a gyermekvédelem szereplőit. Véleményük szerint bővíteni kell a gyermekpszichiátriai és mentálhigiénés kapacitásokat is.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néha viharos lökések kísérhetik. Délutára 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Az Európa Rádió Családban marad című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket, jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, magazinunk mai adásában a miskolci Szilágyi Dezső általános iskolába látogatunk el. Vendégünk lesz Gál Hajnalka, az intézmény igazgatója, akivel a 2025-26-os tanévet értékeljük, visszatekintve az elmúlt hónapok eseményeire is. Ezt

0: Követően pedig az intézmény diák önkormányzatának elnökével, Szelei Kis Hannával és Círjákné Juhász Orsolyával, angol nyelv és irodalom szakos tanárnővel beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok!
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: családban maradt. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Gál Hajnalkát, a Miskolci Szilágyi Dezső általános iskola igazgatóját köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Én is köszönöm, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Itt a 2025-26-os tanév lezárását követően beszélgetünk, így beszélgetésünk elején arra szeretném kérni igazgatónőt, hogy értékelje az elmúlt tanévet, hogyan élték meg.
2: Úgy gondolom, hogy eredményes évet zárhattunk a Szilágyiban. Évzáró beszédemben viccesen kezdtem, hiszen a számok, a statisztika elképesztő adatot produkálhatnak. A 2025-26-os tanév 181 napból állt. Kiszámoltam, hogyha az összes diák és tanár idei lépéseit összeadnánk a megtett távolsággal, 8-szor megkerülhettük volna a földet az egyenlítő mentén, vagy az iskola udvarról majdnem elgyalogolhattunk volna a holdig. Ilyen számadatok után nem is csodálkozunk, hogyha a kisdiákok elfáradnak, mi is elfáradtunk, és a cipők is alaposan elhasználódnak. Ha megenged, még néhány érdekes statisztikai adatot felsorolnék. Nem csak 181 tanítási napon vagyunk túl, de 19.991 tanítási órán is. 17 osztály, 158 csoport, 393 tanuló, összesen 8.755 tématáró dolgozatot és 16.950 röbb dolgozatot írt. A tanulóink túl vannak 7508 szóbeli feleleten, és akkor még arról nem is beszéltem, hogy pedagógusaink hány munkaórát töltöttek a javítással. De komolyra fordítva a szót, tényleg szép tanévet zártunk. A Szilágyiban a tanulmányi átlag 4,62 század, a magatartási átlagunk 4,64 század, a szorgalom pedig 4,56 század. Iskolánkban 126 tanuló végzett kitűnő eredménnyel, és ez a teljes létszámunk 32%-a. Az idei év több szempontból különleges év volt. Az előző tanév végén nyugdíjba vonult iskolánk előző igazgatója, Pataki Sándor. Nyári kinevezésem után újra kellett szerveznem a vezetőséget. Korábbi helyettestársam, Lavács Kovács Tíme amellé, Makainé Fazekasemőkét választottam igazgató helyettesnek, így megosztottam az alsó és a felső tagozat feladatait. Így ezzel a tanévvel, megújulva, több fiatal kollégával kezdtük meg az évet.
1: Így visszatekintve egy év távlatából, mik voltak azok a célok, amelyekkel igazgatóként megkezdte annó a tanévet, de azért azt itt tegyük hozzá, hogy több éven keresztül igazgató helyettesként tevékenykedett ugye az intézményben, illetve már hosszú ideje pedagógusként is a szilágyi munkaközösségét erősítette.
2: Egyik kiemelt célom az volt, hogy megőrizve a hagyományainkat, felpesdítsem a diák életet, hiszen ha a tanulók és a kollégáim jól érzik magukat, jobban megy a tanulás, és a 6 és 8 osztályos gimnáziumok elszívó hatása kevésbé lesz érezhető. A célom eléréséhez egy lendületes fiatal kolléganőt választottam a diák önkormányzat élére, és ő meg is felelt az elvárásoknak. Ha csak a DÖK programokról kellene beszélnem, szerintem itt ülhetnénk jó néhány óránál, de engedjék meg, hogy csak címszavakban hadd említsem meg a legfontosabb rendezvényeinket. Szülődiák ismerkedő délutánok, őszi és tavaszi papírgyűjtés, Bonfire Night Disco, a No Backpack Day, ami különösen népszerű volt ezen a rendezvényen, mindenbe jöhettek a gyerekek, csak iskolatáskában nem, úgyhogy mindenféle érdekes eszközben hozták a cuccaikat, mint például volt babakocsi, volt szerszámos láda, és mindenféle elképesztő ötletességgel remekeltek a gyerekeink. Aztán az adventi forgatag, a csúnya pulcsi verseny karácsonykor, a farsang, márciusban a Pilvax kávéház, és talán az egyik fénypont a Szidi Hét, rengeteg programmal, diákigazgató választással, fordított nappal, illetve évvégén természetesen a DÖK nap. Tanulóink nagyon élvezték ezeket a rendezvényeket, és hogy ezért vagy másokból is, de csökkent a 6 és 8 osztályos gimnáziumokba távozó tanulóink száma.
1: Ezekről a programokról, amelyek ugye színesítették a tanévnek a mindennapjait, egy picit részletesebben majd szólunk itt a későbbiekben. Hogyha még itt a tanulmányokról beszélgetünk, akkor ugye nagyon sok olyan alkalom is volt, és itt a versenyekre is gondolok, amikor megmutathatták a tudásukat, tehetségüket a fiatalok. Erről biztos, hogy nem tudunk teljes részletességgel szólni, de hogyha néhány eredményt még megemlíthetünk.
2: Rengeteg versenyen vettek részt a tanulóink, ezek közül is kiemelném az országos és a megyei, vármegyei eredményeket. Például az időutazó országos történelmi versenyen egyik hatodikos tanulónk negyedik helyezést ért el, tehát ez országos eredmény. Aztán a Miskolci POK vármegyei két tanítási nyelvű nagy versenyén két tanulónk is kapott külön díjat, egyikük az 5.-6. osztályos kategóriában, másikuk pedig a 7.-8. osztályosok között. Szintén vármegyei biológiai versenyen egy másik tanulónk 5. helyezést ért el, ugyanilyen pedagógiai központ által rendezett versenyen történelemből második helyezést hoztuk el, de meg kell említenem a gyönyörű simonyi magyar versenyen, vagy a kémiai versenyeken elért szép helyezéseinket is. És akkor még a többi rengeteg, például angol versenyről nem is beszéltem. Ebben az évben is lett középfokú angol nyelvvizsgás diákunk, és a próbanyelvvizsgák eredménye is több tanulót szűrtek ki, akik már az őszi fél évben, tehát most majd szeptemberben szintén megpróbáltatják magukat. Összességében iskolánkból 135 tanuló vett részt szép eredménnyel tanulmányi versenyen, 85 tanuló sportversenyen, és 16 tanuló pedig művészeti versenyen.
1: És ha már itt sport eredmények is említésre kerültek, az intézményben milyen lehetőséget biztosítanak a testnevelés órákon kívül a sporttevékenységekre, illetve itt Miskolcon hogyan kapcsolódnak be esetleg a diákok a különböző tevékenységekbe?
2: Az iskolánkban már évek óta judóedzéseken vehetnek részt a gyerekek, ezen kívül szivacs, kézilabda, kosárlabda, sakk, és még számos lehetőség van előttük, de nagyon sok tanulónk külön is jár edzésre. Itt meg kell említenem például az úszást, a jégkorongot, a műkorcsolyát, a szinkronkorcsolyát, vagy szintén focizni is járnak nagyon sokan, és ezek a gyerekek tényleg szépen hozzák az eredményeket is. Ezen kívül diák olimpiára is mentünk a saját gyerekeinkkel, itt atlétikában és röplabdában is nagyon jól teljesítettek a gyerekek.
1: Ugye már néhány évtizede pedagógusként, itt akkor meg is említhetjük, ugye, hogy történelem és angol nyelvtanár szakon dolgozott ön is a korábbiakban, illetve 3 gyermekes édesanyaként, ugye az ön gyermekei is sportoltak, így mind szülőként, mind pedagógusként hogyan látja, hogy a sporttevékenység akár a tanulmányokra, vagy akár a mindennapokban milyen szerepet játszik egy ember egy fiatal életében?
2: Én azt gondolom, hogy fiatalkorban rendkívül fontos a sport, mert nem csak a testet edzi, de megtanít nagyon sok olyan dologra, mint például a fegyelem, a közösségben való létezés, az időbeosztás, a másokra való odafigyelés, tehát azon kívül, hogy a gyermek egészséges lesz, és tényleg egy rendszer alakul ki az életében, nagyon sok más oldalra is hat a sport, úgyhogy ezek a gyerekek, akik általában sportolók, sokkal jobban teljesítenek az órákon is, sokkal számíthatóbban, pontosabban beosztják az idejüket, nekik mindig van például házi feladatuk, és mindig szépen készülnek az órákra. Úgyhogy nagyon szívből ajánlom a sportot, tényleg mint anyaként is, mind 3 gyermekem sportol és sportolt is, tehát kiskoruk óta, és szerintem nagyon fontos a gyerek testi-lelki egyensúlyának a biztosítása miatt is.
1: És akkor itt, ha visszatérünk még a tanulmányokra, akkor visszaadom a szót igazgatónőnek, hogy itt folytassuk.
2: Ebben a tanévben a másik nagy célom az országos mérésekben való jó szereplés volt. Szeptemberben az előző év kompetencia eredményei alapján lehetőségük volt a gyerekeknek felzárkóztató csoportokba, illetőleg a kiemelkedő teljesítményt nyújtóknak tehetséggondozó foglalkozásokra járni. Ennek eredménye az lett, hogy minden évfolyamon minden tantárgyból a tavainál jobb eredményeket értünk el, illetve másik hozadéka az lett, amit már említettem, hogy egyre több városi, vármegyei és országos eredményt tudtak elérni. Fontos számomra, hogy a Szilágyiban, úgy, ahogy az elmúlt években, továbbra is szép eredményeket érjenek el a tanulóink.
1: Hogyha a továbbtanulásról is szólunk néhány szót, akkor mit lehet elmondani, hogy sikerültek a felvételik, milyen irányokat választottak e tekintetben a diákok?
2: Ebben a tanévben 27 fő ballagott el iskolánkból. Ebből a 27-ből 24-et az általa megjelölt első helyre vették föl. Igazából ez a szám 25, hiszen az egyik kislány csupán helyhiány miatt utasítottak el, és fellebezéskor ő is bekerült az általa kiválasztott gimnáziumba. Tehát tanulóink 56%-a gimnáziumba, 44%-a pedig szakgimnáziumba, illetve technikumba került. Nagyon szép eredményeket értek el, és nagyon büszkék vagyunk rájuk.
1: és ugye várják a leendő kis elsősöket is beiskolázás tekintetében. Miről tud beszámolni igazgatónő?
2: A beiskolázás tekintetében is szép eredményeket értek el a kollégáim. A szokásos három nagy óvodás foglalkoztató rendezvényünk mellett idén a leendő elsős pedagógusaink játékos iskola előkészítő foglalkozásokat is tartottak a kis óvodásoknak. Minden páros héten az egyik, páratlan héten a másik tanítónéni fogadta a kis elsősöket. A leendő iskolások nagyon élvezték ezeket a játékos délutánokat, és áprilisban 54 óvodás iratkozott be iskolánkba. Iskolánkban a jövő tanévtől is két osztály indul. Az A osztályban már tanulják az angolt, de emellett természetesen általános tanrendben tanulják a matematikát, a magyar nyelv és irodalmat és minden egyéb más tantárgyat a gyerekek. A B osztály viszont angol két tanítási nyelvű osztály. Ez azt jelenti, hogy már heti 4 órában tanulják az angol nyelvet, és ezen kívül angolul tanulják az énekzene, a vizuális kultúra és a technika tantárgyakat. Itt nem kell nagyon megijedni, a szülők látják, és első év után meg is értik, hogy ez még olyan játékos tanulás, tényleg a készségtantárgyakról van szó, viszont sokkal mélyebben megtanulják a színeket, a formákat, szókincsük bővül, és a játékos tanulás később pedig meghozza a várt eredményeket. Ezek az osztályok úgy szoktak folytatódni, hogy felsőre az A osztály is már emelt szintű angol osztály lesz, illetőleg a matematikát is emelt óraszámban tanítják, nekik a B osztályban pedig az angol órából 4-ből 5 lesz, és felsőbe a történelmet, a célnyelvi civilizációt és a testnevelés tantárgyakat tanulják angolul. Itt ugye, ami nehezebb talán a történelem, viszont a testnevelés kapcsán meg egy kicsit játékosabban folytathatják a megkezdett tanulmányaikat.
1: És ugye a történelmet angol nyelven ön is tanítja már évek óta. Milyen tapasztalatai vannak, hogyan képzelhetik el ezt a kedves hallgatók itt a mindennapokban?
2: Azt kell tudni erről, hogy a magyar történelmet magyarul, az egyetemes történelmet angolul tanuljuk. Itt talán a legnehezebb év, az pont az 5., hiszen az 5. az ókor és a középkor ugye egyetemes történelemnek számít, úgyhogy ott van a legtöbb angol történelem, de azt szoktam mondani, hogy aki sikerre veszi az 5., onnan már semmi gondja nem lesz egészen 8. Komolyra váltva azért tényleg azt igényli a gyerekektől, hogy tanuljanak, a szókincset különösen, és utána pedig már a kifejezőkészségük is bővül, és ezek a tanulmányok aztán később az angol nyelvi vizsgáknál is előnyükre válhatnak.
1: Itt szóljunk a többi tantárgyról is akkor, hiszen már hogy itt riportjainkban is elhangzott korábban, ugye évek óta ökoiskola címmel is rendelkezik az intézmény, ennek a fontosságáról, vagy ennek itt a jelentőségéről, hogyha ön is szólna igazgatóként.
2: Az, hogy ökoiskola vagyunk, az tényleg a mindennapjainkat határozza meg. Egy kicsit onnan közelíteném meg ezt a dolgot, hogy ugye vannak ezek a kötelező témahetek az iskolákban, amiket mi is nagy lelkesedéssel meg szoktunk rendezni. Idén is, amit talán kiemelnék, a digitális témahét és a fenntarthatósági témahét lenne. A digitális témahét kapcsán most idén a mesterséges intelligenciával ismerkedhettek meg a gyerekek. Megnézték az előnyeit és a hátrányait is feltétlenül, és nem csak a gyerekek, hanem a pedagógusaink is részt vettek egy nevelési értekezleten, az AI-jal foglalkozó továbbképzésen. Tényleg nagyon sok lehetőség van, de látni kell a lehetőségekkel együtt a veszélyeket is, és én azt gondolom, hogy ha a pedagógusaink ezzel tisztában vannak, akkor a gyermekek felé is úgy tudják kommunikálni ezeket az új tendenciákat, hogy felhívjuk a figyelmet mind az előnyökre, mind pedig a hátrányokra. És ha már az ökoiskolát kérdezte, akkor áttérnék a fenntarthatósági témahétre. A fenntarthatósági témahét különösen közel áll a szívünkhöz. Egész éven át figyelünk a környezetünkre, tudatosságot viszünk tényleg a legifjabbak fogyasztási szokásaikba is, a szelektív hulladékgyűjtésbe, illetőleg a környezetünk zöldebbé tételére. Emellett idén 3. alkalommal elnyertük az Állatbarát iskola címet is, hiszen nagy gondot fordítunk arra, hogy tanulóink felelős állattartók legyenek, amennyiben otthonukban kutyát, macskát, nyuszit, tengeri malacot, vagy akár teknős békát nevelnek. Idén is voltak állatasszisztált foglalkozásaink, melyeknek talán egy kicsit új szint adott az, hogy idén a matematika órát is kipróbálhatták a gyerekek a terápiás kutyákkal. Nagyon élvezték ők is, és a kollégáknak is új perspektívát nyújtott ez a megközelítés. A gyerekek számoltak, közben a kutyákkal jöttek, mentek, adtak nekik, hogyha ügyesek voltak, jutalomfalatot, és tényleg nagyon szépen teljesítettek az óra végére, mind a gyermekek, mind pedig a kiskutyák.
1: Még ezeknek a témaheteknek a hozadékáról, hogyha picit gondolkodunk, például itt az állatoknak a közelsége a mindennapokban, ugye nem minden családban van házi kedvenc. Van, akihez közelebb állnak, például a kiskutyák, kiscicák, van, aki esetleg itt találkozott velük. Hogyan találtak egymásra ilyen tekintetben, vagy milyen újdonságot jelentett itt a gyermekeknek?
2: Én azt gondolom, hogy főleg azoknak a gyerekeknek nyújt sokat ez a fajta foglalkozás, akiknek nincs otthon házi állatuk. Ugyanis, ahogy említette, két dolog lehet ilyenkor. Az egyik, hogy valaki nagyon szeretne egy állatot, és akkor most itt test közelből ott van előtte, foglalkozhat vele, megsimogathatja, és tényleg együtt lehet vele. A másik rész viszont, aki fél az állattól, nem szoktuk semmiképpen sem erőltetni, hogy részt kelljen venni ezeken a foglalkozásokon, viszont amikor látják a gyerekek, hogy mennyire jól működik, akkor mindig oda-oda mennek, és ha már csak a kutya buksiját megsimogatja, azzal is le tudja győzni a félelmét. És nekem az a véleményem, hogy aki le tudja győzni a félelmét, és ezekhez a kutyákhoz oda mer menni, ugye ezek a kutyák vizsgázott kutyák, tehát egy komoly terápiás vizsgán kell ezeknek a kutyáknak részt venni ahhoz, hogy egyáltalán bejöhessenek az iskolába, ezeknek a kutyáknak komoly papírjaik vannak, illetőleg azoknak, akik dolgoznak velük szintén. Tehát semmiképpen nem fogja őket megharapni, vagy semmiképpen nem fogja bántani, sőt még megugatni sem ez a kutya, és ha oda mer menni már a gyermek, akkor le tudja győzni magában azt a félelmet, és ez később az élet más területein is meg tud nyilvánulni.
1: Az ökoiskola cím az miben mutatkozik meg még itt a mindennapokban, illetve melyik korosztály, az alsó vagy felső tagozat nyitottabb erre, vagy azért az jellemző általánosságban, hogy a gyermekek odafigyelnek a környezetükre, akár együtt szépítgetik is, ugye itt a évszakhoz illően esetleg vannak olyan tevékenységek, amikor részt tudnak venni itt a különböző tevékenységekben?
2: Mindenképpen úgy közelítjük meg, hogy alapozunk, tehát a kicsiktől indulnak ezek a szakkörök. Itt a kicsikkel már ősszel, ugye az őszi munkálatokkal ismerkednek meg a gyerekek, a különböző gyümölcsökkel, akkor szoktak készíteni az állatoknak, például a madaraknak olyan helyeket, ahova télire elhelyezik az elemózsiát, nyára a kis vizet, illetőleg ki szoktak készíteni például az iskola elé egy kis tálkát, hogyha jön valaki mondjuk kutyával a gyerekért, akkor a kutyusnak ebben a nagy melegben lehetősége legyen vizet inni. Tehát arra tanítjuk, arra neveljük őket, hogy egyrészt vegyék észre a körülöttük zajló természeti folyamatokat, másrészt legyenek aktív részesei. Tavasszal például ültetnek ezek a gyerekek, kimennek és elvégzik azokat a kötelező feladatokat is, mint például a gazolás, ugye, amikor nőnek akár a virágok, akár a növények a kis kertünkben, ugye ökokertjeink, ilyen kis kertblokkok vannak az udvarunkon, és például szelektív hulladékgyűjtés kapcsán nagyon gyakran vannak olyan versenyeink, amikor olyan dolgokból, amikre azt gondolnánk, hogy már nem jó semmire, tárgyakat készítenek, akár játékokat készítenek, akár farsankol például maszkokat készítenek, tehát hogy felhasználják, újrahasznosítsák azokat a dolgokat, amiket más a kukába dobna. Ezen kívül a kolléganő, aki vezeti ezeket az ökoszakköröket, rendszeresen viszi őket környezetvédelmi vetélkedőkre, ahol idén is nagyon szép eredményeket értek el a gyermekeink.
1: Ugye, ahogy el is hangzott, ön történelem szakos tanár is, és ugye itt a tanév végén az iskolások is azért osztálykirándulásokon vesznek részt, illetve akár évközben is ugye különböző programok keretében megismerkedhetnek más városokkal, történelmi nevezetességekkel is akár. Miben látja ezeknek a kirándulásoknak a lehetőségét, vagy jelentőségét ilyen szempontból, illetve ahogy beszéltünk is róla, itt azért az utolsó héten, vagy az utolsó egy-két hétben azért olyan programok is várták a Szilágyiban is a diákokat, amelyek egy picit a kikapcsolódásról is szóltak, még hogyha egy kicsit részletesebben itt a közösségépítő hatásáról is szólnánk ezeknek a programoknak.
2: Akkor először a kirándulásokról szeretnék beszélni. Nagyon sok kiránduláson vettek részt a gyerekek, és nem csak az utolsó héten, ugyanis a tankerület lehetővé tette számunkra a Lázár Ervin programot is, és a Nemzeti Emlékhely programot is, és ennek a kapcsán nagyon sok olyan helyre eljutottunk, mint például a Magyar Nyelvháza Sátoraljaújhelyben, vagy például Vizsolyban, ahol ugye a Bibliát tekintették meg, ahova nem feltétlen mentek volna el a gyerekek maguktól, és utána viszont nagyon örültek neki, hogy meglátogathatták ezeket a helyeket, hiszen például a Magyar Nyelvi Múzeum is egy olyan interaktív múzeum, ahol a gyerekek játszva szerezhették meg azokat az ismereteket, amiket esetleg tanórán már hallottak, de így sokkal életközelebbivé váltak ezek a dolgok. Nagyon hasznosnak tartom ezeket a tanulmányi kirándulásokat, hiszen a gyerekek amellett, hogy tényleg kirándulnak, kizökkennek a hétköznapokból, mindig tanulnak valami újat, akár történelmi, akár biológiai, földrajzi, akár más területről. Lehet ez például pályaorientációs is, hiszen szerencsén is voltak a gyerekek a csoki gyárban például. Úgyhogy nagyon-nagyon hasznosnak tartom a gyerek, hogyha elmegy és testközelből megismerkedik azokkal a dolgokkal, amikkel a mindennapokban nem találkozik, sokkal másabb információt kap róla, mint hogyha csak olvasna vagy hallana a YouTube-on ezekről a dolgokról. Az utolsó hét pedig tényleg nagyon jól telt. Hétfőn és szerdán foci bajnokság volt az iskolában, hétfőn a felsősök, szerdán pedig az alsósok mérték össze erejüket, hát ezek a foci mérkőzések nagyon komoly dolgok ám. A gyerekek nagyon komolyan veszik, és nem csak a fiúk, hanem a lányok is részt vettek ezeken a meccseken. Aki pedig nem vett részt, az kőkeményen szurkolt, úgyhogy nagyon jól zajlottak a meccsek. Kedden voltak a már említett tanulmányi kirándulások, és csütörtökön pedig a diák önkormányzati nap, ahol szintén nagyon-nagyon sok rendezvény volt. A kisebbeknek felfújható ugrálóvár nyújtott kikapcsolódási lehetőségeket, a nagyoknak a dárc foci az udvaron, ezen kívül akadálypálya volt, hennafestés, csillámtetoválás, rajzverseny, tehát tényleg mindenki mindenféle programokon részt vehetett. Úgyhogy ilyenkor csillogó szemekkel jönnek, ennek a gyerekek imádnak iskolába járni, bár ez lenne minden nap. De hogyha pedagógusként nézzük meg ezeket a közösségi rendezvényeket, azért nem csak a mókáról és a kacagásról szólnak, hanem a közösség építésről is, hiszen itt tanulják meg a gyerekek azt, hogy mitől jó egy igazi csapat, hogy örülünk egymás örömeinek, hogyha a másik szomorú, akkor hogyan kell őt támogatni, és hogyha van egy közös cél, akkor hogyan kell összefogni és menni előre és tolni együtt azt a bizonyos szekeret. Úgyhogy ezeknek az úgymond játékos vagy nem tanulós napoknak azért komoly osztályközösség formáló erejük is van.
1: És itt mostani beszélgetésünk végén picit, ha a nyárra tekintünk, hát akkor is van lehetőség itt a gyermekeknek találkozásra például.
2: Igen, mindannyian elfáradtunk, de a gyerekek úgy mentek el, hogy akkor mikor is kezdődik a tábor? Tehát két tábort is szervezünk ebben az évben is. Az egyik a már jól bevált balatoni tábor, ahol rengeteg programmal és hát nyilván úszási lehetőséggel találkozhatnak a gyerekek Máriafürdőn. Nagyon-nagyon szeretik ezt a tábort, ilyenkor tényleg együtt vannak. Van a diszkóhajó, ami állandó program, és hát ez kihagyhatatlan számukra. És hát tényleg az, hogy gondtalanul a Balaton partján együtt tölteni 5 napot, én azt gondolom, hogy ez felejthetetlen. A másik táborunk pedig a vándortábor. Idén egy viszonylag messzi célt tűztünk ki magunk elé, a meccsekbe fogunk elmenni. Messze van ugyan, de a meccsek az különösen gyönyörű terület. Idén is kitűztük a 100 kilométert, úgyhogy hajrá, már nagyon várjuk.
1: Ugye ennek ön is résztvevője szokott lenni.
2: Igen, mindenképpen, hát kolléganőmmel évről évre rendezzük meg ezt a vándortábort, különböző helyekre szoktunk elmenni, voltunk már a Börzsönyben, a Mátrában, a Zemplénben, a Bakonyban, ezen kívül a Vértesben is, és most megyünk a meccsekbe. Ez azért nagyon jó, mert azon kívül, hogy tényleg a gyerekek mennek és edzik a testüket, mindig-mindig találunk olyan történelmi emlékhelyet, amiről érdekes dolgokat lehet megtudni, és ezen kívül a földrajzi szépségeket is meg szoktuk nekik mutatni, úgyhogy tanulnak egy kis földrajzot, egy kis biológiát, mert hát azok a gyönyörű virágok és fák is ott vannak, úgyhogy tényleg ez is felfogható egy olyan tanulmányi kirándulásnak, amit a gyerekek bele se gondolnak, hogy mennyi ismeretet szereznek, egyszerűen jól érzik magukat. Azért is jó a vándortábor, mert ilyenkor például azok a bizonyos kütyük soha nem kerülnek elő, hiszen nincsen térerő. Úgyhogy a gyerekek játszanak, gátat építenek, fogócskáznak, labdáznak, amikor éppen ugye nem túrázunk, és azt gondolnánk, hogy a napi 20 kilométerbe borzasztóan elfáradnak a gyerekek, de nem, tehát megérkezünk a sátorhelyre, körülbelül egy fél óra pihenés után előkerülnek a játékok, beindulnak a fogócskák, a rohangálások, úgyhogy hát tényleg a gyerekek fáradhatatlanok.
1: Sok erőt, sok örömöt kívánok itt mindenkinek a nyári szünetre, és ezekhez a programokhoz is kellemes időtöltést, és nagyon köszönöm a beszélgetést, köszönöm itt a beszámolót a 2025-26-os tanév értékelését Gál Hajnalkának, a Miskolci Szilágyi Dezső általános iskola igazgatójának.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik Családban maradt című magazinműsorunk, és a Miskolci Szilágyi Dezső általános iskola diák önkormányzat elnökével, Szelei Kis Hannával, és Cériákné Juhász Orsolya tanárnővel beszélgetünk majd a továbbiakban.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Szelei Kis Hannával beszélgetünk, a Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola Diák Önkormányzatának elnökével, aki a 2025-26-os tanévben több versenyen is részt vett angol nyelv szakterületen, így felkészítő tanárra Círjáknyi Juhász Orsolya angol nyelv és irodalom szakos tanárnőt is köszöntöm itt a beszélgetésben. Köszönöm, hogy beszélgethetünk itt a következő percekben.
2: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat!
3: Köszöntök én is mindenkit!
1: Hanna, először téged hadd kérdezzelek meg, hogy a Diák Önkormányzatban való résztvétel, annak az elnöke voltál ugye ebben a tanévben. Szólj kérlek először az intézményben, az iskolában működő Diák Önkormányzatról.
3: Ebben az évben alakult ki a Diák Önkormányzatunk a Szilágyiban. Szerintem egy nagyon fontos és érdekes és jó feladat számomra ez. Szeretek vezetni és szeretek együttműködni emberekkel. A diáktársaimmal, a képviselőtársaimmal nagyon szeretek együtt dolgozni és együtt tervezni programokat.
1: Akkor ez nem is volt számodra kérdés, hogy ilyen tisztséget vállalj?
3: Nem, ez számomra nem volt kérdés, amikor megkérdezte a Diák Önkormányzatos tanárnő, hogy ki szeretné ezt elvállalni, akkor rögtön jelentkeztem, hogy szeretném ezt a posztot, mivel szerintem ez egy tényleg nagyon jó feladat és nagyszerű így vezetőnek lenni.
1: Említetted, hogy az iskolában ebben a tanévben indult be újra ugye ez a Diák Önkormányzat ilyen tekintetben, de osztályon belül, ha jól tudom, már töltöttél be olyan szerepet, amikor képviselted a diáktársaidat.
3: Igen, ezen az évben én a 6. osztálynak az osztálytitkárja vagyok. Szerintem ez is egy tényleg olyan feladat, amit én nagyon szívesen vállalok bármikor, és a jövőben is. Nagyon szeretem az osztálytársaimat, nagyon szeretek velük együttműködni, és tényleg mindenkit meghallgatunk, és mindenkinek a szava számít.
1: Ugye már 6 tanévet töltöttetek együtt ebben a közösségben, így néhány szóban szóltál is a társaidról. Hogy tudnád jellemezni azokat a mindennapokat, amik formálják egy osztályközösséget?
3: Amikor reggel bejövünk az iskolába, mindenki köszön mindenkinek, mindenki nagyon kedveli a másikat, tényleg, hogyha nincsenek is annyira jóba, akkor nem bántják egymást, és nagyon összetartó közösség vagyunk, mindent együtt megbeszélünk, mielőtt bárki bármit szólna bárkinek. Mindig megbeszéljük azt, hogy a dolgozatok például mikor lesznek, nem titkoljuk el egymástól azt se, hogy kinek hanyas lett például egy dolgozat, hogyha valaki megkérdezi. Tényleg a programokon is mindig együtt vagyunk, mindig összetartunk, és szerintem ez egy nagyon jó közösség.
1: Így visszatekintve a 2025-26-os tanévre, milyen programokon, milyen találkozókon vettetek részt itt a Diák Önkormányzattal? Miben segítettétek az intézmény működését?
3: Most a legutolsó rendezvényünk az a Diák Önkormányzati Nap volt. Szerintem ez volt az egyik legjobb rendezvény az egész tanévben. Nagyon jó volt megtervezni és megvalósítani is. Együtt leültünk, és akkor megbeszéltük, hogy most milyen program legyen, legyen-e ugrálóvár, legyen-e fagyi, meg minden ilyesmi dolgokat. És itt is nem az történt, hogy egy ember megmondta, és úgy lett, hanem nagyon szépen együtt meg tudtuk beszélni.
1: És ha picit visszatekintesz a tanév kezdetére?
3: Voltak ilyen napjaink, például a csúnya pulcsis nap, amikor az volt a lényeg, hogy ilyen karácsonyi csúnya pulcsit, vagy bármilyen ilyesmit vegyél fel, és ezt pontoztuk például, vagy volt a farsang, amikor minden évtized, például 80-as éveknek kellett beöltözni 90-es éveknek, és úgy egy táncot csinálni egy akkori zenéről. Szerintem ez is egy nagyon jó program volt, és mindenki élvezte. Különböző programok megvalósításával segítettük az iskolát.
1: Itt az év folyamán voltak különböző megbeszéléseitek?
3: Igen, minden hónap első kedjén Diák Önkormányzati Gyűlést tartunk, oda minden osztályban 2 képviselő, egy osztálytitkár és egy osztálytitkár helyettes megy el, és ott beszéljük meg azt, hogy abban a hónapban milyen programok legyenek, és hogy valósítsuk meg ezeket.
1: Miben látod a legnagyobb szerepét a Diák Önkormányzatnak az iskola életében?
3: Szerintem abban van a legnagyobb szerepünk, hogy a diákok közösségét összehozzuk és összetartsuk, és mindenkit mindenbe belevonjunk, és ne legyen az, hogy valaki bármiből kimarad.
1: És ha jól tudom, akkor országos szinten is részt vettél egy találkozón. Ezt hogy élted meg, miről szólt az az alkalom?
3: Igen, ez az országos diákparlament volt, mivel megyei és országos diákparlamenti képviselő is vagyok. Ez egy nagyon fárasztó, de nagyon-nagyon jó, sokkal jobb, mint fárasztó program volt. 3 napig voltunk Székesfehérváron a többi képviselővel. Egyébként én voltam ott a legfiatalabb, úgyhogy ugye 6. évfolyamba járok. És mint nagyon sok mindent megbeszéltünk, oktatáspolitikusokkal és egymással is. Nagyon tényleg összetartó közösség voltunk ott is, voltak programok is, például volt éjszaka ilyen buli, vagy ilyen DJ-s est, volt egy ilyen kirándulás is a stadion körül, és tényleg ott is mindenki meghallgatott mindenkit, és nagyon jó volt.
1: És mi volt ez az üzenet, amit hazahoztál Miskolcra?
3: Az volt az üzenet, amit hazahoztam, hogy a diákokat ugyanúgy meg kell hallgatni, mint bárki más, mivel ugyanannyit ér a szavuk, mint egy felnőttnek például.
1: És akkor most térjünk át ugye itt az angol nyelvnek mind a tanulására, mind pedig ugye azokra a versenyekre, amin részt vettél te is, és szép eredménnyel szerepeltél. Itt most tanárnőhöz fordulok, és őt kérem meg, hogy sorolja fel Hanna eredményeit.
2: Hanna nagyon tehetséges, öröm vele tanulni, szinte szívja magába az angol tudást. Néhány versenyeredménye az éven, ami volt. Fordító versenyen első helyezés volt. Városi szinten Edelénbe tartották a megyei szóbeli versenyt, ahol 3. helyezést ért el. Volt egy házi versenyünk, Small Talk, ahol szituációs beszélgetős versenyfeladatok voltak. Első helyezést ért el. Betűzési versenyen is részt vett, ahol 5. helyezést ért el, ez is városi szinten. Hanna szinte Jolly Joker bármilyen versenyre, hogyha benevezem, mindig helyezést hoz el.
1: Korábbi években is részt vettél már angol versenyen?
3: Igen, 4. osztályban voltam egy szavaló versenyen, ott egy verset kellett elmondjak, ott szerintem ez nagyon jó volt gyakorlásképpen, ott még sajnos helyezést nem értem el, de az utána való években már nagyon sokszor igen.
1: És ugye itt a 6. évfolyamon, ahogy hallhattuk írásban és szóban is meg tudtad mutatni a tudásodat, hogyan készültél ezekre a versenyekre, hogy emlékszel vissza?
3: Tulajdonképpen készülnöm nem kellett, mert angolul folyékonyan beszélek, és nekem az angol nyelv az olyan, hogy bármikor el tudnék kezdeni hirtelen angolul beszélni, és még jobban ki tudnám fejezni magamat valószínű, mint magyarul.
1: Ez minek köszönhető, tanárnő szerint?
2: Szoktuk mondani, hogy született tehetség, ugye van rá a történelemben is példa. Biztos, hogy hozza magával a tudását.
1: És az egyéni tehetségen túl a pedagógusok szerepét miben látja ebben?
2: Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetségekre, tehetséggondozó van az iskolánkban, minden héten foglalkozunk, akiket látjuk, hogy tehetségesek. Versenyre felkészítünk, 7.-8. már nyelvvizsgára is felkészítünk, a felvételire is felkészítjük. Fontos számunkra a tehetséggondozás az iskolánkban.
1: Néhány konkrét példát esetleg erre vonatkozóan szabad egy kis szakmai berkeken belül hallanunk, hogy itt az angol nyelv oktatása mellett külön például egy-egy versenyre való felkészítés mennyi plusz munkát, vagy mennyi odaszánt időt igényel?
2: A Szilágyi Dezső általános iskolában 2 tannyelvűs osztály és tagozatos osztály van. Azt kell tudni róluk, hogy a 2 tannyelvűs osztályok nem csak ugye a heti 5 angol órájuk van, a felső tagozatban 5-től a történelmet is angolul tanítják, illetve célnyelvi civilizáció is van nekik, az brit kultúráról tanulnak. A tagozatosokról azt kell tudni, hogy ők is emelt számba tanulják az angolt, heti 5 angol órájuk van, és a tehetséggondozást úgy szoktuk csinálni, hogy ezeken az óraszámokon felül tartunk még 1-2 órát, ahogy szükségét látjuk esetleg, ha közeledik a verseny, akkor még ezeken az óraszámokon felül tartunk nekik angol órát, felkészítő órát. A tehetséggondozó órákon típus feladatokat oldunk meg, mintafeladatokat, nyelvvizsga feladatokat, régi felvételi feladatokat, tehát mindig célirányosan készülünk az adott feladatra, hol egy versenyre, hol egy nyelvvizsgára, vagy a 8-osoknak, ugye most a legfontosabb lesz majd szeptembertől is a felvételi.
1: Említetted, hogy neked szóban talán könnyebben megy a kommunikáció, hogy itt az írásbeli és a szóbeli megmérettetésekre való felkészülésről, még vagy ennek a megéléséről, még ha néhány gondolatot szólnál.
3: Az írásbeli versenyekre és a szóbeli versenyekre szinte ugyanannyira fel szoktunk készülni, de a szóbeli versenyeken sokkal szabadabbnak érzem magamat, és nekem a szóbeli angol az egy olyan dolog, hogy tényleg, mint hogyha alapvető anyanyelvem lenne, A magyar az anyanyelvem, de az angolt, azt néha szívesebben használom.
1: Ennek a mindennapokban esetleg, hogy látod használt, ugye most itt a nyári szünet előtt állunk, talán egy-egy utazás során ez jól jöhet ilyen szempontból is.
3: Igen, mivel én vagyok a családnak a fordítója, ezért bárhova megyünk együtt, mindig én beszélek az éttermekbe, a boltokba, vagy a hotelben, a recepciónál. Van olyan, amikor néha itt Magyarországon is elkezdek angolul beszélni, és akkor kell észhez kapjak, hogy ja, most Magyarországon vagyok, és nem külföldön. De ez például, hogyha elmegyünk egy olyan országba, ahol az angol nyelvet tudják jobban, akkor szerintem nagyon hasznos dolog lehet.
1: És akkor itt végezetül még itt a nyári szünet témájához kapcsolódóan kérném meg mindkettőjüket, téged is, Hanna, illetve tanárnőt is, hogy néhány jó tanácsot te a kortársaidnak, tanárnő pedig itt a diákság rész az angol nyelv tekintetében, hogy hogy gyakorolják, vagy hogy pihenjenek, mit javasolnak, mit javasolsz, Hanna?
3: Én azt javaslom a diáktársaimnak, hogy ne féljenek kimondani a véleményüket, pihenjenek a következő tanév előtt, és ne ijedjenek meg, hogyha például új tantárgyak fognak jönni jövőre. Tényleg jól pihenjék ki magukat, és akkor újult erővel vághatnak bele a következő tanévbe.
2: Én egy kicsit akkor az angol nyelv gyakorlására térnék ki. Egy napi 10-15 perc, ha meghallgat egy zenét, elolvas egy cikket, internet ugye tele van angol szövegekkel, egy napi 10-15 percet, ha minden nap gyakorolnak a gyerekek, szerintem ez is már nagyon hatásos tud lenni.
1: Bocsánat, hogy közbeszúlok egy kérdést, ha megengedít közben, ugye, ahogy el is hangzott, akár ebben az intézményben, vagy más intézmény tanulói is, talán a közelmúltban sikeres nyelvvizsgát tettek, vagy akiknek már ez korábban sikerült, de hogy szinten tartás is megtörténjen, erre milyen módszerek lehetnek, akár itt a nyár folyamán, vagy a későbbiek tekintetében?
2: Igen, nagyon fontos a szinten tartás. Észre szoktam venni, visszajönnek a gyerekek a nyári szünetről, hogy a szókincsük megkopott. Azt szoktam tanácsolni, nagyon sokan szeretnek hallgatni zenét. Amit zenét szeret, meghallgatja a dalszöveget, utána olvassa, lefordítja, kiírja a ismeretlen szavakat, vagy ha csak elolvas egy cikket az interneten, ami nagyon szeret témát, azzal kapcsolatosan. Egy napi 10-15 perc szinten tartás a szókincs véget. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos mindenkinek.
1: Köszönjük a jó tanácsokat, és nagyon kellemes nyarat kívánok, és köszönöm a beszélgetést is Szelei Kis Hannának, a Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola Diák Önkormányzatának elnökének, és Círjákné Juhász Orsolyának, az intézmény angol nyelv és irodalom szakos tanárának.
3: Köszönöm szépen, mindenkinek nagyon jó nyarat szeretnék kívánni.
2: Én is köszönöm szépen, és kellemes nyarat kívánok mindenkinek.
1: Hallgatóink nevében is köszönjük szépen.

0: van remény. Kedves hallgatóink, az elmúlt órában az Európa Rádió Családban maradt című magazinműsorát hallották. Köszönjük, hogy önök is velünk tartottak, további szép napot kívánok mindnyájuknak. A szerkesztő műsorvezető Kisnyeveres Viktória búcsúzik önöktől. Viszont hallásra!
1: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Az iskola kezdési támogatás első részletét 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán közzétett videójában. Magyar Péter emlékeztetett, a kormány döntése nyomán bevezetik a 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást a rászoruló családokban élő gyermekek számára. A kormányfő úgy fogalmazott, olyan már meglévő jogosultságokhoz kötötték a támogatást, amelyeknél az állam már megállapította a rászorultságot, ilyen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Ez azt jelenti, hogy minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100 ezer forintos támogatásra, és ezen felül jogosultak lesznek az iskola kezdési támogatásra az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermek, is, fejtette ki Magyar Péter hozzátéve, jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyiskolai képzésben résztvevő fiatalok is. Magyar Péter kiemelte, minden olyan gyermek is megkapja a 100 ezer forintos támogatást, aki egyszülős családban nevelkedik, de jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt azt írta, csütörtöktől az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem funkcionálnak, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók, az arcfelismerő szoftvert pedig kikapcsolták. A miniszter hozzátette, ezzel párhuzamosan a sajtó munkatársai szabadabb rend szerint tudósíthatnak a kórházakból, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. A tárca közleménye szerint Hegedű Zsolt egyúttal utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját Tóth Árpádot, hogy gondoskodjon a fenntartásában lévő egészségügyi intézmények transzparenciájáról. Mint írták, az intézményeknek a sajtó megkeresések megválaszolásakor a transzparencia elvének szem előtt tartása mellett szakmailag megalapozott, tájszerű válaszokat kell adniuk, a válaszokban kerülni kell a politikai állásfoglalást, de a szakterületeket érintő kérdésekben megfogalmazhatnak véleményt. Veszélybe került a javító intézetek működő képessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Erre hívta fel a figyelmet a Pedagógusok Szakszervezete gyermekvédelmi tagozata a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében. Mint írták, 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javító intézetekben a büntetés végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak, most sem tudják ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk, Erről és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás nincs, fogalmaz a szakszervezet közleménye. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas, többször indokolatlanul a felfüggesztett, illetve elbocsátott kollégák száma, a kivizsgálások lassúak. Sok a pályaelhagyó kolléga, többen beteg szabadságba menekülnek, a jelentkező felvételiző jelöltek kiválasztási eljárás rendje pedig rendkívül lassú, írja a közlemény. A szakszervezet álláspontja szerint a fentiek kifejezetten veszélyeztetik a javító intézetekben az alapvető ellátáshoz szükséges dolgozói létszámot, a javító intézetek az összeomlás szélén állnak, azonnali halasztást nem tűrő kormányzati beavatkozásra van szükség, intézkedéseket várnak, hogy a gyerekek és a munkavállalók is nagyobb biztonságban legyenek, olvasható a nyílt levélben. A múlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 26. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. 2019-ben indította el örökségünk tábora.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Lux együttes 2019-ben megjelent Lux 50 lemezével. Ismerkedünk meg, tartsanak velünk!

A Lux a 70-es évek második felében élte aranykorát, a zenekar nevéhez fűződik a különleges kétnyakú, felül 6, alul 4 húros változatú gitárok használata, amely nemhogy Magyarországon, de a világban is eléggé ritkaság számba ment.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Mi ez a csönd a szívemben? Ez a bénaság, halál, rettenetesség. Megfagyok jajrögökkel, miért hallgatsz? Ugar szívem dél éjszakája.

Az ötlet Tikás Sándor fejéből pattant ki, és a 70-es évek elejére nyúlik vissza, ezzel mindkét gitáros szükség szerint váltogathatta volna a szóló, illetve a basszus meneteket.

2019-ben az 50 évet átfogó hangzó anyag került az igényes zene rajongó polcára. A korong részben vadonatúj szerzeményeket tartalmaz, de bónuszként Archive 1972 és 92 között alkotott az utóbbi időpontban rögzített igazi csemegének számító stúdió felvételek hallhatók.

Az album érdekessége, hogy az immár 5 évtizede porondon lévő Lux csak nem az eredeti felállással működik. Az a tény is mutatja, hogy változhatnak az idők, változhatnak a trendek, ám az értékek, illetve azok megőrzői a helyükön maradnak. A zenekar tagjai Felkai Miklós gitárbasszus gitárvokál, Makranci Béla ének, Pikó Sándor dob, Tikás Sándor gitárbasszus gitár ének.

0: Zenesám című műsorunkat hallották, melyben a Lux együttes 2019-ben megjelent Lux 50 lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Csaknem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben az év első 6 hónapjában. A feltörekvő piaci devizák mezőnyében ez a harmadik legjobb teljesítmény. Csak a brazil reál és a kolumbiai pezó érte jobb eredményt a forintnál, írta kommentárjában Német Dávid, a KNH bankvezető makrogazdasági elemzője. Január elején még 380 forint felett jegyezték az eurót, az áprilisi választások előtt 390 felett is járt az árfolyam, júniusban viszont már 350 forint alatt is megfordult a jegyzés, a hónap utolsó napjaiban pedig a 355 forint alatti kurzus volt a jellemző, ismertette a szakértő. Német Dávid szerint a forint erősödése a Magyarországba vetett bizalom jele. A következő időszakban az alacsony infláció és az ország megítélésének javulása lehetővé teszi az alacsonyabb kamatokat. A Magyar Nemzeti Bank május végén már 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, és a jegybanki kommunikáció szerint lehetőség van újabb monetáris lazításokra is. A következő hetekben, hónapokban a forintpiaci hangulatot, a módosított költségvetési terv részletei, illetve az ősszel megjelenő 2027-es költségvetési törvény nagyban befolyásolhatja, hangsúlyozta a KNH bank vezető makrogazdasági elemzője. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt azt írta, csütörtöktől az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem funkcionálnak, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók, az arcfelismerő szoftvert pedig kikapcsolták. A miniszter hozzátette, ezzel párhuzamosan a sajtó munkatársai szabadabb rend szerint tudósíthatnak a kórházakból, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. A tárca közleménye szerint Hegedű Zsolt egyúttal utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját, Tóth Árpádot, hogy gondoskodjon a fenntartásában lévő egészségügyi intézmények transzparenciájáról. Mint írták, az intézményeknek a sajtó megkeresések megválaszolásakor a transzparencia elvének szem előtt tartása mellett szakmailag megalapozott, tájszerű válaszokat kell adniuk, a válaszokban kerülni kell a politikai állásfoglalást, de a szakterületeket érintő kérdésekben megfogalmazhatnak véleményt. Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját, derül ki a Magyar Közlöny szerda este megjelent számából. A bejelentés szerint a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben foglalt jogkörében eljárva a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter előterjesztésére mentette fel a főigazgatót július 2-ai hatállyal. A miniszterelnök javaslatára július 1-ével felmentették tisztségéből Koltai Andrást, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét is. Magyar Péter ezt Facebook oldalán jelentette be, a hozzászólások között azt írta, úton a független közmédia felé. A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlan piacon, a júniusi tranzakciószám 10,9%-kal haladja meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakhoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás, áll a Dunahouse legfrissebb elemzésében. Júniusban országosan 9862 lakóingatlan adásvétel köttetett, tájékoztatott a Dunahouse. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A háttérben az eladói oldal óvatos korrekciója állhat, nőtt az árcsökkentett hirdetések aránya, néhol például egyes panelpiacokon havi árcsökkenés is látszik, ez azonban egyelőre nem általános trend, hiszen a piacon átlagban az idén továbbra is enyhe drágulása jellemző, írja a Dunahouse elemzése.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenésáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Lux együttes 2019-ben megjelent Lux 50 lemezével. Ismerkedünk meg, tartsanak velünk!

A Lux a 70-es évek második felében élte aranykorát, a zenekar nevéhez fűződik a különleges kétnyakú, felül 6, alul 4 húros változatú gitárok használata, amely nemhogy Magyarországon, de a világban is eléggé ritkaság számba ment.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Mi ez a csönd a szívemben? Ez a vénaság, halál, rettenetesség. Megfagyok jajrögökkel, miért hallgatsz? Ugar szívem dél éjszakája.

Az ötlet Tikás Sándor fejéből pattant ki, és a 70-es évek elejére nyúlik vissza. Ezzel mindkét gitáros szükség szerint váltogathatta volna a szóló, illetve a basszus meneteket.

2019-ben az 50 évet átfogó hangzó anyag került az igényes zene rajongó polcára. A korong részben vadonatúj szerzeményeket tartalmaz, de bónuszként Archive 1972 és 92 között alkotott az utóbbi időpontban rögzített igazi csemegének számító stúdió felvételek hallhatók.

Az album érdekessége, hogy az immár 5 évtizede porondon lévő Lux csak nem az eredeti felállással működik. Az a tény is mutatja, hogy változhatnak az idők, változhatnak a trendek, ám az értékek, illetve azok megőrzői a helyükön maradnak. A zenekar tagjai Felkai Miklós gitárbasszus gitárvokál, Makranci Béla ének, Pikó Sándor dob, Tikás Sándor gitár, basszus gitár, ének.

0: Zeneszám című műsorunkat hallották, melyben a Lux együttes 2019-ben megjelent Lux 50 lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető, a kormány előre láthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, ezt közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az idei költségvetést még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, még mielőtt a költségvetési év elkezdődött volna, 8-szor módosított. A kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot előre láthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre, hangsúlyozta a pénzügyminiszter. Kármán András kifejtette, a törvényjavaslat prezentációja a hatályos kormányzati struktúrán alapul majd, az egyes szakterületekkel kapcsolatos kiadások egy helyen szerepelnek majd. Veszélybe került a javító intézetek működő képessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete gyermekvédelmi tagozata a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében. Mint írták, 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javító intézetekben a büntetés végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak, most sem tudják, ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk. Erről és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás nincs, fogalmaz a szakszervezet közleménye. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas, többször indokolatlanul a felfüggesztett, illetve elbocsátott kollégák száma, a kivizsgálások lassúak. Sok a pálya elhagyó kolléga, többen beteg szabadságba menekülnek, a jelentkező felvételiző jelöltek kiválasztási eljárás rendje pedig rendkívül lassú, írja a közlemény. A szakszervezet álláspontja szerint a fentiek kifejezetten veszélyeztetik a javító intézetekben az alapvető ellátáshoz szükséges dolgozói létszámot, a javító intézetek az összeomlás szélén állnak, azonnali halasztást nem tűrő kormányzati beavatkozásra van szükség, intézkedéseket várnak, hogy a gyerekek és a munkavállalók is nagyobb biztonságban legyenek, olvasható a nyílt levélben. Lemondanak tiszteletdíjukról és együttműködnek a kormánnyal a Semmelweis Egyetemet fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjai, ezt közölte az alapítvány elnöke. Orbán Gábor, aki egyben a Richter vezérigazgatója közleményében azt írta, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága áttekintette és értékelte Magyarország alaptörvényének módosítását, valamint az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében kezdeményezett jogszabályváltozások céljait és várható következményeit. Mint írta, az alapítvány kész az átmeneti időszakban a kormány által kijelölt miniszterrel együttműködni, továbbá közölte azt is, hogy az alapítvány a továbbiakban ügyvivő jelleggel működik, tevékenységét a működés és a jogfolytonosság biztosításához szükséges feladatokra, az alapítványi vagyon értékének és integritásának megőrzésére korlátozza, olvasható Orbán Gábor közleményében. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként a gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében. Az ajánlás csomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás.